kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Egyelőre hűvös a reggel, adás körzetünkben jellemzően 10 fok alatti értékeket mérünk. Feketébe öltözve tiltakoztak tegnap az erdélyi magyar diákok is a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen, és nem bírságolják meg a fuvarozókat, ha október 1-én nem működik megfelelően a torró útdíjfizetési rendszer. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. Azonosították a Marosvásárhelyen egy használaton kívüli kazánházban talált holttestet. A Maros megyei rendőrség szerint egy 38 éves marosvásárhelyi férfiről van szó, aki augusztus 5-én önként távozott otthonról, de nem tért haza, és nem sikerült vele kapcsolatba lépni. Eltűnését augusztus 20-án jelentették a rendőrségen, ezt követően célzottan keresték. A férfi holttestére most pénteken találtak rá az 1848-as sugárúton található kazánházban. A rendőrség közölte, hogy a hozzátartozók nem járulták hozzá az eltűnés nyilvánosságra hozatalához, az eset körülményeit tovább vizsgálják. Feketébe öltözve tiltakoztak hétfőn az erdélyi magyar diákok is a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. Az országos akciót az Országos Diáktanács és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége szervezte. A kezdeményezők arra kérik a képviselőházat, hogy ne tegye kötelezővé az egyenruha viselést. Marosvásárhelyen is feketébe öltöztek a diákok. A tervezet szerint az egyenruha kinézetéről az iskolák döntenének a szülői képviselet beleegyezésével. Nem bírságolják meg a fuvarozókat, ha október 1-én nem működik megfelelően a tolló útdíjfizetési rendszer, jelentette ki Rádumir utca ügyvivő közlekedési miniszter. A használatarányos elektronikus útdíjrendszert a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek számára vezetik be. Rádumir utca szerint a rendszert a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaságnak október 1-én kell üzembe helyeznie, a határidő pedig nem hosszabbítható meg, mert az Európai Bizottság a következő kifizetési kérelmek teljesítését is ehhez köti. A miniszterjelölt azt mondta, ha a rendszer nem működik, nem ír alá olyan rendeletet, amely alapján megbírságolnák a fuvarozókat. Október 12-ére halasztotta tegnap a bukaresti ítélőtábla annak a pernek a tárgyalását, amelyben Călin Georgescu volt ellenfőjelöltet, és Horáció Potrás Zsoldos csoportját az alkotmányos rend elleni cselekményekkel vádolják. A halasztás az ügy egyik vádlottjának ügyvédei kérték, egy a perből leválasztott, állítólagos bizalmas ügyirat miatt. A bíró jóváhagyta a kérést. A tárgyalás után Călin Georgescu azt mondta, hogy az ellene indított 3 büntetőeljárás politikai indíttatású, és mindhárom ügyben ártatlannak vallotta magát. Független parlamenti képviselőkkel és szenátorokkal egyeztetett Siegfried Murashán kijelölt miniszterelnök, hogy megszerezze a kormánya beiktatásához szükséges szavazatokat. Gabriel Andronaké, a PNL képviselőházi frakció vezetője szerint a találkozó résztvevőinek többsége mérlegeli a Murashán kormány támogatását, és a szavazás napjáig döntenek. Egyelőre hűvös a reggel, adáskörzetünkben jellemzően 10 fok alatti értékeket mérünk. Ma azonban folytatódik a túlnyomóan derült, száraz idő, délután akár 22 fokot is mérhetünk. Marosvásárhelyen most 6 fok van.
0: Most pedig...

0: kedv van, és reggel 7 óra múlt néhány perccel kerekedik a kedvünk egy jó kis reggeli műsorhoz itt a Rádió Gagán. Ez itt a hármas szabály. Nem a hétfő, nem fog annyira fájni, de nem is esik annyira jól, mint egy szerda. A lényeg az, hogy jó 4 óra elében nézünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok én is mindenkinek, Nagy Endre és Berecki Szili a mikrofonnál, a ma reggelben is, és folytatjuk, ha már a kedvünk kerekedett, akkor a szemünk is kerekedjen, mert jönnek a jó zenék. Szia és a The Greatest, ezzel fog indítani a mai műsor, 0-8-30-54-88-88, itt pedig ti csatlakozhattok hozzánk, és nagyon bízunk benne, hogy meg is tesztek majd.
2: Ez a hármas szabály. A maga nem

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, jó kívánsága, Drop Dead. Hát nem tudom, mit csináltad a pasas Oliviának, de fúj, csúnya pasas. 7 óra 11, Oliviát megvigasztaltam a magam székely módján. Indul a mai keddi kiadás, azt mondtuk, a reggel egy kerekedik a kedvünk, és hát jobban fog esni, mint a hétfő, a szerda pedig az még felfele van, még jobb lesz, és így tovább a hétvégéig. Itt vagyunk, és csodálatos 29-e van, ami nagyon fontos
2: így
1: nap.
2: Van.
1: Két szempontból is. Hát világtörténelmi szempontból most nem foglalkozzunk. Egyrészt ma úgy virradt a magyar foci, hogy megvan az első pontja a magyar válogatottnak a Nemzetek Ligája idei kiírásában, idei jövőévi kiírásában, és hát úgy néz ki, hogy akkor innen most már csak felfele van, nagyon merem remélni, de azért az optimista hangok nem túl harsányak.
2: De pénteken volt az, hogy mikor innen már csak felfele, ugye nulla pontnál lenne, már nem nagyon lehet menni.
1: Az igaz.
2: Hogy mondjam, tehát, hogy egy ilyen játék után egy Ukrajna, illetve egy Észak-Írország ellen, egy-egy ilyen meccs után, egyelőre nem kecsegtető a magyar foci, maradjunk ennyiben. Hogy most ez a Marco Rossi féle elavulás és lassacskán edzőváltás, csere, új lendület, hozás, stb. Kategória kellene, hogy legyen, vagy éppen megint egy kicsit az akadémia hanyatlik, és azt mondjuk, hogy akkor nincsenek új játékosok, friss játékosok. Persze sok a sérült, persze tudjuk, ezeket meg lehet látni, csak hogy egy ekkora nemzeti válogatott, akinek 8 játékos a bajnokok ligájába játszik, 8 játékos a bajnokok ligájába játszik, az nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy két sérüléssel, vagy két nagy játékos sérülésével oda kerüljön, hogy valahogy egyetlen egy pontocskát 0-0-val, úgyhogy éppen elkerültünk egy kapufás gólhelyzetet, azt meg lehessen oldani.
1: Azt még hozzáteszem halk vigaszként, így, hát ha nem sokan hallják, akik erre mérgesek lesznek, hogy mindeközben, ugye, mikor örvend a jó gazda, hogyha a szomszéd kecskéje is betegeskedik, mert itt a tő szomszédunkban a román válogatott két mérkőzés után 0 ponttal van, a svédek, a bosnyákok ugye rendezték, úgyhogy na, vannak helyzetek és ezek. Nem akarom azt mondani, hogy ez a kár öröm hangja, csak hogy lássátok, hogy nem könnyű senkinek, na.
2: Így van, így van. De kicsit ezt a szurkolást is az ember jó, hogyha rendben rakja és magában is úgy okésan kezeli, mert azért Magyarországon látjuk, hogy ez ilyenkor. Uh-huh. Amennyi indulatot tud szülni, öcsém, én nem tudom, hogy lett igazából Magyarország a 10 millió foci szakértőnek az országa, mert hát igazából minden, ami éppen az aktuális, ahhoz értünk mindig. Uh-huh. Tehát, hogy ezzel nincsen baj, de hogy tényleg, na most egy picit lejtmenet, ezen túl kell lenni, egy picit kell haragudni, egy kicsit kell örülni neki, hogy legalább megvan az egy pont, stb. Menjünk tovább, ki kell taktikázni, fiúkkal, sör mellett meg kell beszélni, hogy szerintem, hogyha áttesszük, és szobosztanak meg lesz a helye, meg
1: ott,
2: ez erről szól.
1: Nem is. Ilyenkor aztán mindig az van, hogy főleg a mezei szakértők mind azt várnák el, hogy azok, akiken a legtöbb reflektorfény van, mert a legkeményebb bajnokságban, legkeményebb csapatokban játszanak, ők miért? Hát a neki nevigy a csapatot. Na, inkább nem menjünk bele ebbe a dologba. Inkább azt mondom, hogy másik szempontból is fontos nap ez a mai 29-e, mert hogy ma még Andy Bócsok írt, fekete-fehér igennem, ugye jó kis Andy Bócs maratonunk zárul fekete-fehér igennem játékban, és persze azért a bögre is játszik az ügyesebbeknek, sőt, ma utolsó játéknapja van, az igaz, vagy hamis játékunknak is, úgyhogy ma délután még gyorsan regisztráljátok, mert itt nagyon sok minden korszakok érnek véget, és ebből egy ajtó kinyílik, ott valaki bejön a pince ajtón, ezt jól tudjuk, itt tartják.
2: Így van. Vagy a régi Dacia-nál, hogy ajtó becsukódik, egy másik kinyílik.
1: Így van.
2: Ugyanaz volt a helyzet.
1: Így van, úgyhogy...
2: 0730 50 88 88, itt tudtok regisztrálni még mindig az igaz vagy hamisan, ne felejtsétek el, mivel utolsó nap ma csak 3-ig lehet, úgyhogy addig küldjétek el a regisztrációkat, illetve a fekete-fehérre is, amikor bejelentkeztek, akkor még játszhattok akár ma reggel is velünk finom Andy Bocsokért. Tudjátok, az garantált, az ott nem lehet veszíteni. A bögre az, ami talán itt marad vagy megy veletek, de hát az már legyen a legkevesebb baj.
3: Ez a hármas szabály, mindenről dumálunk.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Horváth Tamás és a Megszakadt című dal 22 perccel 7 óra után, azaz 8 perccel fél 8 előtt, azaz 38 perccel 9 óra előtt 1 órával. Ezt szerettem volna elmondani. Jó reggelt kívánok mindenkinek, hogy ha megnéznétek az órát, akkor tudjátok, hogy ennyi az idő. Marikának is jó reggelt, sziasztok, szép őszi napot kívánok, szeretettel ölellek titeket. Hát ősz az van, legalábbis ideg formájában biztos, illetve Erika is itt van velünk, aki a 11. kerületből ölel minket. Puszi neked is, hajrá, jó munkát.
1: Mielőtt még belemennénk a panaszkodjunk az időjárásra a hagyományos rituális körünkbe, inkább nem, mert gondolj bele, hogy lehetne olyan szeptember vége is, hogy köd van, szotyog az eső, havas eső, citál a szél. Ehhez képest reggel van egy kicsi hűvös, gyönyörű rózsaszín, meg mindenféle bíborban játszó napfelkelte után ragyogó kék ég és napsütés. Remélem, hogy nem hazudok, mert nem néztem rá a mai előrejelzése, de a napokban ez volt. Na, tehát én erre az őszre most a napokban nem panaszkodom. A reggel
0: ez az, nem panaszolt.
1: Így van.
0: Most ne fogd rám, hogy nem panaszkodtam.
1: Nem,
0: csak jó, okay. Annyit mondtam, hogy hideg volt ma reggel, de hát ez egy tény. Nem azt mondtam, hogy ez baj. Hát most képzeld el, hogyha mit tudom én elmenni sízni, és azt mondja, hát hideg van ma reggel, az egy jó hír, nem? Mert azt jelenti, hogy jó a pálya. Igen. Nem, hogy mert olvad, 14 fok van a sípályán, az nem jó, az nem jó. Az hideg kell legyen, most ennek ez van, most van az ideje.
1: Így van, örvendjünk neki, Simon is beköszön mindenféle fincsiségekkel, mindenkinek jó reggelt kíván, köszönjük. Gyuri beköszön Degendorfból, a kérdésedre majd az illetékesek válaszolnak, kedves Gyuri, nem spoilerezünk ezzel kapcsolatban, biztos vagyunk benne, hogy minden részlet érkezik majd időben.
0: Így van. 0735488888. Ide várjuk továbbra is az SMS-eket, és nagy-nagy szeretettel fogadjuk őket, úgyhogy ne hagyjatok annék, kérlek szépen.
1: Igen, nem szeretném mondani. Néztem közben a világnapokat. Képzeld el, ma van, és van ennek évfordulós dolga, és ma van a némafilmek világnapja. Ez valamiért mostanában nem menő. Egyrészt szerintem két ok miatt ment ki divatból a némafilm, hogy feltalálták a hangrögzítést, ez ugye elvett az egészből.
0: Igen, ez elég sokat, igen.
1: A másik pedig azért is kevésbé menő most már a némafilm, mert nagyon nehéz jó zongoristát találni hozzá.
0: Mert ugye, azt mondod?
1: Hát én egy ilyen műfajt el tudok képzelni, hogy valaki beül egy japán szintivel és lenyomja a csárdás tempóra valamelyik Chaplin némafilmet, de valahogy nem látom, hogy a feeling ugyanaz lenne. Tehát szintibolyjal némafilmet nézni nem ugyanolyan, no offense senkinek, mint egy igazi régi klavírzongoristával.
0: Valószínűleg igen, pedig a most a felgyorsult világban pont, hogy a némafilmek előtérbe kerüljenek, mert azt lehet kétszeres gyorsításban nézni.
1: Tényleg.
0: Tehát, hogy igazából egy másfél órás filmet meg lehet nézni egy 3-4 óra alatt, úgyhogy nem maradsz le semmiről. Igen. És nem mozva...
1: És van még egy...
0: Nem ez van, nem... Tényleg,
1: nem hallod a gyorsított hangsávot.
0: Pontosan.
1: Van még egy probléma a némafilmmel, hogy ahhoz, hogy megértsd, hogy mi történik, kell tudni olvasni. Lehet ez is gondot jelentene a mai világban, mert ugye időnként megjelennek azok a táblácskák, vagy feltartanak táblát, vagy megjelennek azok a kocka feliratok, és hogyha dupla sebességgel nézed, akkor nem azt kérded a moziban a másiktól, így megbököd, hogy mit mondott te, mit mondott, nem hallottam, hanem mit írt, mit írt?
0: Nem láttam, mit írt, ott hagytam az olvasó szemüvegem. Más a világ, más az igény, más a gondold el, a moziban nem azért jársz, hogy hát azért is jársz, hogy megnéz nagy minőségben, meg igazából nagy vásznon, de a hangzásért. Ilyen dolbja Atmos, olyan nem tudom, ultra HD 4K hangzás, olyan szörrán. Így van. Tehát, hogy most már lassacskán a hangok érmész a moziba, hogy itt csipogott meg, onnan jött a repülő, meg ott locsant a víz, meg nem tudom, tehát ezeket azért úgy jobban szeretjük, mint hogy milyen jó volt az.
1: Mondjuk egyszer, mikor egy kicsi Alien elfutott a hátam mögött, én is azt mondtam, hogy lehet.
0: Ugye? Hát pedig itt nem is Alien.
1: Vártam, tudtam, hogy megérkezik.
0: Yes!
1: Egyébként volt nagyon vagány nosztalgia vetítés, nem is olyan régen sem, hiszen hogy olyan rendes zongoristával, fekete-fehér, rendesen némafilm,
0: wow.
1: Bravo, csodálatos élmény tud lenni. Közben ne felejtjétek mindjárt fekete-fehér, igen, mert ma még van egy Andy Bose csoki csomagunk, lássuk ki fogja elvinni. Regisztráltak, figyeljetek, mert valakinek szól mindjárt a telefonja majd.
2: Ébredj minden hétköznap reggel
3: a Rádió Gagával
2: és nagyszájú műsorvezetőinkkel, mindenről dumálunk.
3: Ez a hármas szabály.

0: Pony és a Dalf című dal, 4 perccel vagyunk pontosan 7:30 után. Közben jönnek még SMS-ek, azt írják, hogy Rokonac, jó reggelt, nem látom a mérkőzést, mondjuk ezzel az egész nemzetek ligájával úgy vagyok, mint a gyümölcslevese, hogy nagyon jól néz ki, szép, de csak úgy távolról nem sok értelmét látom, inkább megyek, főzzek egy jó kávét, mert már felébresztelek. Mi félrebeszélek, bocsánat, reggel korán én is látott, semmi baj nincs ezzel. Egyetértek veled, Rokonac. Én is inkább sokkal jobban látnék egy focista szünetet, mint ezt a nemzetek ligáját, de legalább nézzünk válogatott meccseket. Nekünk jó, nekik sajnos nem, mert rengeteg sérültem, megy vissza mindenki a klubhoz majd.
1: Na hát kiderül, hogy mi lesz ennek majd a vége, mire lejár az egész hercehurca, még vannak azért körök bőven, sőt, ez még csak az első nagy nekifutás lesz, úgyhogy majd akkor elemezzünk, amikor tényleg kiértünk az erdőből, vagy benne maradtunk. Attól függ, hogy alakul. Zoli azt írja, sziasztok, szép jó reggelt, banán, rothasztó, meleg van, írja tehát Zoli. Az. Így is fel lehet fogni. Igen, Gyergyóban már gyűjtik a hullás banánt, mert hogy ennek most van szezonja.
0: Milyen banán?
1: A hullás banán, tehát van a hullás szilva, a hullás alma, ami ugye lehull magától, úgy mondják ennek.
0: Hát én ezt nem hallottam soha.
1: Nem úgy az, hullás, hull mint hogy nem... Érted?
0: Hát én ezért lepődtem meg, hogy mi az a hullás banán. Tehát, hogy az a szilva, amik magától lehullik, az a hullás banán? Igen. Vagy hullás banán? Hullás szilva?
1: Igen.
0: És az, amit a fá, az van a rázós szilva?
1: Hát igen, vagy
0: Töcsészilva? Töcsészilva?
1: Az már igen, az már a legvégső stádium.
0: Kicsit később. Igen. Jó van, kérem szépen, ezt nem hallottam még, köszönjük szépen akkor Zolinak, hogy hullás szilvát szednek Gyergyóba. Kedves írja pedig nekünk reggel, hogy boldog szép reggelt, fiatalok, köszönjük. Nagyon szépen kedves, nagyon kedves vagy, köszönjük.
1: Nagyon
0: szépen.
1: Kedvesen.
0: Hol maradtunk el ezekkel a napokkal?
1: Ott maradtunk el, hogy a néma filmeknél maradtunk el, és hogy mennyire érdekes lenne néma filmet, és hogy volt-e precedens, vagy ezzel próbálkoztak egyébként, na, valahogy megtalálom a szavakat. Szóval, hogy fel volt ez újtva, és kipróbálás. Így van, mágahangzókat tegyék. Nem. A mágahangzókat tégyek, jó lesz. Szándékosan nem jött, látod?
0: Nem, de hál' Istennek vagy annélkül.
1: Így van, amikor nem akarjuk, akkor viszont összejön. És ma van a fordítók, vagy a fordítások világnapja, bár valamikor ez humán erőforrás volt, emberek kellettek ahhoz, hogy egyik nyelvről a másikra fordítsanak, külön szakma volt például a különböző intézményeknél a szinkrontolmács szakmája. Emlékszem, amikor először elvittek látogatóba a European Parliamentbe, Brüsszelbe, és akkor megnéztük, hogy fent külön fülkesor volt a gyűlésteremben, ahol fülhallgatós nénik bácsik ültek, akik nagyon sok nyelvet tudtak azonnal fordítani, és akkor képzeld el, amikor felszólal a finn felszólaló, igen, és nem olyan szoros a finn-ugor-magyar rokonság, hogy értse azt a magyar képviselő, és valaki ezt szépen finn-magyarul el kell magyarázza szinkronban, úgyhogy tulajdonképpen live fordítás történik. Azóta nagyon sokat átvett ebből már a mesterséges intelligencia. Olyan szoftverek vannak, hogy jóformán nem tudom, érdemese szinkrontolmácsi szakmából doktorálni, vagy csak jó lesz majd taxisofőrnek.
0: Hú, erős volt, amit mondtál, de igazad van. Tehát abszolút egyetértek veled. Hát ugye, hát még Vásárhelyen is van egyetemi szak, a tolmácsfordító és tolmácsú szak, úgyhogy ugye, legalábbis tantárgyak, úgyhogy egészen konkrétan nagyon sokan tanulnak. Ilyen szakmán nem tudom, hogy mennyire lesz ez majd később kellendő dolog, vagy mennyire lesz AI funkció már, de ahhoz képest, hogy hol voltunk ezzel mondjuk 5 évvel, most már olyan bluetoothos fülesek vannak, ami konkrétan face-to-face valakivel beszélgetsz és szinkron tolmácsol neked bármilyen nyelvről, bármilyen nyelvre. Úgyhogy sajnos ennek lehet, hogy lesz egy kicsit ilyen beütése. Én azt gondolom, hogy a humán erőforrást azt sohasem szabad elengedni, vagy sohasem szabad háttérbe tenni, mert mindig kell valaki, aki mindig jobb lesz, és mindig oda teszi magát, de sajnos ennek lesz egy ilyen hátulütője.
1: Igen, jó kérdés, hogy melyik az a szituáció, ahol erre még szükség van, mert például mondjuk irodalmi művek fordításánál, nagyon komoly szakmai munkák, vagy egy doktori dolgozat fordításánál, vagy akár mondjuk egy olyan tárgyaláson, ahol két nagyhatalom éppen a világbékét összehozza, vagy nem mindegy, hogy gépi hiba történik, vagy a tolmács fordít félre. Szóval vannak itt még helyzet, akkor lehet, hogy szükség lehet erre a tudásra. Fekete-fehér, igen, nem sokára még egy csomag Endibó csoki valakinek a házatáján meg fog fordulni, úgyhogy érdemes figyelni a telefonokat.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a Szováta üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
2: Még egy óra, és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
3: Máté, mi a helyes válasz?
2: A kibérítős a húsüzem, házias ízei.
4: A Kivédi Dósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
5: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
6: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A farkasborszak üzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro farkasborszak üzlet, a minőségi borok forgalmazója.
7: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
8: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
9: Unod a megszokott kínálatot?
10: A szupermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
9: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
10: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
11: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
13: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A Fekete-Fehér Igen-Nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
2: Indul a Fekete-Fehér Igen-Nem játékunk ma reggelre, yes. És Edre keresi vagány ellenfelet magának, úgyhogy nézzük, hogy ki az, aki a regisztrációs listáról a telefonunkba került.
3: Így van, nézzük meg, hogy István itt van velünk a vonalban, őt hívtuk, ő kéne itt legyen. Szia-szia!
4: Sziasztok, sziasztok!
2: Szavasz István, szavasz. Hogy vagy, mit csinálsz ma reggel, hogy értünk el?
4: Jól vagyok, köszönöm. Nem lékeltünk fel, mindjárt biztom a gyermeket iskolába.
3: Ó, akkor megvan a reggeli rutin, iskolába indulás. Mekkora kicsike, ha megkérdezhetjük, Isten éltesse?
4: 5 éves, köszönjük szépen.
3: Ó, akkor még a legelején vagyunk az iskolás dolognak.
4: Hát most kezdtük az első osztályt.
3: Az igen.
2: És milyen szereti, milyen hogy érzi eddig magát?
4: Persze.
2: Jó van, akkor mi nem játszunk, István, ne aggódj már. Mi
4: alkottunk az itt is a fiammal.
2: Itt nálunk a Fekete-Fehéret? Tényleg? Mikor? Most az idén van? Amikor? Tavasszal? Mikor volt ez?
4: Tavaly volt.
2: Jó. Már rég volt, akkor itt az ideje egy újabb játéknak. Na figyelj, István, Endre lesz az ellenfeled ma reggel, jó? Úgyhogy mindjárt indítjuk a visszaszámlálót, és akkor onnan kezdve egy percig nem szabad kimondani se a fekete, se a fehér, se az igen, se nem. Ez lenne a fontos, és az, akkor lesz vagány finom csokit.
3: Igen, közben megvan beszélve.
2: Hát jó reggelt nekik is.
3: Hogyha a gyerekek mondják ki az igent, a nemet a háttérben, az nem lesz szabásértés. Azt nem fogjuk számba venni.
2: Így van. Most csak te játszasz.
3: Jön a visszaszámláló, és egy percig akkor figyeljünk, főleg én vagy te. Jöhet?
4: Jó, rendben.
0: 3, 2, 1, start!
3: Iskola kezdős Istvánék a vonalban, tehát tanítónéni vagy tanítóbácsi van?
4: Tanítónéni.
3: És talál a szó? Jól kiöztök?
4: Elméletileg persze.
3: És gyakorlatilag? Tulajdonképpen?
4: Gyakorlatilag is persze.
3: De akkor szereti a kicsike a tanítónénit, ugye?
4: Persze, hogy igen. Azt a mindenit, na.
2: Jó, én pedig nagyon megfogtad ezt a percét, tudtad, hogy ez egy stabil hely lesz, és innen nem fogsz tudni kimozdulni erre be, persze, hogy igen. nagyon jó volt. Hát sajnáljuk is.
4: Nem sikerült.
3: Hallom, hogy a háttérben a kicsike vigasztal, hogy nincsen olyan nagy probléma. Nem baj, de nyugtasd meg mindenkit István arról, hogy csak azért, mert ez a kis botlás most belement a játékba, attól még a csoki csomag a tied és a családé, mert hogy a mai napon még Endibós csoki csomag volt 100 lejre. Ezt viszont gratulálunk, mert hogy elvitted így is, úgy is.
4: Nagyon szépen, köszönöm. Hát azelőtt
2: mi is készített
4: a tégetünk, nem tévedtem. Na, de most az van.
3: Igen, amíg nem voltak érvényben a szabályok, jobban vigyáztál.
2: Igen. Figyelj István, van lehetőség még regisztrálni, majd októberben is, úgyhogy regisztrálj, és hát ha bekerülsz, és akkor majd játszhatunk újra, úgyhogy ezért ne csüggedj, a csoki a tietek, úgyhogy a gyerekek biztos fognak örülni neki, mi pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál.
4: Én is köszöntöm szépen, egy szép napot kívánok nektek.
2: Szia István.
0: Gratulálunk az Endivo nyertesének. Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát.
1: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Gratulálunk Istvánnak, vagy Endrének, vagy Endre győzött, de István a nyeremény, vagy hogy van ez pontosabban? Na minden, a lényeg az, hogy igen, majd fogyasszák egészséggel a csokit, és bízunk benne, hogy még regisztráltok ti is majd a játékra. Sajnos a csokink elfogytak, de hónaptól még bögrér azért lehet játszani, úgyhogy hajrá.
1: Így van, megy tovább majd szépen a játék. Közben egy új dolgot megint felfedeztünk ebben a játékban. A persze, hogy igen, a kategória, amíg eddig nem játszott, de új állatfajra találtunk el, egy latin nevet adjunk neki. Ne felejtjétek, utolsó napja az igaz vagy hamis játéknak, következő órában már nyereményünk is van, arra is még érdemes regisztrálni. Hírek most 8-kor.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. Hallott már a marosugrai Haller kastélyról? Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban a természet közelében. Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében. Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is királyi érzés. Látogasson el Marosugrára és élje át a kastély élményt. Ön is. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
5: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
6: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
7: Akkor irány a Camo Shoes!
6: Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról.
7: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalvány jár.
6: Így a következő cipővásárlásod még kedvezőbb lehet.
7: Várunk a Camo üzleteiben.
6: Marosvásárhelyen a Kövesdombon
7: és a Bolyai utca 10 szám alatt.
6: Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
8: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
9: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
10: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta, a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Egyelőre hűvös a reggel, adáskörzetünkben jellemzően 10 fok alatti értékeket mérünk. Megkezdődött a légnyomásos sátor, közismert nevén a ballon bontása a Marosvásárhelyi Víkend telepen, és független parlamenti képviselőkkel és szenátorokkal is egyeztetett Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök. Híreinket hallják, szép reggelt kívánok, Rigványi Eszter vagyok. Feketébe öltözve tiltakoztak hétfőn az erdélyi magyar diákok is a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. Az országos akciót az Országos Diáktanács és a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége szervezte. A kezdeményezők arra kérik a képviselőházat, hogy ne tegye kötelezővé az egyenruha viselést. Marosvásárhelyen is feketébe öltöztek a diákok. A tervezet szerint az egyenruha kinézetéről az iskolák döntenének a szülői képviselet beleegyezésével. Megkezdődött a légnyomásos sátor, közismert nevén a ballon bontása a Marosvásárhelyi Víkend telepen. A közismert ballon fenntartása azóta vált okafogyottá, hogy elkészült és működik a május 1 strand helyén kialakított olimpiai méretű fedett medence. A felszabaduló területet új funkciókkal, korszerűbb, a látogatók igényeihez jobban igazodó módon rendeznék át. A Víkend telep szerint a bontás egy új fejlesztési szakasz kezdetét jelenti, amely része a komplexum hosszabb távú korszerűsítésének. A tervezett átalakításoknál figyelembe veszik a terület adottságait és a Víkend telep egészének működését. Független parlamenti képviselőkkel és szenátorokkal egyeztetett Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök, hogy megszerezze a kormánya beiktatásához szükséges szavazatokat. Gabriel Andronaké, a PNL képviselőházi frakció vezetője szerint a találkozó résztvevőinek többsége mérlegeli a Murasán kormány támogatását, és a szavazás napjáig döntenek. A beszéde ismét a párt érdeket helyezte az ország érdeke elé azzal, hogy nem támogatja az általa javasolt kormány beiktatását, véli Siegfried Murasán. A kijelölt miniszterelnök szerint a szociáldemokraták tegnap a kormányprogram érdemi elemzése nélkül döntöttek a kabinet elutasításáról, ezzel pedig tovább mélyítik a politikai válságot. Siegfried Murasán közölte, a PNL-nek, az USZ-nek és az RMDS-nek összesen 170 szavazata van, emellett függetlenekkel és a nemzeti kisebbségek frakciójával is egyeztetnek. Hozzátette, továbbra is kész tárgyalni Zorin Grigliano PSD elnökkel. A kormány beiktatásának esélyei szerinte a parlamenti szavazáson derülnek ki.
12: Magyar labdarúgó válogatott 0-0-ás döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. Marco Rossi együttese többet birtokolta a labdát, de kevés komoly helyzetet alakított ki, miközben az észak-írek több alkalommal is veszélyeztettek, egyszer a kapufát is eltalálták. Hajrában Tóth Alex előtt adódott az egyik legnagyobb magyar lehetőség, lövését azonban a hazaiak kapusa kivédte. Magyarország két mérkőzés után egy ponttal áll, pénteken pedig Georgiát fogadja a Puskás Arénában. A román labdarúgó válogatott hazai pályán 4-2-re kikapott Bosznia-Hercegovinától a B divízió második fordulójában. Adji együttese már 20 perc után két gólos hátrányban volt, Bürlidzsia és Csiköldeu találataival azonban kétszer is szépíteni tudott. Románia két mérkőzés után továbbra is pont nélkül csoportja utolsó helyén áll. A válogatott pénteken Lengyelország vendégeként próbálhat javítani.
11: Egyelőre hűvös a reggel, adáskörzetünkben jellemzően 10 fok alatti értékeket mérünk, ma azonban folytatódik a túlnyomóan derült száraz idő, délután akár 22 fokot is mérhetünk, Marosvásárhelyen most 7 fok van.
13: Most pedig.

0: 8 óra múlt néhány perccel. Folytatjuk a mai hármas szabályt kedden. Nyereményes óránk van. A Gold Rush Resort Tusnád fürdőről felajánlott egy jó kis belépőt. Ezt majd valaki megnyeri, ehhez regisztrálni kell, és fel kell venni majd a hívásunkat. Mikrofonnál a továbbiakban is Berecki Szili, és jó magam, Nagy Endre.
1: Így van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 után Margaret Island és a legszebb szavak, ez lesz az óra nyitó dalunk, kérem szépen, úgyhogy magyar vizekre elvezünk, addig is 0-30-54-88-88, ide viszont SMS-eket is írhatok, szóljatok hozzá a mai naphoz, mi várjuk nagy szeretettel. Szóval a Margaret Island itt a Gagán.
2: Ez a hármas szabály. A maga nemi.

0: Taylor Swift. Ez volt az Oka Light 11 perce. Lassan 12-ben 8 óra után jó reggelt mindenkinek. Szeptember 29 van, és KEDD. KEDD, ugye? KEDD. KEDD, KEDD, köszönöm. Marika üzeneteinek üzenetét köszönjük szépen, rendőrség ellenőrzés régen irányába Körtőfáján, köszönjük szépen, drága Marika, ellenőrizzenek is, és ti vezessetek nagyon óvatosan, papírok legyenek rendben, mindenféle legyen rendben, ne igyatok alkohol, nem szabad, tilos, sőt, kifejezetten utáljuk, úgyhogy hajrá, hajrá, mindenkivel minden oké lesz.
1: Így van, és legyetek óvatosak is a forgalomban, és persze minden hivatalos irat, ahogy mondta Szili is, rendesen érvényes lejárati határidővel ott legyen a kesztyűtartóban, vagy a napellen. Tényleg kesztyűtartó, vagy napellenző?
0: Hol? Nem mondom meg.
1: Hát miért?
0: Hát miért nem feltűnik a kocsit, hát nem, de hát most egy ablakot beütni nem olyan néz.
1: Igen, mert hogyha megmondod, akkor megtalálják, ha nem mondod meg, akkor nem találják.
0: Nincs is a kocsiba.
1: Meg. Ja, nincs is a
0: nincs
1: kocsiba.
0: Is a kocsiba.
1: Jó, oké. Okay. De amúgy tényleg lehet kétféle típusú sofőr van, nem háromféle típusú sofőr van. Az egyik magánál hordja, és ha elhagyja, mindent elhagyott.
0: Ez igen, ez így van.
1: A másik a napellenzős, forgalmi engedélyes, talon, mondom magyarul, hogy értsétek.
0: Igen. És a akinek szembe süt a nap, a szemébe süt, akkor lehúzza, akkor minden az ölébe húlik.
1: Igen. Így van, és akkor van a harmadik típus, ez lennék én. Elmondhatom, hogy ha feltörik, úgyis mindegy, hadd vigyék. Szóval van a harmadik típus, aki ott tartja a kesztyűtartóban minden egyéb lejárt papírral együtt. Tehát akkor ott van egy egész,
0: na, ez az.
1: Ott van egy egész jó kis gyűjtemény, a rég lejárt útadók, a lejárt biztosítások, stb. És akkor mindig, mikor biztos úr kéri az iratokat, akkor meg kell nézze, hogy végiglapozok legalább 200 oldalnyi A4-es, míg előkerül az érvényes.
0: Igyekszem ennél hardcore-abb lenni, én, nekem is az összes lejárt papírom egyben van, tehát hogy én nem veszek ki, csak beteszek mindig újakat.
1: Így van, helyes.
0: És megfogom a paksamétát, és úgy egy az egyben a kezébe nyom. Hát aztán szeretni. Őt fizetik ezért. Hát őt fizetik ezért. Úgyhogy megnézi, hogy visszaadja, hogy ez a biztosítás 2014, vagy 2024-ben lejárt, köszönjük. Ott kell legyen, nézze meg, biztos úr, van valami idei is, szerintem.
1: Ja, de én úgy, már jártam úgy, hogy amíg turkáltam a papírturkálóban, a kesztyűtartóban, hogy az érvényes, azt hiszem az útadót, vagy valamit kerestem, a másik kettő. A másik kettő megkerült. Itt tartottunk kb. 17 és fél percnél. A másik kettő az megkerült, és akkor még kellett volna, talán pont az utadó volt, és mondta, hogy már rég megnéztem a rendszerben egy zadját.
0: De ezt sajnál. Akartam mondani, hogy megvan most a rendszerben, rendszám alapján, vagy alvásszám alapján mindent megkapnak. Mindent. Akkor minek kell még mindig kiadogatni a papírokat egyenként? Miért nincs az, hogy megállítanak rendszerbe, pák, és szólnak, hogy így jártál, meg úgy jártál. Hát nem, de engem is így kaptak egyszer el.
1: Igen,
0: de...
1: figyelj, hogy kaptak el.
0: Hát rendszám alapján.
1: Ja, értem.
0: Egyelőre ennyi. Na, de hogy például, na volt olyan, csak akkor ma ezt a blokkot erre szántuk, akkor mondjuk végig.
1: Igen.
0: Volt olyan, képzeld el, hogy lejárt a biztosításom, mert nem járt le, hanem autót cseréltem, igen, így volt a sztori, autót cseréltem, de mivel még nem volt meg a román rendszámom, mert piros rendszámot, arra nem lehetett biztosítást kötni, de az egyéves csináltam alvásszám alapján.
1: Igen.
0: És akkor úgy állított meg a rendőr, hogy rendszerben azt úgy tűnt fel neki, hogy nekem nincsen biztosításom, és sajnálom, uram, de hát ennek legszívesen rendszámot szedjem le. Mondom, alig raktam fel, még meleg. Hát hogy szedjem le? És akkor igazából nekem se jutott eszembe, eltelt egy jó idő, amíg így egyszer így hát segítségre, családi segítségre eszembe jutott, hogy hát van alvásszám. És úgy megkapták.
1: Na, látod, milyen egyszerű, hogyha tényleg benne vagy a rendszerben is, a megfelelőképpen keresnek rá. Úgyhogy óvatosan, tehát innen indultunk el, hogy óvatosan az iratok legyenek szépen, dátummal, sorrendben, ja, lejárt, igen. Külön, ami érvényes, az pedig legyen szépen előkészítve a biztos úrnak. Ne kelljen már, mert egyébként az volna ilyenkor, fölösleges volna az Aktér alá kontroll duma. Mert mit mondja ő is? Jó reggelt kívánc, utána nem találja a szavakat, jön az a kínos hallgatás, mint Shrekkéknél.
0: Hát nem, de úgy állítsa, nem, megállítsa, lefotóz, azt mondja, hogy jó napot kívánok, kijelzik ez, hogy az. Jó napot, 500. Úgy, a csekket gyorsabban elintézzük, hát aztán, ha nem, megint 10 percet késünk valahonnan. 0-30-50-88-88, köszönjetek be hozzánk, jó reggelt!
2: Ez a hármas szabály.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: mennyi jó nő a mai reggeli műsorban ember, hát ez volt Tate McRae. Hát mi van itt, Endre, el vagyunk kényeztetve. Hát az utolsó ilyen pasis napunkon a zeneszerkesztő azt mondta, hogy fiúk, na, utolsó pasis napotok.
1: Már azt hittem, hogy engem dicsérsz, aztán rájöttem, hogy a playlisted.
0: Melyik kell, amennyi jó nő van? Szeretted volna, hogy beletartozni?
1: Nem, nem.
0: Ah, megijedtem.
1: Nem, jó. Nem, az elég azt drága igen. Befektetés.
0: Meg se éri feltétlenül. Levi azt írja nekünk, hogy a persze, hogy igen, vagy hogy mondtad, az a román kumszada.
1: Ja, igen, ja, nyeremény játék, a fekete-fehér még előző órában.
0: Így van, így van, így van, így van, így van. Rékának is jó reggelt, sziasztok, írja nekünk, illetve Vihari Spanyolországban van, Méridában, messze lent vagyok, még korom sötét van, teszem oda a kávét, gyertek, kávézünk. Jó reggelt, kívánok neked is, drága Vihar.
1: Így van, és mindeközben pedig itt tartunk, hogy még egy nagyon rövid visszautalás a mai napra, mert szeptember 29-e a kávé nemzetközi napja, vagy nagy napja legalábbis Amerikában, de ne beszéljünk erről sokat ilyen értelemben, mert hogy az egyik legnagyobb amerikai kávézó lánc alapította ezt a napot marketing célra, szóval tudjátok, és ők úgy gondolták, hogy ennek adnak egy ilyen ünnepnapot, csak akkor mindenki náluk veszi majd a kávét annak idején.
0: Van nálunk ilyen?
1: Persze, van, hogy van, ugye? Több plázában.
0: Ja, van, hülye vagyok, még a vásárhelyen is van.
1: Na, még kávésztár is náluk elképzelhető.
0: Hát amúgy lehet, igen.
1: De lényeg a lényeg, hogy a kávét, mint kínálatot, és mint egyáltalán, mint a jó kis reggeli energiaitalt sokat kutatják és nézik, és sok fehérköpenyes tudós próbálja azt megnézni, hogy mitől működik így, ahogy működik. Nem fogunk most nagyon sokat a kávéról magáról beszélni, de kiderült egy érdekes dolog. Képzeljétek el, a kávé már azerült hat az agyra, hogy egyáltalán innánk belőle. Mert azt hinni, hogy az első korty kávé, hát igen, akkor érzed, akkor hőhatás ér, és akkor kell futni gyorsan, mielőtt hólyagosodnál. Nem erről van szó. A kávé illata már olyan agyi funkciókat indít el, ami már egyfajta serkentés, egyfajta hatás a szervezetünkre. Tehát jóformán, mielőtt még kortyolnánk, akkor az illattól már beindul egy változás a testünkben. És nem placebo ez, hanem ténylegesen.
0: Nagyon szeretem én amúgy a kávénak az illatát. Szoktam néha ilyeneket, főleg mikor az otthoni kávéfőzőt ugye megtankolom. Tehát ha elfogynak a babok belőle, akkor így beletöltöm, ja. És akkor így beleszagolok a tasakjával. Nagyon-nagyon szeretem. Valamiért az egy olyan igazi, kellemes illat. Sőt, azért járok sokszor, azért hagyom, hogy a feleségem is bemenjen a parfümüzletekbe. Szó nélkül, mert a parfümüzletekben, a kicsi polcokon, férfiak, hogyha nem jártatok, ilyen mondom, vannak ilyen kis edénkék, ami tele van kávéval, ugye, mert állítólag a kávé semlegesíti legjobban az illatokat, meg a szagokat. Úgyhogy ezt javaslom mindenkinek.
1: Így van, tehát bemész a parfümüzletbe, hogy kávét illatozzál. Tehát mehettél volna
0: igen, csak
1: erre
0: az kolcsó kávék valamilyen nem jó.
1: Na ez az. Rendes márkás kávét kérünk a parfümériába. Ez az egyik fő tanulság a mai reggelnek. Komoly tanulmányt végeztek, esettanulmányt végeztek arra nézve, hogy hogyan hat az agyunkra a kávé, anélkül, hogy innánk belőle. Mi a recept erre nézve? Hát jöttek a tudósok, vegyünk egy csomó csorró egyetemistát, ugye? Mert ők amúgy is...
0: Persze.
1: Tudjuk, az egyetemista, mint állatfa és a kávé, az egy nagyon összeforrott kapcsolat, és akkor vegyünk egyetemistát, mondjuk azt, hogy kávékutatást, ez biztos jelentkeznek sokan, nem mondjuk meg az apróbetűs részt, hogy nem ihattok belőle. És akkor...
0: Csak szagolhatjátok.
1: Igen, tényleg ez volt, tényleg ezt csinálták. Összeszedtek egy csomó fiatalt, 20-29 év közötti egyetemistákat, és akkor szagoltatták velük, miközben az agyi funkciókat nézték, hogy mégis milyen hatással van ez rájuk. Nézték a hangulatokat, az agyhullámokat, a pulzust, a szív frekvencia variabilitást is. Fú, ezt miért írták bele ebbe a cikkbe? Szóval a lényeg, hogy megnézték, hogy milyen hatással van ránk, ha csak szaglászódunk és nem kortyolászunk.
0: Pontosan. Na mindjárt megnézzük, hogy mik lettek az eredmények. 0-30-54-88-88 leírhatjátok, hogy nektek a kávé illat, mind az illat, most nem a korty, meg nem a hatás, hanem az illat, az mennyire van szerves része az életetekben, úgyhogy addig megtanulok helyesen ragozni is. De jön a józan, aztán jövünk vissza ezzel.
2: Mindenről dumálunk.

0: Purple Disco Machine és a The Magician, All My Life, 8 óra 30, azaz fél 9 a kedd délelőttben. Ez Ita ír nekünk még apropó vissza előző rövid témához, hogy az iratok nem voltak nála, egyik rendőrnél nem volt gond, megnézte a rendszerben, a rendőr a rendszerben, a másik rendőr nem tudta megnézni, hanem meg akarta büntetni azért, mert nem volt nála biztosítási ív, csak azért, mert van rendszer, köteles nálunk tartanunk ezeket a dolgokat, csak úgy nagyon röviden azért szólok, van azért itt sofőri kötelesség is a dologban, de közben témát váltottunk, és szimatolunk. Pontosabban azon agyalok én, hogy vajon itt most már a kávés kísérletből merre tudunk elkanyarodni más irányba, hiszen higgyetek el, illat van még a világban bőven. De röviden vissza a kísérletre, ugyanis azt kutatták a Showa Pharmaceutical University kutatói, hogy mi történik, amikor valaki egyszerűen csak néhány percig érzi a kávé illatát. És meg is jelent a tanulmányban egy kísérlet eredménye, miszerint ugye behívták, ahogy mondtam korábban, a csóró egyetemistákat, hogy kávés kísérlet van, ezek jöttek, azt hitték ingyen kávé lesz, közben nem kellett kóstolni, csak szaglászódni. Csalódás, de mégis meglettek az eredmények. Azt mondják, hogy a kávé illatával eltöltött 5 perc után már változott a hangulata a fiatalságnak, csökkent a fáradtság, a feszültség és a szorongás, továbbá a zavartság és a lehangoltság érzése is úgy, hogy kémiailag, tehát a vérkörforgásukba egyáltalán a testi funkcióba semmi nem kerül bele, semmi más anyag, semmi koffein, csak illatozták a kávét.
1: Igen, viszont azt is mondják, hogy ugye nem nőtt energiaszintjük egyáltalán. Tehát, hogy igazából, bocsánat, ilyen szempontból nem változott semmi, csak ez egyfajta ilyen, csak egy agyi másfajta működés, hogy nem tudom, hogy egészen pontosan ez hogy lehet nevezni. Tehát azt írják, amúgy összegezve, hogy nem felpörgette igazából a résztvevőket, hanem igazából csak megváltoztatta a hangulatát. Úgyhogy abban az esetben, hogy az ember csak azért akar kávét inni, mondjuk szomorkás, olyan levert, olyan nincs kedve, délután olyan azt érzed, hogy most hogy tele van mindened mindennel, és a többi, akkor elképzelhető, hogy nem kell meginni még egy kávét, hanem elég csak ilyen 5 percig beleszippantani.
0: Ja, és ez egyébként költséghatékony megoldás is. Gondolj bele.
1: Hogyne.
0: Úgy, ahogy bemész egy üzletbe, és jön mindjárt az asszisztens, idegesítő szöveggel, hogy miben segíthetek, és ilyenkor mondod azt, mert csak vársz valakire, például az asszonyra mondod, hogy bocsánat, csak nézelődök, ezt nem szeretik ugye ezt a válasz rendszerint. Bemész egy kávéházba, és ha megkérdik, hogy miben szolgálatok, bocsánat, én csak szaglászódok.
1: Pontosan, ezért mondom, hogy teljesen működőképes ez. Például az agy az EEG mérések során azt írják, hogy egy úgynevezett relaxációs index emelkedését is kimutatták. Ez az alfa, beta vagy theta hullámok arányából származó

0: Gondolj bele, hogy amikor szippantasz a jóból egyet egy jó disznóvágás környékén, vagy elmész egy pálinka főzde előtt, vajon azt miért nem kutatták a kedves tudósok önkéntes fiatalsággal, hogy szagolják szépen a cefrét néhány héten keresztül, aztán lássák, hogy milyen téta, béta, alfa hullámok merre alakulnak.
1: Pedig oda nem is kéne toborozni embereket, mert ott vannak, ott csak egyszerűen meg kéne figyelni ezt az egészet.
0: Ott az agyi hullámokat szerintem kereshetnék.
1: Igen, igen, elég furcsán néznének egy cefre mellett, az EEG-t rákötik a fejedre. Na, de beszélgessünk illatokról, melyek azok az illatok, amelyek mondjuk egy kicsit megmozgatnak titeket, annak ellenére, hogy csak illat, idézőjelben csak illat. 0-7-30-54-88-88, addig is játékunk következik, folytatódik az igaz vagy hamis, aztán pedig folytatjuk majd a témát is.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig, a

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Üvegezünk. Üvegezünk. Az Üvegcentrum birodalmában a legkülönfélébb üvegtermékek legjobb minősége várja. Ablak- és ajtóüvegek, kristálytükrök, képkeretezés, fazettázás, fúrás, csiszolás egyedi kivitelezéssel, méréssel, szállítással és szereléssel is. Megtalál Marosvásárhelyen a Tudorban, a Progrészolói utca 2 szám alatt, vagy a 0265 248

0: 430-as telefonszámon. Üveget csak az Üvegcentrumból.
1: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Múrás Mall közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
2: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
3: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
2: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
4: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel?
8: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
9: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
10: Gamma Electronics.
11: A Brico-ban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemezlap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brico, együtt munkára készen!
12: Társadalmi célú hirdetés. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai. Társadalmi célú hirdetés. A reklám után is

0: folytatódik az igaz vagy hamis játékunk. Még a mai napon, úgyhogy még vannak vagány nyereményeink, ezt oda szeretnénk adni nektek. Ki lesz a játékos, drága Endre barátom?
1: Az utolsó járatok egyikére még felülhet Timea, hogyha minden jól megy, pontosabban a Gold Rush Resort belépőjét nyerheti meg. Egy jó kis válaszsal igaz vagy hamis kell legyen a döntés egy állítással kapcsolatban. Ehhez az kell, hogy a hívásunkat felvegye és jól teljesítsen.
2: Halló.
1: Halló, Timeához van szerencsénk. Jó reggel, szia.
2: Igen, jó reggel.
1: A rádió Gagától
0: jó hívunk. Reggelt.
1: Berecki Szili is beköszön, én Nagy Endre vagyok. Igaz vagy hamis játékra regisztráltál, Timea, szerencséd lehet ma.
2: Hát, ha lesz.
1: Nem lesz olyan nehéz.
0: Nem engedünk el üres kézzel, ne aggódj, ha már itt vagy. Timea, mit csinálsz? Hogy vagy ma reggel?
2: Köszönöm. Itt letettem a gyerkőcöket a sulibos munka fele.
0: Jön a munka. Akartam kérdezni, akkor jön egy ilyen kis lazázós délelőtt, de hát akkor ez nem. Nehéz a munka, mivel foglalkozol?
2: Hát szeretem, amit csinálni, úgyhogy nem nehéz.
0: Mi ez, amit szeret? Mi a tárgy?
2: Útépítés.
0: Útépítés?
2: Igen.
0: Út? Wow, és mit csinálsz az útépítésen? Tehát, hogy mit ilyen valami irodás, vagy terepes, vagy milyen munkád van? Ez nagyon menő.
2: Mindkettő.
0: Mind? Mindkettő. Na, vagány, mit építetek hát most jelenleg?
2: A papírmunka az elmaradhatatlan, úgyhogy
1: az mindenhol. Hát
0: az mindenhol. Melyik utat építitek, hol le? Ezután, ha járunk arra, akkor tudjuk, hogy itt már tudjuk, hogy ki dolgozott.
2: Hát ma itt Sapsiszentgyörgyön a mezőutca többek között.
1: Na, van itt azért rendesen munka.
2: Javítottjuk.
1: Nagyon helyes, köszönjük szépen a munkátokat. Volna itt egy feladvány, egyszerűen egy igaz vagy hamis válaszra várunk tőled, és már is tiéd lehet az órai nyeremény. Készen állsz?
2: Igen.
0: Na figyelj, hát nem út, hanem vasút konkrétan a lényeg ebben a mondatban, de mondom is, a világ leghosszabb tenger alatti vasút alagútja, a csatorna alagút, azaz az Eurotunnel tunnel, az Egyesült Királyság, illetve Franciaország között. Ez igaz vagy hamis?
2: Igaz.
1: Igaz, biza. Vasúti persze, alagútból igen. Ez a leghosszabb, főleg ami a tenger alatti szakaszt illeti. Vannak még ilyen nagyon monumentálisan hosszú alagútak, vasúti alagútak, de tenger alatti alagútból hosszabb nincsen, Timea. Nagyon jól tudta, de ezt így nagyjából azért gondolom sejtettel. Tehát jó formán szakmáthoz tartozik.
2: Igen.
0: Na jól van, akkor ügyes voltál, gratulálunk. Elméletileg aztán gyakorlatilag oldja meg az, akinek benne van a Fisa posztulóiban. Na figyelj, van egy vagány nyereményed, ugyanis a Tusnád fürdői Rásra Resort felajánlásával egy darab ilyen kincskereső élményjegyet nyertél, úgyhogy a családot majd el lehet oda vinni, biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon vagány hétvégi program, úgyhogy hajrá, érezzétek jól magatokat.
2: Köszönjük
0: szépen. Mi is köszönjük. Köszönjük. Köszönjük, hogy játszottál.
2: Van rá gyerek.
1: Van, akit vinni.
0: Ez az,
1: így
0: ez
1: van,
0: az,
1: így
0: ez
1: van.
0: Az.
1: Meg lesz a kaland, gyerek van, jegy van, kalandpark van, a kaland is adott, tehát köszi Téme, a szép napod legyen, gratulálunk még egyszer.
2: Köszönöm én is.
1: Szia.
0: Köszi, szép
2: Sziasztok.
0: Napot.
3: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
4: Rádió Gaga. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A

0: óriási gratulat Timeának, és hát sima aszfaltot kívánunk a munka eredményeként, bármerre is dolgozzanak. Sikerült azért megfejteni ezt az alagutas kérdést. Nagyon jó, hogy majd, hogy nem szakmába vágó feladvány volt. Lesz még nyeremény, ne felejtjétek, utolsó játéknap van ma az igaz vagy hamis játékban. Délután 3-ig nyitva a regisztrációs ajtó.
1: Pontosan 0735488885 SMS, WhatsApp vagy applikáció, itt küldhetitek el. Mi pedig folytatjuk hamarosan a témánkat, műsorunkat, csak egyelőre most meg kell szakítanunk egy picit a legfrissebb hírekkel, pontban 9-kor utána jövünk.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében. Rádió Gaga.
2: Reklám.
4: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
9: Sőt, a gazdijelszóval szóval most 20% kedvezmény jár.
8: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
12: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
13: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
14: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
15: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
16: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázs.
17: Pizza?
18: Ham!
17: Burger?
18: Ham!
17: Napi menü?
18: Ham!
17: Girosz?
18: Ham!
17: Éhes vagy?
18: Ham! Kattalj rá a kajára!
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Folytatódik a túlnyomóan derült száraz idő, délután akár 22 fokot is mérhetünk. Három éves programot indít az Oktatási Minisztérium a funkcionális analfabetizmus és az iskola elhagyás megelőzésére, és bírálta a román külügyminiszter az orosz külügyminiszter kijelentéseit a dél-romániai Dévisélui rakétatámaszpontról. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják. A mikrofonnál Rigmányi Eszter. továbbra sincs előrelépés a Nagyernyei Szászrégen közötti gyorsforgalmi út ügyében, pedig a Nagyernye Sáromberke Gernyeszek Körtvéfája Petele Szászrégen útvonalon rendszeresek a balesetek és a torlódások. Balogh József megyei tanácsos a legutóbbi ülésen azt kérte, hogy a jövő évi költségvetésben biztosítsanak pénzt az előtanulmány elkészítésére. Péter Ferenc megyei tanácselnök szerint a megyei tanács műszaki osztályán mintegy 100 millió euró értékben vannak kész tervek, amelyekre jelenleg nincs pénz. A Nagyernye Szászrégen gyorsforgalmi út előtanulmányát elkészítik, de a kivitelezés az Országos Útügyi Igazgatóság vagy a Szállításügyi Minisztérium feladata lenne, a közeljövőben nem várható az út megépítése. Mielőbb le kell zárni a politikai válságot, erre pedig holnap a Muresen kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazáson nyílhat lehetőség, jelentette ki Alexandru Nazari pénzügyminiszter jelölt. A politikus szerint a politikai bizonytalanság bonyolítja a helyzetet, ugyanakkor az idei első 7 hónap után közel 27 milliárd lejjel javult a költségvetés egyenlege a tavalyi év azonos időszakához képest. Alexandru Nazari szerint a 2027-es költségvetés jelentő többlet terhet jelent majd, ezért annak részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Hozzátette, jelenleg nem számolnak az áfa jövő évi emelésével. A cél szerinte az, hogy a Muresan kormány megkapja a parlament bizalmát. Több mint 1,21 milliárd lejes 3 éves programot indít az Oktatási Minisztérium a funkcionális analfabetizmus és az iskola elhagyás megelőzésére. A Prími programban mintegy 50 ezer elemi osztályos gyermek vehet részt. A támogatásra 1487, a korai iskola elhagyás és a társadalmi kirekesztettség szempontjából magas vagy nagyon magas kockázatú iskolát jelöltek ki. A pénzből többek között délutáni oktatást, egyéni fejlesztést, melegétkezést, pszichológiai és logopédiai tanácsadást, valamint tanszerek és digitális tananyagok beszerzését finanszírozhatják. A pályázatok benyújtásának határideje október 12-e délután 5 óra. Bírálta Oanet Szójú román külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentését a dél-romániai Deveselui rakétatámaszpontról. Lavrovtól egy román újságíró azt kérdezte New Yorkban, hogy Oroszország továbbra is célpontnak tekinti-e a NATO rakétavédelmi rendszerének részét képző létesítményt. Az orosz külügyminiszter nevetve azt válaszolta, ez titok. Oanet Szójú szerint Oroszország kevésbé veszi komolyan azokat a kérdéseket, amelyek Románia számára rendkívül komolyak. A román külügyminiszter hangsúlyozta, Bukarest számára fontos a NATO-n és az Európai Unión belüli megszilárdult pozíció fenntartása. A NATO a Deveselui rendszert szigorúan védekező jellegűnek minősíti. Egyelőre hűvös a reggel, adáskörzetünkben jellemzően 10 fok alatti értékeket mérünk. Ma azonban folytatódik a túlnyomóan derült, száraz idő, délután akár 22 fokot is mérhetünk. Marosvásárhelyen most 9 fok van.
2: Most pedig.

0: Jó reggelt, jó napot mindenkinek! 9 óra után folytatjuk a műsorunkat, mert hogy szeptember 29-e van és kedd. Nem csak ezért folytatjuk a műsorunkat, hanem azért is, mert például nyereményünk is van ebben az órában. Ugyanis a hadnagygumi felajánlott egy darab autógumi cserét, kérem szépen, mindjárt itt a szezon, úgyhogy hú, de jó lesz.
1: Mikrofonnál Berecki Szili és Nagy Endre, és azért is folytatjuk a műsorunkat, mert csak 9 óra múlt néhány perccel, tehát még 2 órányi 3-as szabály előttünk van. Jó zenével indítjuk ezt az órát is. Freddy az első szolgálatos jön, a csodák, ébredjetek, vagy maradjatok ébren csodás módon velünk.
2: Ez a 3-as szabály.
3: A maga nemi.

0: Bam, bam, bam, baram, bam, bam. Jamaicán ez volt és Zoltó együttműködése. Te megtanultam
1: köszönöm,
0: már
1: pont ezt a részt nem értettem, de köszönöm szépen, hogy elmondtad.
0: Igen, ezt tudod, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy pam, bam, param, bam, bam. Pont azt jelenti, semmi egyébként 9 óra, 10 perc, Hugo Zoltó voltak együtt itt a Gagán.
1: Huzsel.
0: Huzsel.
1: Huzsel.
0: Très bien, ne menjünk bele a franciába, légy szíves, mert aztán nem szabadulunk.
1: Én ezt megköszönöm.
0: Ott tartottunk, hogy kávékísérletet tartottak, és megfejtették, hogy már az illata is jó valamire. Sok mindenre nem, de valamire az illata is jó, és hát innen fogunk majd egy kicsit kanyarodni arra fel, hogy mi egyébnek tud még az illata akár valamire jó lenni. Nem akarunk betévedni a vízti gyárba. Lényeg a lényeg, hogy csak szagoltattak egyetemistákkal kávét, és már megmozdult az agyuk.
1: Így van. Az írja adta nekünk frissen örült kávé illata. Az első reggeli kávé elfogyasztása meg már más dolgokat mozgat meg. Pontosan, ez fontos, hogy, hogy tudjuk, igen. A fantáziát, meg ezt azt, meg hát a belső, a belügyminisztérium is összegyűl egy kicsit, na hát ezt erre értette. Bogica közül azt írja, sziasztok, a kávé illat az nagyon jó, addig a percig, amíg nem derül ki, hogy nem ihatsz belőle, hát most gondoljatok bele, én ütni tudnék érte, írja valaki, írja Bogica pontosan, de hogyha megvan már az első kávé, de úgy érzed, hogy még szükséged van valamire, akkor simán az illattal meg lehet lenni ezek szerint. Ezt le fogom tesztelni, ezt ki fogom próbálni.
0: Igen, de ott igaza van a hallgatónak, hogy ennél a kísérletnél arra kíváncsi lennék, hogy milyen biztonság intézkedéseket foganatosítottak azért, hogy ne legyen baj belőle, mert oda hívtak egyetemistákat kávézni, aztán azt mondták, csak szagolás lesz. Itt azért bodyguardok kellettek meg securitysek szerintem, mielőtt még elszabadult volna a pokol.
1: Nagy valószínűséggel, igen. Neked melyik az az illat, Endre, ami úgy odaüt?
0: A lángos illat. A lángos illat.
1: A lángos illat.
0: De tudod miért? Mert most túl vagyunk egy ilyen lángosos, kürtös, kalácsos fesztiválon itt Szent Györgyön. Ja. Lehet, hogy most a friss emlékek beszélnek belőlem igazából. De vannak ezek a, vagy a, elmész egy ilyen péksüteményes, nyitva van a kis péksüteményes ablakka, és akkor nem is kell cégér, nem kell semmi, hanem aki elmegy előtte, az egyből az az olajban, vagy kemencében sült finom pék tészta, esetleg egy kis cukormáz rá van olvadva. Szóval az egy olyan kombináció, ami szerintem halálos.
1: Messze menően nekem is a pékség. Nekem most itt kimentem egy kis perecér a szünetben, és akkor elmentem egy másfajta pékség előtt, ahol sokkal intenzívebbek az illatok, így, és akkor így egyből bevillant, hogy jó, én ezt fogom mondani. Nekem a pékség, abszolút. Tehát, hogy mikor bemész a reggeli pékségbe, és a reggeli friske, a kenyér illat, a hú, nem tudom, nekem ez egy nagy zsáner. Nem lehet, hogy egyszer, hogy ez a rádiós karrier véget ér, akkor lehet egyszer pékségben kell dolgozni, csak nem tudok felkelni reggel normálisan korán még ennyi idő után se, úgyhogy nem tudom, pékségben mit tudnék kezdeni. Az ilyen 3 órás kezdése.
0: De nem mondta senki, hogy te kell forgasd a tésztát, meg te kell a pereceket görbítsed manuálisan.
1: De volna. Mégis mit csinálják?
0: Én javaslok neked egy szakmát, egy munkát, egy pékségnél. Lehet ez ilyen részidős is, tehát délutáni órákban is lehet. Például lehetnél te a pékségben, vagy a perecesnél, lehetnél az illatfelelős. Azért nézd be, hogy...
1: Hogy?
0: Kettőt szimmantasz, és megmondod, hogy szerintem egy kicsit még többet kellene dolgozunk, az édes pékstemények illata, az nincs benne a keverékben rendesen, úgy érzem a sós felett oródott el ez az árnyalat, és ez nem vonza a klienseket eléggé.
1: 2026-ban az egyik világválságunk kellős közepén, vagy nem tudom, elején, végén, nem tudjuk, hogy hol vagyunk jelenleg, pont egy ilyen fajta szakmára van még szükség a világban, aki azért szerzi meg a minimálbér kétszeresét, hogy bemenjen és azt mondja, hogy az illat nem a legjobb.
0: Nem mondta senki, hogy 1000 eurót fogsz keresni ezzel.
1: Hát valamiben kell élni.
0: Jaj, a te eurodat megfizetni.
1: Ne, ez az a választékosságot, vagy jobb, na mindegy. A 0735488888 írjátok le a kedvenc illatokat, melyek azok, amik úgy másképp hatnak rátok.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Watermelon Sugar érnek itt nekünk Harry Styles 922, és illatokról van szó méghozzá azért, mert egy kísérlettől indultunk, hogy tesztelték, ha csak a kávé illatot szimatoltatnak tesztalanyokkal, az valamilyen dolgot beindít-e az emberben, és igen, az agyi funkciók, a különböző agyhullámokat mérték, és már az illat érzete is elindít dolgokat fejben igazából, és hát így gondolatban, inkább testben, testi funkciókban, mondjuk vérnyomásban vagy szívműködésben nincsen semmilyen hatás ránk, de a lelki állapotra már tényleg hatással tud lenni, és tényleg vannak olyan illatok, amelyek egyébként akár meg is tudnak nyugtatni. Van egy olyan tipikus illat, jönnek az üzenetek, mindjárt ígérem, mindenkivel foglalkozunk, csak félek, hogy elfelejtem. Na, szóval, van egy...
1: Oké, Endre, csináld, hadd szó, jó?
0: Összevesztem magam, mint a tegnapi fekete-fehér, igen, nem játékosunk, aki végül így oldotta meg, hogy elveszítse a játékot vissza. Van egy tipikus illat, nem tudom neked, megvan ez. Vannak ezek az ilyen keleti bazár indiai cuccboltok.
1: Igen.
0: Ahol ilyen mindenféle színes vagy batikolt vászonruhák vannak, meg különböző ilyen illatpálcikák, vagy füstölgőpálcikák, meg stb. Meg ilyen illóolajok. Mikor bemész egy ilyen helyre, teljesen mindegy, hogy Kolozsváron vagy, Budapesten vagy, vagy éppen Tanzániában vagy, belépsz egy ilyen indiai típusú, keleti típusú ilyen boltba, és mindenhol egyformán ugyanaz az illat van. Én nem tudom, hogy mitől és hogy csinálják.
1: Igen, ezek jó kérdések, hogy úgy alakulnak ki ezek az illatok. Nekem tudod még mi van ilyen? A turkáló illat, ami illat? Szagillat. Ez, nem, akkor nem jó mondom, nem turkáló, hanem tudod mi? Te is éltél vásárhelyen elég sokat, akik voltak vásárhelyen, tudják. Biztos vagyok benne, hogy más városban is van, én még máshol nem találkoztam ezzel. Az orosz piacos ruhás üzleteknek az illata.
0: Az más. De az se biztos, hogy illat, mert ott azért egy kicsikét ilyen kőolaj maradékból fröccsentett gumicsizma keveredik a patkószeggel, és esetleg mellette fel vannak akasztva még egy talicska kerék is illatról. Igen, beszélsz, ugye?
1: De az összes bódé ugyanolyan illatú. Uh-huh. Az összes. Ha csak farmereket árulnak, ha talicska kereket, az összes ugyanaz. Nem tudom, jó persze, hogyha ilyen valami olajos szerszámokat, akkor kicsit másabb. De van ennek is egy ilyen jellegzetes illata, szaga, amit az ember megérez, akkor egyből tudja, hogy hol van.
0: Azon gondolkozom, hogy akik ott dolgoznak, és napi akár 10-12 órát abban a bódéban vannak, hazaviszik ezt az illatot magukkal? Vagy ehhez hozzászoknak? Mert ha például valaki mondjuk állatok között dolgozik, és istállóban dolgozik, vagy valakinek olyan munkahelye van, hogy mondjuk a kávépörköldében dolgozik, ő a szerencsésebb elképzelhető, azt úgy lehet, hogy hazavisz. Lehet, mi is stúdió illatot viszünk haza?
1: Amúgy igen, amúgy lehet simán igen. Hát régebben még itt a régi vásárhelyi stúdió volt, ami ilyen, hát én, hogy is mondjam, mire hasonlított, egy ilyen régi rocker sarokra, tudod, aminek meg volt, mindenféle kütyű benne volt. Akkor például otthon Kinga sokszor elmondta ezt, hogy ilyen milyen rádiós illatod van, vagy szagod, vagy mit tudom, emlékszem, hogy mondta, szerintem illatot mondott.
0: Reméljük.
1: Na, de például, amikor a gyerkőc jár oviba, akkor sokszor érzem az ovinak az illatát rajta, mert hogy ugye édesanyám is ugyanabban az óvodában, itt az ő ruháján is többször éreztem, és akkor így most már a gyerek ruháján is érzem, és akkor ez ilyen vannak ilyen magányérzelmi dolgok, így, amit így összehoz ez.
0: És nézd meg, hogy valamilyen szinten egy helyzetet, vagy egy teljes emléket előhozott. Már megírta Marcel Proust francia író az eltűnt idők nyomában, hogy ott szépen le van írva az, hogy egy teasütemény egy teasütemény és egy tea illata vagy kombinációja egy egész jelenetet hoz elő a múltból. Tehát, uh-huh, és ez tényleg, uh-huh, így van, azt írja nekünk Zsolt, baba illat, az úgy eszébe juttatja az embernek, amikor a saját gyereke is még karon ülő kisbaba volt. És ezzel minden szülő így van szerintem. Főleg, hogyha elmész baba látogatóba, ez az első érzés, tényleg, most így hirtelen mindenre emlékszem.
1: Pontosan. Na, még ilyeneket írhatok, hogyha szeretnétek, 0-30-54-88. 88. Tiesto és a Facebook következik. All My Life itt a Gagán. Úgyhogy ezzel folytatjuk, addig írhatok SMS bátran.
2: Mindenről dumálunk.

0: Tiesto és a serénylegény, az agy Fastboy, All My Life, 9:28, fél 10 másodperceken belül a kedd délelőttben, és illatokkal foglalkozunk, egy kávés kísérlettől indultunk el, amikor is csak illatoztatták, szagoltatták a kávét, és már az hatással volt a páciensekre. Azt írja itt nekünk hűséges hallgatónk, hogy a kávé illata az első dolog, ami fel tudja igazán ébreszteni az alvó, vagy még szendergő embert. Nem vicc, a töltött káposzta, vagy a fokhagymás fasírt, netán a friss kenyér sem hanyagolható, de ezektől simán tovább alszik az ember, még akkor is, ha csak úgy terjengenek a levegőben, de a kávé illata, na az ki tud cibálni az ágyból olyan szinten, hogy sprintelve futsz ki a konyhába, mert tudod, hogy már csak egy adag volt, az asszony épp lefőzte magának. Teszi még hozzá. Igen, amikor kávé illatra ébresz, de már nincs kávé. Az azért sokkoló tud lenni.
1: Sokkoló tud lenni. Szerintem azért járunk kávézókba mi emberek, és nem otthon iszunk meg a kávét, mert a kávézónak van egy kávé illata. Ugye egy ilyen kávézó illata. És szerintem ez sokkal-sokkal intenzívebb és erősebb, talán ezért is esik jobban a kávé a kávézóban. Mi van abban az esetben, ha bemész a kávézóba, és mondjuk a melletted levő asztalnál leül, nem tudom, két ember, és megérzel egy olyan parfümöt, ami felhoz egy emléket, ami mondjuk az exednek a parfüme. Hoppá!
0: Tudod, mit csinálsz ilyenkor? Mi lesz itt akkor?
1: Nem.
0: Hallgatsz mélyen.
1: Ha jó, hallgatsz, de attól érzed. Ott ülsz, nem tudod eldönteni, hogy most kávé illat, kávézó, jaj, de jó, reggel 9 van, és milyen jó nekem, és aha, közben folyamatosan érzed, hogy
0: az exen illata, és közben ott ül veled szemben a feleséged, és megkérdi, hogy mi jutott eszedbe, Szili?
1: Igen, mit szimatolsz? Mit
0: szimatolsz?
1: A kávé. Hát de látom, hogy a fejed olyan torsz. Nem a kávé, mert szó a kávé. Nem, tehát vannak ilyen élethelyzetek, amit vissza tud hozni emlékeket. Így rögtön pak.
0: Igen, ezért kéne megfegyelmezzük az órunkat, vagy magunkat, mert mi van, ha reflexből egyből felsóhajtasz, hogy ó, Júlia. Mert így jutott eszedbe.
1: Ez Júlia. Elnézést, hogy kicsoda? Semmi, Júlia, a kávé. Így nevezem a kávé.
0: Júlia néni, a takarító néni a cégnél. Csak úgy hirtelen eszembe jutott, hogy a reggel, amikor bementem munkába, olyan por volt, hogy Júlia néninek szólni kell.
1: Igen, de hát hogy mindig büdös volt, miért érzed ezt? Nem, komolyan, nem igaz, ez csak a takarító néni volt. Nem, tehát, hogy rohadjon meg az órunk, tehát ott, ahol van. És a másik dolog, amiért rohadjon meg, azért, mert örökké a rossz szagokat,
0: igen,
1: ami a orrfacsaró, az egy napig érzed. Egy napig, érted? Mert bemegy az orrmolekulád, nem, a szagmolekulád az órodba, és ott ül. De mikor jó illatot érzel, akkor utána 2 perc van, csak még egy kicsit kérlek, csak még egy picit, az soha nem marad meg.
0: Igen, köcsön. Ez érdekes, hogy így működünk valamilyen szinten, hogy a rossz szagot hazavisszük magunkkal, de bezzeg a jó kávé illatot, vagy az exünknek a parfüm illatát, azt valahogy elfelejtjük már a harmadik lépésnél. Szelektív orrmemóriánkban illat szempontjából úgy néz ki.
1: Az, igen. Ó, mindegy. Kicsit most felment a cukrom a saját orromra, de ez van.
0: Valaki ember, vágd le.
1: Jó, oké. Élnek így még emberek? Hát most itt mondja. Azt írja nekünk egy névtelen hallgató, töltött káposzta, mit szóltok? Jöhet. De hogy jön ez itt? Jaj, a szag, az illatért. Hát igen.
0: Az jó kérdés, igen, hogy igen, ezekkel a hagyományos kajákkal és a hagyományos kaják illatával ugyanezt a kísérletet el lehetne végezni, hogy közben mérjük az agyhullámokat, ahogy csináltak ugye a kávés kísérletben, hogy milyen agyhullámok mozdulnak meg, és milyen alfa, béta, téta, stb. Dolgok zajlanak az ember agyában, mikor tényleg a füstölt csülük felbújjuk a töltelékek közül, páraformában belengi szépen az egész. Jaj, nem.
1: A füstölt csülök páraformájában nagyon jó, az biztos, hogy fincsi lehet, könnyen emészthető, viszont szerintem az másképp mozgat meg agyhullámokat, ott az érzelem, az emlék, a nosztalgia, a szépség, a mindenféle múlt, az jön, az bugyog úgy elő. Na, írjatok még SMS-eket, mi addig mi maradunk ilyen melankolikus változatban, vagy éppen játszunk egyet inkább, mert hogy igaz, hogy hamis játékunk folytatódik mindjárt.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály. 7-től 11-ig.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, embereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
2: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
3: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
2: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
4: Még egy óra és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
5: Máté, mi a helyes válasz?
4: A kibéridósa húsüzem házias ízei.
6: A kibéridósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
7: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben. 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény.
8: Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárátszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755-289-832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
9: A Hiper Dr. Maxban hiperajánlatok várnak. Szeptember 30-áig 20% extra kedvezmény jár az aknésbőrre alkalmas termékekre, 20% extra kedvezmény a bébi ételekre és 20% extra kedvezmény a sportolóknak szánt termékekre. A kedvezmény kupon formájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiper Dr. Maxban. További részletek a Hiper Dr. Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
10: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
11: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis- és nagykereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.

0: Folytatjuk az igaz vagy hamis játékunkat. Mi 2 darab nyereményért játszunk. Most egyelőre egyért. Maradjunk ennél, szépen sorban haladunk, hogy lássuk, ki lesz a játékosunk.
1: Attila lehet a szerencsés, a felveszi ezt a hívásunkat, és a hadnagy gumi és szervíz farkaslaki imne helyszínén jól szépen elhasználhatja ezt a felajánlott gumicserét, amennyiben sikerül megfejteni, hogy igaz vagy hamis az állítás.
2: Halló.
1: Halló, Attilához van szerencsénk, szia!
2: Igen, igen.
1: Szia Attila, Rádió Gagától hívunk, Berecki Szili.
0: Jó reggelt!
1: És Nagy Endre lennénk, és indulna ez a jó kis nyereményjáték. Regisztráltál az igaz vagy hamis játékunkra. Hol találunk a kedreggelben? Munka van már?
2: Melóba vagyok éppen, igen.
1: Mit melózol?
2: Én raktáros vagyok.
0: Ó, ez vagány dolog. Ilyen targoncás vagy? Hordozott jobbra-balra dolgokat?
2: Igen. Nem, targoncengedélyem nincsen, de így kézi emelővel dolgozok inkább.
0: Targoncengedély nincs, de megoldjuk
1: okosan. Van kézi targonca, maradjunk
0: ennyire. Így van. Na figyelj Attila, van egy vagány játékunk, és szeretnénk, hogyha te is nyernél, jó? Úgyhogy annyit kellene csinálni, csak hogy én mondok neked egy mondatot, és akkor el kellene állapítsd, hogy ez igaz vagy hamis. Ennyi, jó?
2: Jó.
0: Na figyelj, egy hibrid autó akkumulátora fékezéskor is képes visszatölteni némi energiát.
2: Ez igaz.
1: Ez tényleg igaz. Ennyit így már van, megtanultunk. Olyan régóta már az úton meg a piacon vannak a villanyautók, hogy már azt szeretném, ha az enyém a dízel is töltődne motorinába, amikor fékezek, de sajnos nem így működik.
0: Sajnos nem. Elektromos autós vagy, vagy inkább ez a régi, hagyományos?
2: Régi, nekem Audi A3-ason van, tehát én nem
0: hallok annyira dízel. Fúrról,
2: vagy hogy mondjam ezt, hogy lehet.
0: Igen, nem feltétlenül ez nem fúrhoz kötött, és
2: most ez a menő igazából, most ez az elektromos autó.
1: Hát a miénk a nagyon régi dízel is töltődik az ablakmosó folyadék esővízzel, ha fékezünk maximum. De.
2: Igen.
1: Nem nagyon. Jó.
0: Előre folyik, de ne baj. Vezettél amúgy már elektromosat, vagy nem is vezettél még?
2: Nem vezettem még, nem volt alkalom. Csak ültem benne, de nem vezettem.
0: Na nem baj, majd egyszer eljön annak is az ideje. Na figyelj, igazából Attila, hogyha már autó is, már ennyire autó is, már tudjuk, hogy van egy vagány kis 4 karikás kocsikád, akkor szeretnénk elmondani neked, hogy a hadnagy gumi felajánlásával 1 darab autó gumi cserét nyertél most ebben az esetben, úgyhogy bízunk benne, hogy megvan már a téli szett, és akkor fel lehet ezt cserélni most ingyen, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Gratulálunk a nyereményhez, köszi, hogy itt voltál, és akkor óvatosan az utakon vigyázz, hogy mi töltődik fékezéskor. Szép napod legyen, szia Attila.
2: Köszönöm, sziasztok, hello.
0: Szia.
3: Gratulálunk a Hadnagy Gumi által felajánlott gumiabroncsere nyertesének. Hadnagy Gumi és Szervíz, megbízhatóság, szakértelem és biztonság egy helyen. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
4: Otthon,
5: a fürdőszobában,
4: kocsiban,
5: munkahelyen,
4: bárhol. Ébredj minden

0: gratulálunk Attilának, jó mozgatást kívánunk a raktárba, jobbra-balra, egyiket a másik után, úgyhogy hajrá, jó munkát, illetve akkor gratulálunk majd ehhez a nyereményhez. Menjünk tovább, mert még a mai műsorban lesz egy játékunk, úgyhogy ne felejtsétek el, az utolsó óra is játékos óra, éppen ezért érdemes regisztrálni még gyorsan.
1: Így van, és ma utolsó játék nap az igaz vagy hamis játékban lesz még nyeremény délben és délután is, érdemes tehát még délután 3-ig regisztrálni. Addig még sok van, annyira sok, hogy még csak délelőtt 10 lesz, és az is csak mindjárt. Szóval jönnek a hírek 10-kor, egészkor, utána jövünk vissza, még egy óra van a hármas szabályból.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. A Brico-ban szeptember 30-áig a 710 wattos Dewalt fúrókalapácsot 23%-os kedvezménnyel mindössze 458,99-ban ért vásárolhatod meg. Ráadásul 3 kézi szerszám vásárlása esetén csak 2 árát fizeted. Hozd el hozzánk a régi szerszámodat és kapsz cserében egy 50 leértékű utalványt. Brico, együtt, munkára készen.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Hé hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
7: Október 17-én Marosvásárhelyen.
6: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
8: Őrzés és védelem, gyors beavatkozás, riasztások monitorizálása, éjjel-nappal.
9: BS Guarding.
8: Értékek szállítása, testőrszolgálat, szaktanácsadás.
9: BS Guarding.
8: Marosvásárhelyen a Szabadság utca 31 szám alatt. Telefon 0265 218 103.
9: BS Guarding.
10: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
11: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
12: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
13: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
12: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
14: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
15: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daruss autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
16: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
17: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
16: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
17: Mikrokreditlám.ro.
18: Ez történt. Rádió Gaga hírek. Folytatódik a túlnyomóan derült száraz idő, délután akár 22 fokot is mérhetünk. Több mint 53 ezer leértékben szabtak ki bírságokat a Maros megyei csendőrök mindössze két nap alatt orvhalászat és környezetszennyezés miatt, és október 16-án megkezdődhet a gazdáknak járó támogatások előlegének kifizetése. Jó napot kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Szeptember 30-a, azaz szerda a helyi adók és illetékek második részletének befizetési határideje. Eddig kell törleszteni az épületekre, telkekre és gépjárművekre kirót helyi adókat, valamint a hulladékszállítási díjat. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az összegek online, illetve a self-pay automatáknál is befizethetők. A határidő lejárta után minden megkezdett hónap vagy hónaprész után 1%-os késedelmi pótlékot számítanak fel. Több mint 53 ezer leértékben szabtak ki bírságokat a Maros megyei csendőrök két nap alatt orvhalászat és környezetszennyezés miatt. A csendőrcsoport most hétvégén ellenőrizte a halászatra és környezetvédelemre vonatkozó szabályok betartását. Ezeken az akciókon összesen 23 szabálysértést állapított meg. A legnagyobb 30 ezer lejes bírságot Marosvásárhelyen szabták ki, ahol egy személyt tetten értek, amint PET palackokból származó hulladékot öntött közvetlenül a Maros folyóba. A gát közelében a természetvédelmét célzó ellenőrzések egész évben folytatódnak Maros megyében. 49 alkalommal sértették meg Románia légterét Oroszország-Ukrajna elleni háborújának kezdete óta, ezek közül 30 eset 2026-ban történt, közölte Rádumir utca védelmi miniszter jelölt a parlament védelmi bizottságai előtt. Azt mondta, 2022 óta Oroszország 148 alkalommal támadta Ukrajnát Románia határának közelében, ebből 81 alkalommal idén. Mirutca azt is közölte, hogy ebben az évben 4 drónt lőttek le Romániában, 3-at román katonák, egyet pedig a légtérrendészeti szolgálatot teljesítő spanyol pilóták. Október 16-án megkezdődhet a gazdáknak járó támogatások előlegének kifizetése, jelentette ki Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Közlése szerint azt kérte az ÁPIA-tól, hogy szeptember 30-áig fejezze be a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket. Táncos Barna szerint október 16-ától elindulhatnak a kifizetések, ha nem merülnek fel újabb nehézségek. Hozzátette, az Európai Unió új támogatási lehetőségek nyitott meg az üzemanyag, műtrágya, villamos energia és gázárak okozta válság kezelésére. Romániában azonban egyes intézkedések végrehajtása késik.
19: Montenegro a 89. percben szerzett Latkovics góllal 3-2-re győzött Örményország vendégeként a Nemzetek Ligája tegnapi játéknapján, míg Lettország és Ciprus találkozója 0-0-ás döntetlennel ért véget. Gól nélküli döntetlen született az Észak-Írország, Magyarország és a Georgia-Ukrajna mérkőzésen is, miközben Bosznia-Hercegovina 4-2-re nyert Románia vendégeként. Svédország 3-1-re múlta felül Lengyelországot, Franciaország 1-0-ra győzött Belgiumban, Olaszország pedig 4-1-es sikert aratott Törökország ellen. Ismét regisztrálható játékosokat a Fecsesebe, miután rendezte William Betön felé fennálló tartozását. A bukaresti klub több mint 51 ezer eurót fizetett a belga középpályásnak, miután a FIFA a játékos javára döntött az 50 ezer eurós szerződéses bónusz körüli vitában. A Fecsesebet szeptember 23-ától három átigazolási időszakra tiltották el új labdarúgók regisztrálásától, illetve addig, amíg nem rendezi a tartozását. A kifizetéssel a FIFA korlátozása megszűnt, így a klub ismét szabadon igazolhat és regisztrálhat játékosokat.
18: Kellemes, enyhe, őszies maradt időjárásunk délután. A sok napsütés mellett legtöbb 22-25 fokot mérünk, csapadékra nincs kilátás. A mérsékelt légmozgás időnként többfelé megélénkülhet.
2: Most pedig.

0: ide rohan ez a keddi nap, mindjárt dél van, de még addig van 2 óra. 10 óra múlt néhány perccel a délelőttben, nyeremény is van. Itt a 3-as szabály utolsó órájában, az igaz vagy hamis játékban egy 400 lei értékű vásárlási utalvány az Autokit felajánlásában. Érdemes figyelni a telefonokat, mikrofonnál továbbra is Berecki Szili és Nagy Endre.
1: Így van, folytatjuk a műsorunkat, és ebben az órában még várunk titeket nagy-nagy szeretettel, ugye az előadókat is természetesen, mert mégiscsak egy zenés reggeli műsorról van szó. Rózsa Magdolna következik, és az Aduász című dal, úgyhogy fel a hangerőt, igazán minőségi track jön.
2: Ez a 3-as szabály. A maga nemében.

0: Just Sam Harper, ez volt a Just a Little, 10 óra 10 perc, és az utolsó óránál tartunk a mai hármas szabálynak, és még mindig... Jaj, mit juttat ez eszembe, ugye ez a kérdés, mert hogy onnan indultunk...
1: Én nem merek
0: hogy...
1: soha csinálni ilyent. Milyen? A mikrofonba.
0: Miért?
1: Hát ilyen, amilyen ti csináltál most. Mindig attól félek, hogy olyan szippantós lesz.
0: Te félsz, hogy milyen illata van a mikrofonnak, és mit juttat eszedbe?
1: Nem, félek, hogy taknyós vagyok, ezt akartam mondani.
0: Jaj, tehát félsz, hogy szortyogtatni fogsz. Ne, inkább tényleg ne csinálj. Igen, jó, igen. Rendben, azt mondom, mellőzzük ezt a dolgot. Szóval...
1: Meg nem vagyok bedugúva.
0: Nem, te nem, csak az orrod.
1: Köszönöm, mehetünk tovább.
0: Ezt is megfejtettük. Itt is különböző illatokat kerestünk, a kávétól indultunk, és azt mondják, hogy már az illat megmozgatja az agyi frekvenciákat, nem kell kortyolni is belőle, azt írja Ati nekünk. Jó reggelt, a kotyagos kávé illata. Látod, az árajel részemről már a kávé illatok között is válogatunk. Hogyha például kávé illatokból ilyen vaktesztet készítenének, és megkérem, mond, bemész egy fülkébe, és kotyogós kávé illat van. Azt mondanád, hogy ez kotyogós. Vagy bemenél egy másik fülkébe, és az behunyta a szemét közben a kolléga, nagyon koncentrál, szólok, aki nem látja, mert én látom, hogy most nem lát senkit, mert behunyta a szemét azért. Visszatérve, bemész egy másik fülkébe, és mustáros pohárban kikavart habos Nescafé van.
1: Igen. Ez nem annyira nem.
0: Jó, bemész a következő fülkébe, és egy frissen őrüli a babkávét, ilyen full automata, digitális kijelzős presszógép van.
1: Igen,
0: igen, vagy, az megvan, vagy pedig a harmadikban három az...
1: Negyedikben.
0: A negyedik ablak, bocsánat, elszámoltam. Negyedik a vakteszt kávé illatnál, három az egyben porkávé mikrohullámokban ne, melegítve.
1: Ide be sem megyek. Be sem megy. Amúgy az a durva, hogy de szerintem a Nescafénak lesz a... Persze, hogyne, ne viccelj. Hát ez a három ilyen klasszikus. Még egyet kihagytál, a negyediket. Én hagyjuk ezt a három az egyben, légy szíves.
0: Ha olyat csinálsz, akkor csak mikróban, ez fontos.
1: Ó, igen, ezt aki kitalálta is, tudod. Tehát, hogy jó, mindegy, van, amikor megoldja a helyzetet, az egyes meg meleg pohár vízzel, van, amikor, de ne, ha nem muszáj. Az ő kávé őrlős kávénak az illata, ami nem ez a digitális, mert a digitális kávéknál, vagy kávégépeknél, hogyha nem is digitális, de akkor is ezeknél az automatáknál, vagy félautomatáknál az a baj, hogy ugye leőrli, de ott belül van a kávé, ja, meg azt préseli össze, meg ott bennmarad. De van, amikor ugye külön van ezek a félautomata kávéfőzők, amihez kell egy külön őrlő, vagy lehet, hogy pont benne van az őrlő is, de hogy kívülő, tehát hogy ki őrli, meg aztán te kezeled meg ezt. Nekem az a 10/10. És bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy amúgy a Nescafénak még lehet jó illata. A Nescafénak jó az illata.
0: Igen, de
1: az nem. Az íze, de jó az illata.
0: Az nem csalás egy picikét. Tehát én azon gondolkodom, hogy most egy Nescafé illata tényleg nagyon szépen felgőzölög a pohárban, minden reklámban, az illatgőzön úszik mindenki a boldogságban, a Nescafé reklámokban, de hogy nem az van, hogy az egy kicsit ilyen művileg összerakott digitális illat, tehát illatfokozók meg stb. Ott azért a kémia labor dolgozik rendesen, nem pedig az őrlőgép.
1: Dehogy nem. Hát az összes, ami gyenge a minőség, ott általában kell valami vigye. Tehát nem tudom, láttad, de nem olyan rég volt valamelyik országban az egyik...
0: Nem mondom, ami eszembe jutott.
1: Mondd el, most már meg kell mondjam.
0: A gyenge a zenész, de jó a szinti jelenség.
1: Hát most majd mit csinálják? Jó, legalább a felszerelés, vagy tudod, igen, hogy van. Tehát, hogy attól még ugyanaz lesz, a Nescafén is ugyanez. Ez valami országban volt a nagy M-betűs gyorsétteremnél, hogy szalmakrumpli illatot árasztottak szét egy téren. Aha. Hogy csalogassa. És amúgy a gyorskajás szalmakrumpli illat, főleg az M-betűs, az zseni. Az zseniális. És oda csalogat, gyenge minőségcserébe.
0: Na hát ennyit erről, úgyhogy lehet néha még az illatokban sem kell hinni teljességgel. Ki tudja, tényleg eredetiek-e vagy nem. Milyen illatok mozgatnak meg benneteket, és milyen irányba? És egyáltalán van-e kedvenc? Írjátok meg, várjuk továbbra is az üzeneteket.
2: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Dualipa. Hát mondom, itt ma meg vagyunk áldva, ma volt Taylor Swift, volt Ruzsa Magdi, volt Dualipa, és volt Tate McRae, úgyhogy panaszunk egy szál sem lehet erre a mai napra. Illatokról beszélgetünk, azt ír nekünk, tünde, azt ír nekünk, hogy szép reggel.
1: Tudod, ez a tünde fodrászatnak a cégére.
0: A tünde?
1: Igen, tünde.
0: Ó, Istenem, de ez nagyon jó. Ezt nem mondta, hogy valaki nem csinálta már meg. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Oké, szóval tünde. Szép reggelt, meleg bundás kenyér, friss ment a teja, drága mamikám szerény reggelije, amire még gyerekként ébredtem. Jaj, de jó. De látod, rögtön ott van a mondat, az utána levő mondat, hogy az illatnak egyetlen egy lényege van, mindenféle illatnak, nem attól, hogy az maga az illat jó, az is, na, elmegy, hanem hogy mit hoz fel benned érzelmileg. És igen, itt ez van, a bundáskenyér, a lángos ugyanaz, amit te mondtál, hogy nekem nem mondja senki, hogy hagyományosan úgy minden nélkül, csak simán a lángos égett olaj illata, vagy szaga, az jó tud lenni, vagy a bundáskenyér szintén, hanem az, a bundáskenyér illat ment a tea, az rögtön a nagy reggelije, és ettől lesz jó valami.
1: Igen.
0: Ettől lesz jó. Mondjuk nem értem a lángosodat még mindig, de ez ettől jó.
1: De nézd meg, hogy kedvesnek is milyen szép dolgot hoz fel az emléke, ha illatokról van szó. Szíria falun, eső után, csordajárás után az út, mennyei. Hát lassan történelem. Igen, amikor úgy jó, megveri az eső, csordajárás után az aszfalt, utána rásüt a forró nap, és elkezd gőzölögni, párologni. Értjük, miről beszélsz, igen.
0: Mi kezdett? Csorda után mi van?
1: De miért nem jutott
0: erről nekem? Csorda után?
1: Csorda után fej is van.
0: Hát úgy igen, de hogy mi a csorda, tehát az úton mi marad a csorda után, na annak az keveredik, tudod, látod, a citrom.
1: Persze, igen.
0: Az keveredik a friss eső és por illattal, és abból lesz egy jó faluszat.
1: De miért nem hozhat ez jó élményeket elő? Ez a falun töltött, nagyinál töltött vakációk érzését is előhozhatja valaki, aki mondjuk ott lakik egy betonrengetegben, városon, és csak az ott felejtett kukákat, meg nylonzsákokat szagolja 0-24-ben. Lehet, hogy neki jól esik egy ilyen falu illat.
0: Hát hogy ne esnél, én nem mondtam, hogy szóval, hogy nem esett jó. Hát most van, hogy már.
1: Köszönjük.
0: Mindjárt számos. Na, az Ildikó azt írja, frissen sült vinetta illattól beindul a nyál elválasztáson.
1: Hát igen. Amúgy nem kellene ezt is szabályozni. Annyi mindent szabályoznak most már. Nem szabad levelet égetni, laput égetni, nem szabad semmit, tarlóiget is, minden meg van szabályozva. Nem lehetne úgy, ahogy van csendóra a tömbházaknál, meg egyáltalán, hogy kellene illatcsend óra is legyen. Hogy ne pont akkor, mikor én még nem vacsoráztam, vagy éppen nem tudom honnan értem haza, akkor küldi át a szomszéd a flekken illatot, ember a kerítés deszkája között. Pont legrosszabbkor. Tehát úgy, ahogy csendóra van, úgy illatcsend is lehet, hogy jó lenne időnként.
0: Igen, közben írja nekünk Levi, sziasztok fiúk, visszhangoztok mikrofon, nézzétek meg, jó reggelt, köszönjük szépen Levi, megnézzük a mikrofont, jó reggelt neked is. Boton közben azt írja, van olyan, hogy hát nem tudom ezt olvasni, nem akarom.
1: Most már nekifogtál.
0: Jó, na, fél, Botond írja, csak szólok, szó szerint idézem, semmilyen hozzáfűzni valami ehhez nincsen, csak elolvasom, mint Botond ír nekünk, szó szerint idézett. Van olyan is, de mondom, hogy szó szerint, tehát tényleg olvasom. Van olyan is, hogy de tényleg, esküszöm, ezt írja. Van olyan is, hogy de nem hiszed, hogy ezt írja?
1: De hogy hát
0: tényleg
1: én is látom, persze.
0: De szó szerint olvasom, csak az felek. Van olyan is, hogy kanapé szagú nagyik a kávézóba. Pincérként sokszor találkoztam, ilyen alól a kávé illat keveredik az ilyen aromával, ír a Boton.
1: Igen.
0: De ez most jót jelent? Ez jót vált ki Botondból?
1: Ez jó kérdés. Nem látok smiley-t mellett, hogy szerintem ezt egészen véresen komolyan gondolja. Amúgy tényleg elképzelhető, hogy különböző élethelyzetben, ha valaki egy térben dolgozik, folyamatosan változik az illat, és az csak ő. Mi bemegyünk, azt hiszük, hogy kávézó illat van és kész, de annak még 1000féle árnyalata van, vagy legalább 50, mint a szürkének.
2: Mindenről dumálunk.

0: Tom Grennan, How Does It Feel című dal. Közben írja, adta nekünk, hogy a hosszú buszjáraton az igazi fokhagymás pörkölt illat, de jó Istenem teszi hozzá. Hát mindenféle tömegközlekedésen, hosszú távon előkerült kaják, az maga a kánoán.
1: Azért egy szabályt lefektethetünk itt most már lassan. Néhány perce, órája beszélünk már erről az illat meg az orrunk működéséről, hogy minden illatnak az a jobb verziója, ami még nem ment át az emberi szervezeten. Tehát ebben megegyezhetünk, nem?
0: Hát ezt meg kellett emésztem, ha érted. Ne várj arra. Jó, oké, igazad van. Maradjunk ennyiben, hogy igazad van.
1: De ez, amit ír a kolléga, hogy a fokhagymás pörkölt illat, az nagyon jó. Csak nem buszon.
0: Az ugye? Hát nem buszon, nem 12 órát érted Budapestig, vagy nem tudom. Tehát, hogy a meremész 20 órát olaszországi.
1: Hát apropó, milyen jó, hogy ezt mondod, nem beszéltünk a hagyományos hazai egyik, azt kell mondani, hogy signature, tehát egyszerűen le kellene védeni trademarkkal, karikával, a szabványhivatalban kellene levédeni a vasút illata, a vasúti vagonok illata. Az egy annyira tipikus dolog, hogy valamikor felültél, és egyből otthon ér, hát nem éppen otthon, de tudtad, hogy hol vagy, tehát hogyha teljesen minden egyéb érzékszervettől megfosztottak volna, és beraktok volna egy vasúti kocsiba, tudtad volna, hogy ott vagy.
0: Pontosan, de hát ezt tudod, mitől van? Amúgy lehet, hogy pont a vonatnak nem, de van egy csomó olyan tömegközlekedési jármű, aminek szinte ugyanaz a szaga illata, nevezik ki, hogy szeretné. Ez az ülés húzat lesz egy idő után egy bizonyos szagú, amit áraszt. Tehát, hogy nem olyan rég voltam, a két vagy három héttel ezelőtt egy repülőgép múzeumban, és ott például a repülőgépeken, de úgy fel lehetett menni, egy az évben ugyanaz a szag volt, mint egy ilyen, mit tudom én, erdő csinált százréket buszjára. Tehát, hogy egy az egyben pont ott nincsen, de egy az egyben ugyanaz az illat volt, és rájöttem közben akkor, hogy amúgy lehet a széknek. Van ez a tipikus ilyen szövet valami, ami beszívja ezt a szagot.
1: Igen, és hát ez még hozzájárul, hogy egyes járatokon, vagy egyes mondjuk a buszokon megpróbálják a humán faktort ellensúlyozni nagyon sok illatosítóval. Ültél már olyan buszon, hogy mindegyik ablakba fityeg egy valami fenyőcske, vagy csokrocska, vagy valami, és akkor majd ettől jobb lesz. Hát nem mindig lesz attól jobb.
0: Soha nem lesz jobb. És hogyha már szagok, akkor még említetted, de ne felejtsük el, mert látom, hogy gondolom, hogy elfelejtetted, de nem baj ezzel, csak ezt megemlítem én.
1: Említs meg,
0: ez nem áll. Ez nem más, mint a focipályák öltözőjének a szaga.
1: Ja, és a vidéki sportcsarnokok férfi öltözője. Azt az illat. Na, azt kellene palackozni szerintem. Biztos, hogy drága pénzért el lehetne adni. Közben még jön egy jó kis vidéki gondolat itt a hűséges hallgatónktól. A frissen kaszált fű illata. Igen, ez abszolút aztán,
0: hát ez...
1: és nem beszélve aztán még tovább vívva a gondolatot, mondom a csúnya magyartalan kifejezést, mert így használják, a szénacsinálás illata, vagy a szénaforgatás, vagy a bugyázás, vagy egyáltalán az ezzel való munka, az is annyira mélyen benne van, aki egyszer dolgozott, vagy volt ilyen környezetben, hogy mindig előhozza az emlékeket.
0: Ezt úgy tegyük el jó mélyen, raktározzuk el, a következő a szólok, hogy május-június. Tehát, hogy innen kezdve egy olyan jó 7-8 hónap múlva újra érezhetjük ezt, de lassacskán most már a fűnyírók, meg mindenféle, meg a kasszák, meg ez az el van télre, télire a bundájában.
1: Már félek, hogy mindjárt elmondod, hogy hány nap van még hátra a mézes kalácsillatig, mert lehet, hogy azok nem, de már keresi. Szóval igen, azért megvannak például a különböző ünnepi környezethez,
0: 87.
1: dátumhoz köthető nagy ünnepeink, nem mondjuk ki, a dátumhoz köthető nagy ünnepeinknek is megvan a saját illata, legyen az akár egy jó kis szilveszteri félig felrobbant virsli illata, mert ott felejtette mindenki kint volt a tűznél tűzijátékot nézni, vagy pedig
0: töltött
1: tojás illat, másik, persze, hogy ne. Aztán a mindenféle illat, majd aztán a húsvétkor, szóval van itt bőven illat, amiről lehet emlékeket előhozni. Köszi, hogy segítettetek ezeket listázni, mi most segítünk valakinek nyereményhez jutni, úgyhogy igaz vagy hamis játékunk utolsó hármas szabályos fejezete jön a következőkben mindjárt.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály. 7-től 11-ig.

Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelő 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a rádió

0: tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
1: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi? Akkor irány a Camo Shoes. Női férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról. Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalvány jár. Így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Camo üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
0: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daruss autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
5: Tisztasága a Flash Clean dolga. Biztonság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profi, gyorsan, Fresh Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
6: A Tiferet több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándékecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
7: Pizza?
8: Ham!
7: Burger?
8: Ham!
7: Napi menü?
8: Ham!
7: Girosz?
8: Ham!
7: Éhes vagy?
8: Ham!
9: Kattalj rá a kajára!
10: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét lágerek és új zenék.
14: Rádió.

0: utolsó igaz vagy hamis játékunk, utolsó itt a hármas szabályban, természetesen még színes órákban, vagányvágányban lesz, de itt nálunk az utolsó, ha még nem mondtam volna.
1: Nézzük meg, hogy ki viszi el az autókit 400 lejes vásárlási utalványát. Ha minden jól megy és felveszi a hívásunkat, Rajn, mond lehet a szerencsés. Persze még egy választ kell adni, igaz vagy hamist az állításunkra.
2: Halló.
1: Halló, halló, Rajmundhoz van szerencsénk, szia!
2: Igen, igen.
1: Szia!
2: Szevasz! Napot kívánok! Szevasz.
1: Gyere, tegeződj! Jöjjünk, Berecki, Szilit, Nagy Andrét hallod. Ez itt a hármas szabály, a Rádió Gaga részéről hívunk. Regisztráltál a nyeremény játékunkra. Igaz vagy hamis lenne a nagy tét a kérdés?
2: Igen.
0: Na mit szólsz, játszanál-e? Mit csinálsz amúgy, Rajmund? Megzavartunk?
2: Épp itt vagyok a munkahelyemen, telefonálok jobbra-balra.
1: Most telefonálj középre, telefonálj középre velünk most, és akkor lesz egy jó kis lehetőséged nyerni. Mit szólsz?
2: Jó.
0: Van-e még kb. 2 percet két telefonálás között? Mit szólsz?
2: Van.
0: Na gyere, mondok neked egy állítást, jó, és hogyha tudod, hogy igaz vagy hamis, akkor abban az esetben a tied lesz a nyeremény. Hidd el, megéri, ez a 2 perc, ez nagyon megérős lesz. Na figyelj, így szól az állítás. Ha eltévedsz egy idegen városban vezetés közben, a GPS használata vagy a félreállás segít a tájékozódásban. Mármint, hogy a GPS használata segít a tájékozódásban, ezt akarták írni a kollégák. Ez igaz vagy hamis?
2: A GPS használata.
0: Persze, egyértelmű. De hogy az segít, ez a kérdés, hogy úgy van az állítás, hogy a GPS használata segít a tájékozódásban. Ez igaz vagy hamis?
2: Így van, igaz.
1: Így van,
0: persze,
1: igaz.
0: Igaz, persze.
1: Legtöbb esetben 99,99%-ban nem visz ki a mező közepére.
0: Így van, nagy valószínűséggel. Nagy valószínűséggel. Amúgy autókkal foglalkozol-e, van-e saját kocsid?
2: Van, igen. 2 is.
1: Van az... 2? Hú, akkor van, amire költeni.
0: Igen, milyen autók? Elektromos, vagy éppen hagyományos? Milyen autók?
2: Hagyományos dízel autók.
0: Hagyományos tíz autó. Az örök klasszikus, az örök klasszikus.
1: Na gyere, fisteljen az a motorina.
0: Pontosan. Ez besegítünk egy kicsit, képzeld el, ugyanis az autó kit felajánlásával 400 lej értékű vásárlási utalvány nyertél. Ezt majd felhasználhatod mindenfélére, amit csak... hogy örül? Ismered a céget, vagy ismered az a dolgot?
2: Nem hallottam még róla, de mindig jó.
0: Mindenféle ilyen autókozmetika, ez legyen lámpa, ez legyen szélvédő, ez legyen karca, ez ami csak éppen fólia, bármi. 400 lej most elkölthetsz majd ott, jó?
2: Jó, nagyon jó. Nagyon
0: illetve
2: szépen,
0: többet
2: köszönöm.
0: Is, csak 400 lejt adunk mi. Aztán többit, ha akarod, még kölcse, amit szeretnél, ebben nem szeretnék én beleszólni. Turkálok a zsebedbe, te 400 lej mi részünkről van.
2: Szuper, szuper, köszönöm.
1: Gratulálunk, Rajmund. Majd igyekez úgy elosztani, hogy az autókra 200-200 lejt kölcsé, ne legyen egyik kocsi féltékeny a másikra, lehetőleg. Gratulálom még egyszer, szép napod legyen. Szia, szia.
0: Köszi, szavasz.
2: Köszönöm, sziasztok.
3: Gratulálunk a csíkszeredai autókit nyertesének! Az utalványt felhasználhatod autóüvegjavításra vagy cserére, illetve autó, lámpa vagy karosszéria fóliázásra is. Autóüveg, autófólia, autókit.
4: Mindenről dumálunk.

0: Még egyszer gratulálunk Lajmundnak, pont annyi autója van, ahány szeme, úgyhogy pont ráfért ez a két szeme fényére ez a nyeremény, és szerintem simán el tudja majd használni. De csak nálunk járt le a nyereményjáték, ma van az utolsó igaz vagy hamis nyereményjáték nap. Regisztrálni is lehet még délután 3-ig, nem késtetek le még semmiről.
1: Pontosan. Hát leárt a nyereményjátékunk, ma lejár, leárt az Andy Bocsok is nyereményünk, illetve leárt a Pas is két hetünk, ugyanis holnaptól, ha minden igaz, akkor Kincső is csatlakozik majd hozzánk, és reggel a hármas szabály teljes lesz szerda nevében. Addig vigyázzatok magatokra, legyen egy csodaszép napotok holnap, Tali, szevasztok!
0: Sziasztok!
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám.
5: Ingyen van.
4: Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá.
5: Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
4: Mi az?
5: A látásod.
4: Az Optika Optofárnál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk.
5: Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked.
4: 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán.
5: Ne csak értékeld.
4: Vigyázz is a látásodra.
5: Optika kötőjel optofarm.ro, a látás szakértője.
6: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
7: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
6: És az új polt meg az elszámok?
7: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
6: Akkor hétvégén csináljuk madárátetőt.
8: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Marosszentgyörgy, Erdélyi út 185.
9: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői pisztrány.

0: Balázs Sárda, ahol jó megpihenni.
1: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
2: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
3: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
4: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
5: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
4: Gamma Electronics.
6: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
7: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor. A vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
8: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Továbbra is jobbára derült száraz időben lesz részünk minimális felhővel az égbolton. Zajlik ma is a Siegfried Morasán kijelölt miniszterelnök kormányában javasolt miniszterek parlamenti meghallgatása, és nem bírságolják meg a fuvarozókat, ha október 1-én nem működik megfelelően a tolló útdíj fizetési rendszer. Jó napot kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Megkezdődött a légnyomásos sátor, közismert nevén a ballon bontása a marosvásárhelyi víkend telepen. A közismert ballon fenntartása azóta vált okafogyottá, hogy elkészült és működik a május 1 strand helyén kialakított olimpiai méretű fedett medence. A felszabaduló területet új funkciókkal, korszerűbb, a látogatók igényeihez jobban igazodó módon rendeznék át. A víkend telep szerint a bontás egy új fejlesztési szakasz kezdetét jelenti, amely része a komplexum hosszabb távú korszerűsítésének. A tervezett átalakításoknál figyelembe veszik a terület adottságait és a víkend telep egészének működését. Zajlik ma is a Siegfried Morasán kijelölt miniszterelnök kormányába javasolt miniszterek parlamenti meghallgatása. Ma a 16 órakor jelenik meg a bizottságok előtt Ötvös Koppány Bulcsú, akit kulturális miniszternek, valamint 18 órakor Cseke Attila, akit fejlesztési, közigazgatási és közmunkákért felelős miniszternek javasolnak. Meghallgatják továbbá Mircea Abrudent, Drágos Puszlárot, Raluca Turcant, Oana Gheorghiut, Oanet Szojut, Andrea Kist, Mihály Dimiant és Diana Buzoianut is. Hétfőn 6 miniszter jelöltet hallgattak meg, közülük csak Táncos Barna és Alexandru Nazare kapott kedvező véleményezést. A parlament holnap szavaz a kormányprogramról és a miniszterjelöltek listájáról. Nem bírságolják meg a fuvarozókat, ha október 1-én nem működik megfelelően a tolló útdíj fizetési rendszer, jelentette ki Rádumir utca ügyvivő közlekedési miniszter. A használatarányos elektronikus útdíjrendszert a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek számára vezetik be. Rádumir utca szerint a rendszert a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaságnak október 1-én kell üzembe helyeznie, a határidő pedig nem hosszabbítható meg, mert az Európai Bizottság a következő kifizetési kérelmek teljesítését is ehhez köti. A miniszterjelölt azt mondta, ha a rendszer nem működik, nem ír alá olyan rendeletet, amely alapján megbírságolnák a fuvarozókat. Feltehetően egy drón darabjait találták meg ma egy Szántóföldön a Braila megyei Grópény közelében, közölte a Védelmi Minisztérium. A tájékoztatás szerint az éjszaka folyamán egy helyi lakos tett bejelentést az 112-es segélyhívón egy lezuhant tárgyról, és az azt követően keletkezett, később kialudt tűzről. Személyi sérülés és anyagi kár nem történt. A helyszínt a Belügyminisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat egységei biztosították, a roncsdarabokat pedig vizsgálják. A Védelmi Minisztérium szakértői csoportot is küldött a térségbe. A tárca szerint radarrendszerei nem észleltek jogosulatlan behatolást Románia légterébe. A témában is politikai vitát váltott ki a The Wall Street Journal beszámolója Kimberly Guilfoy amerikai nagykövet állítólagos kijelentéseiről. A lap szerint a nagykövet egy márciusi aténi vacsorán a román kormány várható bukására utalva azt mondta, ezt megtehetjük bármelyik országgal, amellyel csak akarjuk, itt is megtehetjük. A beszámoló szerint Stavros Papastavrou görög energiaügyi miniszter erre azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem válthatja le a görög kormányt. Kimberly Guilfoy ügyvéde vitatta a szóváltásnak ezt a tálalását. A görög ellenzéki pártok magyarázatot követelnek a kormánytól az ügyben. Továbbra is jobbára derült száraz időben lesz részünk, minimális felhővel az égbolton, 22 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. A következő napok időjárását is anticiklon határozza meg, így az előttünk álló periódusban is derült égboltra, száraz időre számíthatunk.
10: És most...
11: Sziasztok, hello mindenkinek, szép napot, jó napot kívánok, György Dávid Csaba vagyok, és a következő néhány órát együtt töltjük. Ma még játszunk, úgyhogy nyerhettek tőlünk, az igaz vagy hamis játékról van szó, nagyon-nagyon jól ismeritek szerintem. Hogy milyen nyereményekkel készültünk, nem sokára ezt is elmondom, a zenei felhozatal pedig így néz ki, Jonas Blue most, ez az Edge of Desire.
12: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
12: helyi aktualitások,
13: interjúk,
12: játékok
13: és sok-sok
12: nyeremény.

veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a

Néhány perccel ezelőtt említettem, hogy pár szót az órai nyereményekről is ejtek. Ebben a 60 percben az Auto Workshop egy gumicsere vagy egy futószög állítási nyereményét viszi el valaki. A feladvány egyszerű, igaz vagy hamis, jön az állítás, és a hallgatónak tudnia kell, hogy igaz vagy hamis. Ha beletrafál, akkor oda is adom ezt a jó kis nyereményt. Sőt, a mai nap folyamán lesz egy másik nyereményünk, a Dósa húsüzem jó voltából, illetve a Marsó is egy autógumi cserével készül a hallgatóinknak. Ez abszolút aktuális nyeremény, mert pont itt vagyunk a gumicsere, hát, hogy is mondjam, kellős közepén. Még azért nem nagyon kezdtük el lecseréltetni a nyári abroncsot, de azért aktuális lehet. Bár a Csíki, illetve a Gyergyói térségben szerintem már sokan úgy döntöttek, hogy menjen a nyári, jöjjön a téli. Depesmód, ez a Free.

Jelly Roll, ez a Run It, itt a Rádió Gagán. Ilyen az október, hűvös reggelek és napközben szuper időjárás. Azt mondják a szakértők, hogy október 5-ig az átlag hőmérséklet nagyjából a szokásosnál alacsonyabb lesz, a legmarkánsabb negatív eltérések a délkeleti régiókban várhatóak. Aztán október első hetében a legtöbb ország részben a hőmérséklet az évszaknak megfelelően alakul. És a meteorológusok már látják előre, bár az ilyen 3-4-5 hetes prognózist egy picit fenntartásokkal kell kezelni, de nagyjából azt lehet elmondani, hogy az október szép arcát mutatja, így a jelzések alapján a csapadék mennyiség a sok éves átlag szerint alakul majd, és bőven kapunk napsütést is. De én erre azt mondom, hogy legyen így. Mindjárt folytatjuk tovább Tóth Gabi és Csipadalával, az lesz a Valami Amerika még, most viszont Jandy Orr énekel, ez a Let You.

Bruno Mars, On My Soul, itt a Rádió Gagán. Autógumi csere vagy futószögállítás igény szerint, ha rajtam múlna és ha én lennék a nyertes, akkor nyilván a gumicserét választanám, annál is inkább

0: Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka Lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka Lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Rádió Gaga. Reklám.
2: Gyere a Brikóba szeptember 30-áig is vásárolj benzines Stihl láncfűrészt 350 lejes kedvezménnyel mindössze 1099 leért. Valamint benzines Stihl lomfúvót 100 lejes kedvezménnyel mindössze 1269 leért. Brikó, együtt, munkára készen.
3: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A farkasborszak üzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról. Rovino.ro farkasborszak üzlet, a minőségi borok forgalmazója.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
8: ismét lágere.

0: A No Rule zenekar és a Hipnotizál, ez a világ. Játszunk, igaz vagy hamis? Ez a tét, ez a kérdés.
1: Hello.
0: Szia, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától. Téged hogy hívnak?
1: Sziasztok, Adél vagyok.
0: Szia, Adél. Na, hogy vagy, mit csinálsz délelőtti órában?
1: Jól vagyok, tévézek.
0: Mit csinálsz? Tévézel?
1: Tévézek, igen.
0: Mi van ilyenkor a tévében?
1: Bűnöki sorozat.
0: Oh, miért nem hallgatod a rádiót? Ott jó zene van.
1: Az előbb kapcsoltam ki, hogy őszinte legyek. Mármik ez lesz a szíró, úgyhogy na.
0: Szóval bűnögi sorozatot nézel délelőtt, pedig a Rádió Gagát is hallhatnád. Na, hallgathatnád. Na nem baj, a lényeg, hogy ettől függetlenül azért tudom, hogy hallgatsz bennünket, mert regisztráltál a játékunkra. Te lehetsz a nyertes, ha tudod, hogy az állítás, amit mindjárt elmondok neked, igaz vagy hamis. Menjünk neki?
1: Igen, nyertetjük.
0: Adél, így néz ki az állítás. Egy lakóautóban lévő hűtőszekrény csak akkor működik, ha a jármű legalább 120 km/h-val halad. Szerinted igaz vagy hamis?
1: Hamis.
0: Szerintem is hamis. Abszolút hamis. A hűtő akkumulátorról, gázról vagy külső áramforrásról működik, és sebességtől független, úgyhogy ez a jó hír a lakóautóval kapcsolatban. Adél! Nyertél tőlünk, illetve az Auto Workshop jóvoltából egy, vagy egy futószögállítási lehetőséget, vagy így közeledünk a tél irányába, inkább én ezt választanám, egy gumicsere. Mit szólsz?
1: Hát...
0: Majd eldöntöm, most nem kell válaszolni.
1: Ha engem kérdeztek a gumicsere, szerintem.
0: Abszolút szerintem is. Adél, az Auto Workshop a nyereménye tehát a tiéd, de további jó filmnézést kívánok neked.
1: Nagyon
2: szépen köszönöm. Gratulálunk! Te nyerted a Csíkszeredai Auto Workshop autószerviz által felajánlott gumicserét vagy futószögállítást. Auto Workshop. Gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód.

0: A hírek előtt itt volt velünk még a Rasmus és az In The Shadows a Rádió Gagán. Hamarosan tehát dél van, lépünk tovább. A következő óra első felében egy jó kis beszélgetésnek is fültanúi lehettek, ha velünk tartotok, és bízom benne, hogy így lesz.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
5: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
6: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
8: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Kellemes, enyhe, őszies marad időjárásunk délután. Zajlik ma is a Siegfried Morasán kijelölt miniszterelnök kormányába javasolt miniszterek parlamenti meghallgatása, és 3 éves programot indít az Oktatási Minisztérium a funkcionális analfabetizmus és az iskola elhagyás megelőzésére. Hírek délben. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Szeptember 30-a, azaz szerda, a helyi adók és illetékek második részletének befizetési határideje. Eddig kell törleszteni az épületekre, telkekre és gépjárművekre kirótt helyi adókat, valamint a hulladékszállítási díjat. A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az összegek online, illetve a self-pay automatáknál is befizethetők. A határidő lejárta után minden megkezdett hónap vagy hónaprész után 1%-os késedelmi pótlékot számítanak fel. Zajlik ma is a Siegfried Morasán kijelölt miniszterelnök kormányába javasolt miniszterek parlamenti meghallgatása. Ma a 16 órakor jelenik meg a bizottságok előtt Ötvös Koppány Bulcsú, akit kulturális miniszternek, valamint 18 órakor Cseke Attila, akit fejlesztési, közigazgatási és közmunkákért felelős miniszternek javasolnak. Meghallgatják továbbá Mircea Abrudent, Drágos Puszlárotra, Luka Turkánt, Oana Gyorgiut, Oanet Szojut, Andrea Kist, Mihály Dimiant és Diana Buzoyanut is. Hétfőn 6 miniszter jelöltet hallgattak meg, közülük csak Táncos Barna és Alexandru Nazári kapott kedvező véleményezést. A parlament holnap szavaz a kormányprogramról és a miniszterjelöltek listájáról. Több mint 1,21 milliárd lejes 3 éves programot indít az Oktatási Minisztérium a funkcionális analfabetizmus és az iskola elhagyás megelőzésére. A Prími programban mintegy 50 ezer elemi osztályos gyermek vehet részt. A támogatásra 1487, a korai iskola elhagyás és a társadalmi kirekesztettség szempontjából magas vagy nagyon magas kockázatú iskolát jelöltek ki. A pénzből többek között délutáni oktatást, egyéni fejlesztést, melegétkezést, pszichológiai és logopédiai tanácsadást, valamint tanszerek és digitális tananyagok beszerzését finanszírozhatják. A pályázatok benyújtásának határideje október 12-e délután 5 óra. Feltehetően egy drón darabjait találták meg ma egy Szentóföldön, a Braila megyei Grópény közelében, közölte a Védelmi Minisztérium. A tájékoztatás szerint az éjszaka folyamán egy helyi lakos tett bejelentést az 112-es segélyhívón egy lezuhant tárgyról, és az azt követően keletkezett, később kialudt tűzről. Személyi sérülés és anyagi kár nem történt. A helyszínt a Belügyminisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat egységei biztosították, a roncsdarabokat pedig vizsgálják. A Védelmi Minisztérium szakértői csoportot is küldött a térségbe. A tárca szerint radarrendszerei nem észleltek jogosulatlan behatolást Románia légterébe.
10: Karrierje fontos mérföldkövéhez érkezett a székelyudvarhelyi származású Bíró Enikő, aki holnap először kap szerepet nemzetközi labdarúgó mérkőzésen. A női Európa-kupa selejtezőjében a lengyel Czárny és az izlandi Brejo Ablik találkozóján tartalékjátékvezetőként teljesít szolgálatot. A Nagyváradon élő a román második liga játékvezetői keretéhez tartozó Bíró Enikőt meglepte a felkérés, de nagy örömmel készül a kihívásra. Elmondása szerint igyekszik minden szükséges információt begyűjteni és minél többet tanulni a tapasztalt FIFA játékvezetőtől, Anna Maria Terteleáktól. Remekül szerepelt az erdélyi Godakó Ököl Vívó Sportklub a Siófoki Nemzetközi Gladiátor Kupán, ahol mind a hét indulójuk dobogóra állhatott. A gyergyői csapat 4 arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel zárta az erős nemzetközi mezőnyt felvonultató viadalt. Aranyérmet szerzett Búzás Róbert, Bartis Károly, Schroff Kevin és Serbán Bernardin, míg Szabó Zalán és Bakos Brigitta ezüst, Kabuc Sebestyén pedig bronzérmes lett. Búzás számára a torna egyben az utolsó verseny volt az októberi U19-es világbajnokság előtt, ahol Románia színeiben lép majd ringbe, olvasható a Székely Sporton.
9: Kellemes, enyhe, őszies marad időjárásunk délután. A sok napsütés mellett legtöbb 22-25 fokot mérünk, csapadékra nincs kilátás. A mérsékelt légmozgás időnként többfelé megélénkülhet.
1: És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba a mikrofonnál. Iron Man lett Buti László, az udvarhelyi sportoló első nekifutásra 10 óra 58 perc alatt teljesítette a 3,8 kilométeres úszásból, 180 kilométer bringázásból és egy teljes maratonból álló elképesztő távot. Vele beszélgetek nem sokára.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
11: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
11: interjúk,
1: játékok
11: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék. Mai vendégem Buti László triatlonista, aki néhány nappal ezelőtt teljesítette élete első Ironman-jét Olaszországban, 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás és 42,2 km futás. Laci, gratulálok elsősorban itt is, mert face to face, neten Facebookon megtettem, de jó, hogy itt vagy és tudsz egy kicsit mesélni nekünk.
1: Köszönöm szépen, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Na, hogy vagy?
1: Szerintem most már jól kezdek helyre jönni, úgyhogy itthon a itthoni környezetben vártam nagyon, hogy hazaérjek.
0: Csak megyünk bele még egy kicsit a számokba, mert eszméletlen komolyan, amit letettetek nagyon sokan az asztalra. 3,8 km úszás, ez 1 óra 17 perc 42 másodperc alatt sikerült, aztán jött a 180 km kerékpározás, itt volt egy nehezítés, 1000 méteres szintkülönbséget kellett átkerékpározni, ez 5 óra 29 perc 31 másodperc volt, és aztán jött a 42,2 km-es futás, egy maratoni távról van szó, 3 óra 58 perc 47 másodperc.
1: Ugye? Jól mondod, igen, ezek az én mért időm, de egy pár másodperc eltérés van, az én mért időm az 10 óra 58 perc 25 másodperc, és a hivatalos idő egy másodperccel jobb, 24.
0: Igen, ez a teljes
1: táv, igen.
0: És Ironman vagy. Mit éreztél, amikor beszaladtál a célba?
1: Hát előtte 5 perccel zokogtam. Van egy Paul Kane nevezetű versenyfelkonferáló úriember, akinek a hangja megremegteti az egész világot, és volt nekem lehetőségem az ő hangjára elindulni, és az ő motivációs szavai a családról, a szeretetről, a fájdalomról, hogy ez a mi napunk, ez rólunk szól. 3000 ember ott tapsolt a 300-nak a betétdalára. Ez annyira átél ilyenkor az ember, előttem lefutott minden. Tehát az a legmélyebb pont, ahol az életemből föl kellett tájak, ami mindenki számára úgymond lehetetlen volt, és most tényleg ott álltam a rajtba, és arra vártam, arra pillanatra, hogy megvalósíthassam ezt a címet, magaménak tudjam. Te sírtam, zokogtam, sírtam. Ennek szemés fültönje volt Tuzsan Ágnes, akinek az ölelése és a bátorítása az ökkentette át azon, hogy
0: a szemüvegből.
1: Igen, most már a csapattársunk.
0: Igen, ő is teljesített egyébként az Ironman-t.
1: Így van.
0: Róla is beszélünk majd egy picit később. Na de volt-e olyan, pont olyan pillanat a verseny alatt, amikor érezted, hogy ezt meg tudod csinálni?
1: Én a verseny pillanata alatt nem éreztem azt, hogy nem tudom megcsinálni, inkább fogalmazunk így, mert volt bennem egy olyan erő, egy olyan elszántság, hogy mindenféleképpen megcsinálom. Amiért imádkoztam és amit szerettem volna elérni, hogy ezt a címet ezt úgy tudjam magamévá, hogy a verseny előjövő akadályok, ilyen például ugye a hosszú kerékpár után a vizelés, vagy a futás közben a vizelés, amikor meg kell álljál, vagy valami nagyobb probléma, gyomor fájdalom ne lépjen fel. Tehát 18 darab gél tettem meg, ez 18-szor 45 g szénhidrát.
0: Ezt akartam volna még kérdezni, csak beelőztél, hogy egy ilyen 10 órás, nevezzük úgy, hogy menet alatt, majdnem 11 óra. Az ember hogy tudja a szükségleteit ellátni? Főleg itt most a táplálkozás, az ivás, az evésre gondolok.
1: Ismerjük az energia égetésünket, ugye tudjuk, hogy egy óra alatt annak a szervezetnek mennyi energiára van szüksége, ezt matematikailag kiszámoljuk, és az én testem, az én képességem, tehát 60 és 85 g szénhidrát per óra, ezt kell én bevigyem.
0: És ugye? A folyadék?
1: És a folyadék, igen, az 2,5 liter folyadékot tudtam a kerékpáron meginni, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam, mivel tudtam, hogy ha ott nem végzem azt a kellő energia bevitelt, akkor a futása már késő lesz ezeket bevinni. És szembesültem is ezzel a hibával a temesvári verseny, amikor már leírtam a posztomba, és meg is írták, hogy a géljeimet, amit kulacsba tartok felhígítva, hogy azt kiütötték rólam, és gél nélkül tudtam teljesíteni, a bringát az jól ment, de tudtam, hogy a futása az már nem ment jól, és nem is ment jól a temesvári. Visszatérve az Ironmanre, ez tényleg ez annyira jól összejött, mint a gyufaszálak a gyufás katujában, hogy tényleg mindent talált. Időjárástól elkezdve, annak ellenére, hogy mondtad, hogy 1000 méter szint volt, de 1000 méter szintet nem úgy kell elképzelni, hogy 1000 méterre fölkerékpározok, hanem el kell képzelni egy 3 kilométeres szakaszt, ami folyamatosan emelkedik, a vége az 16-18%-os volt, ott rengetegen a kerékpárjukat taszították, vagy éppenséggel le voltak ülve az út szélén, tehát nagyon-nagyon magas szőlőhegyre kellett kimenni. Az egyik volt 60 km végén, és ezt a kört, a 90 km-es kört kétszer kellett megtegyük, és a másik pedig került a 140 km-re, így jött ki a 1000 méter szint. Az újságok, a beszámolók ilyen 400-600 méterről írtak, de Ágnesnek is megnéztük a stráváját, és a két GPS között akkor hatalmas eltérés nincsen, neki 998 métert futatott az övé, az én pedig 1078.
0: Az rendben van akkor.
1: Úgyhogy az 1000 méter az tényleg az, azért, tehát én most itt mindenki előtt, aki el akar menni az Emilia Romagna olaszországi Ironman versenyre, ne arra gondolj, hogy 180 kilométeren fúsíkon megy, mert a felvezetők az autópályára, ott is elég emelkedők vannak, és a falvakon összekötő utakon is vannak benne jó emelkedők, így összejön az 1000 méter szint.
0: Laci, innen folytatjuk azonnal a beszélgetést.
2: Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga.
4: Rádió Gaga.

0: Folytatjuk a beszélgetést, stúdiónk vendége Buti László, friss Ironman, és most már te is elmondhatod magadról, hogy Ironman, vagy azt mondod, hogy nincsen lehetetlen, és így látva a számokat, és tudva az, hogy ez gyakorlatilag szerintem egy emberfeletti teljesítmény, lehet, hogy neked nem, mert te megcsináltad, de nekem igen. Tehát nekem emberfelettinek tűnik, hogy hogy lehet 3,8 km úszás után még 180 km-t kerékpározni, és nem csak úgy bringázgatni, hanem tekerni rendesen, aztán 42,2 kilométert még szaladni a végén.
1: Hát igen, te amikor kimenti kenyeret venni az üzletbe, én akkor láttad, hogy a 40 fokba futottam.
0: Talán hívtad a kis kávéra, de mondtad, hogy nem tudsz.
1: Nem tudok, mert van egy feladatom. Úgyhogy igen, tettem azért, hogy ez így ennyire összejöjjön. Annak ellenére, hogy kicsit az idei évet, mint klubvezető, sportoló és edző túltoltuk, mert nagyon sok versenyen
0: vagyunk. Mondjuk el azt is azok kedvéért, akik nem tudják, hogy te azért nem csak most az Ironmanre készültél, hanem rengeteg mindent csinálsz. Úszást oktatsz, hegyi mentő is vagy télen, most éppen lehet, hogy nem annyira aktívan, de télen igen, és gyerekeket edzel, tehát hogy gyakorlatilag a sport köré szervezed.
1: Igen, nem kimondottan ez a 24 órám a triatlonra való felkészülés, uh-huh. A hegyi mentő is az idén nyáron egy kicsit háttérbe szorult, és ez szerintem érthető, természetes, valamit le kellett adjak abból a sokból, amit vállaltam, hogy valamit el tudja
0: télen
1: érni.
0: Újra hegyi mentő lesz.
1: Igen, fogom erősíteni a csapatot, az biztos. Reméljük, hogy fönt a Madarasi Hallgitán, nem pedig itt Udvarhelyen kell ezt a tevékenységet megtegyük. Keltem reggel, ha esett, ha havazott, idézőjelbe, ha vénasszonyok potyogtak, és azt a kerékpáredzést meg kellett csinálni, a futást meg kellett csinálni. Próbáltam mindig úgy összpontosítani a családtól, minél kevesebbet vegyek, de ők maximálisan támogattak ebben, hogy én azt a 4 órát, 5 órát, 2 órát, vagy amennyit arra nap rászánok, azt meg kell csináljam. A hétvége pedig nagy részt utazásról szólt, versenyekről szólt. Hát igen.
0: Fejben vagy testben fárad el hamarabb az ember?
1: Az elején testben fárad el az ember, de van egy olyan fájdalmi küszöb, ami utána át tudott lendíteni magadat. Ilyenkor Mózes Tamás, aki 22-ben szintén teljesítette az Ironman-t, így udvarhelyiként ketten vagyunk hivatalos Ironman-ek. Ő azt mondta, hogy amikor a vonat előtt, akkor lackolt nagyon kemény lesz, és mindenütt az ismerőseim, akik ezt megcsinálták, az 30 km futásnál következett ez a vonat előtt, hogy Ágnes szokott fogalmazni, amikor rádesik a zongora.
0: De szerencsére nem volt pont.
1: Igen, az a holdpont, amikor azt mondod, hogy nincs tovább. Se a zongora, tehát annyira tartottam a 30 kilométeres holdponttól, hogy féltem.
0: És de te tudod ilyenkor, hogy hol jársz?
1: Igen, mert a karórámon nézem folyamatosan, ugye, hogy milyen köröknél vagyok, ugye, tehát 4-10 kilométeres kört kellett megtenni, majd 4-10 kilométeres kör végén volt a befutó ág, ugye, ami úgy hozta ki a 42,2 kilométer maratoni távot, és folyamatosan ami nekem nagyon nehéz volt, erre visszatérek, a 16 kilométerig nem tudtam megenni gélt. És tudtam, hogy ha ezt én nem lépem meg, és nem fogom magamat fejbe motiválni annak ellenére, hogy jött ez a hány inger a sok édestől, akkor nem fogom tudni lefutni a maratont. És valahogy 16 kilométeren tényleg minden előmmel azon voltam, hogy lekínlódjam, legyúrjam a tolkomon ezt az édes gélt.
0: Képzeljük el, nyomod ki az acsiból, és ezt nem megy le, rágódott a számban.
1: Tehát jön az inger, amikor hányod össze magadat.
0: Közben szaladsz is, azért
1: elég hozzá. Közben futsz, igen. Ezt próbáltuk mindig úgy csinálni, mi sportolók, hogy vannak a frissítő pontok, és a frissítő pont előtt próbáld elfogyasztani a gélt, ott el is dobhatod azt a tasakot, és akkor menet közben iszol rá 2-3 deci vizet, leöntöd magadat vízzel. Na, 16 kilométeren ezen valahogy átlendültem, és onnan tényleg azt kellett mondjam, hogy szárnyaltan. Tehát volt egyfajta fájdalom a lábamba, de nem volt görcs, ami tényleg nagyon sok sportolónál, amikor egy kicsit saját teljesítményét túltolja, az izom elfárad, akkor begörcsöl, felmondja a szolgálatot. Szerencsére ilyen nem volt.
0: Na, még van néhány kérdésem, egy dal, és jövünk vissza.

0: Visszatértünk, folytatjuk a beszélgetést. Buti László a vendégem, az Iron Manről beszélünk, arról, hogy hogyan élted meg, és tulajdonképpen minden klapolt, egyedül az időjárás nem, a kerékpározásnál. Kicsit beszéljünk arról is, hogy ott azért komoly esőket is elkaptatok, és ezek a bringák, tehát ez országúti kerékpárok, ilyen vékony kerék, nagyon-nagyon felpumpálva, kicsi tapadás, tehát veszélyes ilyen időjárási körülmények között.
1: Igen, veszélyes, mert nem száraz aszfalton kellett az egész tábot végig teljesítenünk, hanem ilyen szipolkázó, tehát helyenként, tehát mondjuk egy 60 kilométeres időnél esett az eső, de a éppenséggel távolabb volt egy 10 kilométer, nekem már nem esett az eső, és ilyen esőzónákból egyikből a másikba mentünk át. Rengeteg esés volt, nagyon-nagyon sok esés, mivel nagyon gyorsan tudtunk menni, tehát ilyen 40-50-60 kilométer per órát síkon meg tudtuk fogni, autópályán voltunk, tehát ilyen szélcsatorna azért ránk segített, mert bal oldalt egy hosszú ilyen sövény volt, jobb készfelől csatorna elválasztó betonfal, tehát nagyon gyorsan tudtunk menni. De miért esett az eső, az emberek túlhajszolták magukat, egy óvatlan fékezésnél vagy egy kormány elkapásnál nagyon-nagyon sokan elestek. Még olyan is volt, amit én láttam szememmel, hogy a kerék, ugye motorbiciklis bírók vannak, tehát ketten vannak, a sofőr is van, vagy egy fotós, vagy egy bíró, vagy egy videós van hátul, és véletlenül egy óvatlan fékezésnél a biciklivel ütközött, tehát elütötte. Tehát szirénázó mentők folyamatosan jöttek, mentek. Én 20 esetet úgy számoltam fejbe.
0: Amit láttál.
1: Igen, amit láttam, egy ereszkedőről érkeztünk le, egy nagyon éles kanyarba, körforgalom volt, zúgott az eső, körbe kordonok, és előttem lévő úriember úgy belerontott, hogy a kordonot találta magát, összetörő bicikli, összetörő saját magát, és olyan kegyetlen érzés, amikor te, mintha nem történt volna semmi.
0: Tovább kell hagyni,
1: egy segíteni nem tudsz. Ott annyi nézelődő szurkoló van, akik szólnak az ott lévő elsősegélyeseknek, és segítenek rajta, de ezért ez borzasztó azt átélni, hogy koppannak, és lehet látni ezekben a videókban, a tévében, Eurosporton, adókon, hogy tehát nincs rajta sem protektor, mint egy motorbiciklisen, tehát egy milliméteres szövet, és alatt a hús és a bőr, ami nyílik egyből ki.
0: A verseny közben a 10 óra, egy picit puskázom most itt az idődön, 10 óra 58 perc 24 vagy 25 másodperc, de legyen 24, ha már ezt mérték hivatalosan, jutott-e eszedbe a korábban az orvosaid mondata, hogy többet nem sportolhatsz? Tehát voltak ilyen gondolatai?
1: Nem, ezek a dolgok, ezek a rajt előtt jutottak eszembe, tehát az amin átmentem.
0: Akkor, amikor az érzelmek
1: elragadtak. Igen, akkor nagyon nehéz volt az ott tényleg, mindegy kocsonya rezegtem, és egyszerűen szép is volt egyben, de nagyon meghitt volt az indulás. De nem. Volt egyfajta, játszadoztam a gondolattal, ugye bal lábam az teljesen más, nagyobb lábam. Izomzatilag, érzetileg is zsibbad, lüktet, ez benne van, tehát nem 100%. Vonszolnom kellett magam után. Észrevettem a kerékpárnál, hogy borzasztó erősen dolgoztam a jobb lábból. Bal lábból annyira nem tudtam húzni a pedált fölfele, mint ahogy azt kellett volna csináljam, és a jobb térdem az utolsó 10 kilométer rettenetesen fájt és nyílalt. Ekkor volt bennem az, hogy lehet, nem fog összejönni a futás, és akkor tudva azt, hogy azt a sebességet, amit el szerettem volna érni, szerencsére meg volt, 32,6 volt az átlag, hogy muszáj lesz kiengedjek az utolsó 10 kilométerre, hogy kicsit a lábam
0: maradjon energia.
1: Ne nyomjak a jobb lábból, hanem próbálják húzni a bal lábból. Na de ahogy beraktam a kerékpárt a depóba, tehát egyből tudtam szárnyalni, se fájdalom, se nyilvás,
0: semmi. A fentiek veled voltak, a gondviselés.
1: Igen, nagyon, minden egyes lépésnél velem volt. Aztán volt az utolsó 10 kilométer, első 5 kilométerében, mint egy szamár, egy ilyen nagyon csúnya lihegő hangot, abba tudtam magamat motiválni, hogy ne adjam fel, tehát megyek, tehát csúnyán lihegtem, tehát mindenki mellett nem érdekelt, de úgy éreztem, hogy az nekem az segített, az a szuszogásom, az a hörgésem.
0: És a célnál már voltak hazai drukkereid is. Picit beszéljünk róluk, bár fogy az időnk, de említsük
1: meg
0: ezt a pillanatot
1: is. Igen, ez megint föltette az íra a pontot, ők egy hatalmas nagy élményben gazdagítottak engem, 7 óránál vagyunk, a rajt pillanatánál, éppen jövünk ki a depóból, még egy utolsó vizsgálat volt.
0: Hajnal, tehát reggel 7.
1: Reggel 7, és akkor három sportolónak, Füle Csernyázminak, Pap Nórának és Szakács Botodnak a szülei, hajrá Laci, hajrá Ágnes, fehér szurkoló pórba megjelentek.
0: Nézték körül, hogy magyar szólt. Ki az, aki magyarul beszél, ugye Olaszországban?
1: Így, ahogy végignéztem a videót, meg észlettek, mindent szemem megtelt könnyen, nem tudtam felfogni, nem tudtam felfogni, és hazafele utaztam is, és folyamatosan ezt mondtam, hogy ezek a szülők udvarhelyről elutaztak.
0: Meg akarták nézni a gyerekük edzőjét az Iron Man-en.
1: És nagyon jó érzés volt, hogy nem a feleségem egyedül a két gyereke, hanem volt egy csapat. Az a csapat, akik a sportolóinkat csapatként versenyre elkísérjük, tehát nem csak edzőként, hanem is sportolóként csapattal tudtam teljesíteni ezt a versenyt, így nagy öröm és hála.
0: És akkor számukra, érte. Igen. És akkor fogy az időnk nagyon, de azért Tuzson Ágnes nevét még említsük meg. Ő is teljesítette az Ironman-t. Ugyanolyan hosszúság, úszás, kerékpározás, futás kell a nők is teljesítsenek, mint a férfiak. Ő is hozta, ő másodiknak futott be talán?
1: Igen, tehát ő 9 óra 52 perc, 52 másodpercet testett a távot. Ugye őnek én nagyon nagy álma volt és vágya volt, tehát ő sokkal többet tett ezért a sportért, mint én. És jó pár Ironman teljesítménye van, ami hivatalos neki a Klagenfurti, ez a második az Emilia Romagna. És 10 óra 15 perces ideje volt nekünk, mindenféleképpen úgy tervezte, hogy ezt az időt meg szeretné dönteni, és hála sikerült is, ezzel jelen pillanatban ő a Románia országos csúcstartó a teljes távú Ironman-en, valamint a korosztályban, a 30-35 éves korosztályban második lett, és az összetett nőben pedig 8. lett. Ami azt jelenti, hogy szerencsének köszönhetően ezeken az Ironman-eken tudjuk megkapni azt a lehetőséget, hogy megkapjuk a slotot, a meghívást a világbajnokságra, ami a triatlonnak az olimpiája, az Ironman-nek az olimpiája, ez Kona, Hawaii. Ez 2027. október 9-én Romániát tudja majd képviselni, és az Udvarhelyi Triathlon Klubot is most már hivatalosan is januártól a klubnak a színeibe fogja ezt megtenni.
0: Buti László, köszönjük, hogy bejöttél és elmesélted. Gratulálok még egyszer, és további sikereket kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mindenütt kívánok a hallgatóknak.
2: Ez a Rádió Gaga. Rádió Gaga.

közélet az otthonodtól. De a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Paul Russell, ez a Lil Boateng, itt a Rádió Gagán. Folytatom tovább egy olyan zenével, amely most már jó néhány éve itt van közöttünk, és el nem hiszem, hogy 9 éves ez a dal, hogy repül az idő. Mindenféle nézettségi rekordot megdöntött annak idején a videó megosztókon, és még mindig jó, még mindig lehet élvezni, és mindig lehet rá mozogni. Jön a Despacito.
1: Reklám.
2: Pizza?
3: Ham.
2: Burger?
3: Ham.
2: Napi menü?
3: Ham.
2: Girosz?
3: Ham.
2: Éhes vagy?
3: Ham. Kattalj rá a kajára!
4: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt, munkára készen.
8: Társadalmi célú hirdetés. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
9: ismét lágerek

Rihanna, Don't Stop the Music, de a zenét egy picit megállítjuk, annál is inkább, mert Rihanna most már kiénekelte magát. Éppen ma jelenik meg Ákos új albuma, Karácsony, az ünnepdalai címmel. A dalszerző énekes arról beszélt az album dalai kapcsán, és a decemberi Haréna koncertjével egyetemben megemlítette, hogy mit jelent számára az idei nyáron való küzdés a súlyos betegségével. Az Ákos rajongók erről azért sokat hallottak, sokat olvastak. 15 vadonatúj felvétel, viszont új kompozíció, saját szerzemény csak kettő van a lemezen, a többi feldolgozás a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó dalokról van szó. Ákos azt is mondta, megkockáztatja, nagyon más, nagyon különböző album ez a korábbiaktól. Ákos rajongói tehát nagyon-nagyon várják szerintem ezt az új anyagot. Vele folytatjuk nem sokára, jön az ugyanúgy, a művész előtt pedig még Katy Perry.

0: A Lokko, Lokko, itt óra végén. Nagyon-nagyon jó ez a dal, erre igazán lehet mozgolódni, bulizgatni. 13 óra van nem sokára, egyetlen egy teendőm akad még, hogy elmondjam a folytatást, ami nem más, mint a hírek világa, úgyhogy ezzel lépünk tovább.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet a stílus minden színében.
3: Reklám.
4: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics Kallos boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro. 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évada Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet. 0755 289 832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel? Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Gyrosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: Továbbra is jobbára derült száraz időjárásban lesz részünk minimális felhővel az égbolton. Újabb bírálatot fogalmazott meg Szorin Grignano és a PCD ellen Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök, és több mint 1,3 millióan vettek részt 14. Leópápa 4 napos franciaországi apostoli látogatásának különböző programjain. Jó napot kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Továbbra sincs előrelépés a Nagyernye és Szászrégen közötti gyorsforgalmi út ügyében, pedig a Nagyernye Sáromberke Gernyeszek Körtvéfája Petele Szászrégen útvonalon rendszeresek a balesetek és a torlódások. Balogh József megyei tanácsos a legutóbbi ülésen azt kérte, hogy a jövő évi költségvetésben biztosítsanak pénzt az előtanulmány elkészítésére. Péter Ferenc megyei tanácselnök szerint a megyei tanács műszaki osztályán mintegy 100 millió euró értékben vannak kész tervek, amelyekre jelenleg nincs pénz. A Nagyernye Szászrégen gyorsforgalmi út előtanulmányát elkészítik, de a kivitelezés az Országos Útügyi Igazgatóság vagy a Szállításügyi Minisztérium feladata lenne. A közeljövőben nem várható az út megépítése. Újabb bírálatot fogalmazott meg Szorin Grignano és a PCD ellen Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök. Siegfried Murasán mai Facebook bejegyzésében azt írta, ha a PCD kormányra kerül, Grignano nem fog habozni újabb lopást támogató sürgősségi rendeletet kiadni. A kijelölt miniszterelnök szerint ezért a PCD-nek nem szabad döntenie az ország jövőjéről. Siegfried Murasán tegnap este még arról beszélt, hogy mintegy 200 biztos szavazatra számít a kormány beiktatásához, és szerinte a politikai válság megoldásának kulcsa a PCD kezében van. Azt is közölte, hogy ma ismét megpróbál egyeztetni Szorin Grignanóval, mint ismert a parlament, holnap szavaz a kormány beiktatásáról. Az előzetes értékelések szerint az orosz hadsereg vette át annak az ukrán tengeri drónnak az irányítását, amely június elején felrobbant a konstancai kikötőben, közölte a román elnöki hivatal. A hivatal szerint hasonló jelenséget más szövetséges országok, különösen a balti államok is észleltek. A konstancai incidensben a drón a 78-as dokba egy metanolt szállító hajó közelébe jutott, majd önmegsemmisítő üzemmódba kapcsolva felrobbant. A kikötőt előzőleg kivált. kiürítették, így nem történt személyi sérülés. Az eset kivizsgálása továbbra is folyamatban van. Az elnöki hivatal szerint az incidens próbára tette Románia képességét az ilyen típusú fenyegetések kezelésére. Több mint 1,3 millióan vettek részt 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli látogatásának különböző programjain, közölte a Vatikán. Az egyházfő pénteken érkezett Franciaországba, és Párizsban, majd Lourdesban is 100 000 fogadták. Látogatásának utolsó napján Metzben mintegy 35 ezeren gyűltek össze a katedrálisban és a környező területeken a pápa miséjére. 14. Leó a béke és a vallások közötti párbeszéd mellett foglalt állást, és Európát arra szólította fel, hogy küzdjön a hazugságok és a megtévesztés ellen. Továbbra is jobbára derült száraz időben lesz részünk, minimális felhővel az égbolton, 22 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. A következő napok időjárását is anticiklon határozza meg, így az előttünk álló periódusban is derült égboltra, száraz időre számíthatunk.
1: És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, Győr Dávid Csaba. A mikrofonnál elmúlt egy óra, már is indítjuk az újabb 60 percet, a Los Angeles-i székhelyű globális poplány csapat, amelyet dél-amerikai és például amerikai, na meg svájci gyökerekkel rendelkező tagok alkotnak. Ők nem más, mint Ketszájék. Jön az Anima.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
4: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
4: interjúk,
1: játékok
4: és

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Follow the flow, és a valahányszor. Vegyetek a kezetekbe egy golyóstollat, és jegyezzétek le a mondandómat. Miért? Persze, hogy van erre is magyarázat, mert 1899-ben ezen a napon született Bíró László József, a golyóstoll feltalálója. A feltaláló az orvosi egyetemen kezdett, majd foglalkozott a grafológiától kezdve a festésen át az autóversenyzésig sok mindennel. 1932-től több folyóiratnak és lapnak volt munkatársa, így került a nyomdák közelébe, ott aztán addig-addig nézegette a nyomdagépeket, amíg kitalálta, hogyan lehet összeállítani a folyamatosan író tollat egy tintával töltött hengerből és egy golyóstollból. 1938-at írtunk, két szabadalmat is bejegyeztetett Magyarországon a folyamatosan fejlesztett toll találmányaira. A gyártásához folytatott kísérleteket azonban már külföldön végezte. Párizson keresztül Argentínába vezetett az útja, és használható, ma is ismert golyóstollára itt is kapott szabadalmat. Szóval a golyóstoll is magyar találmány. Erről azért sok szó esik, de ha pont évfordulós pillanat van, akkor érdemes kiemelni. Lépünk tovább most Gabriella Szilmivel. Ez a Sweet About Me.

Camilla Cabello és a Liar gyors közlekedési információ, bár a problémát nem oldották meg, de talán egy picit könnyebb lesz átjutni a Prahova völgyen, ugyanis átadták a forgalomnak az új Komárnik körgyűrűt, közel 3 évvel a munkálatok megkezdése után, erről számolnak be a Prahova megyei tanácsnál, és ez közel 6 kilométer hosszú kerülő útat jelent összességében. Igen, és azt mondják, hogy tettek legalább konkrét lépést, amelynek hatását az emberek már érezni fogják akár a következő napokban is. Az ott élők és az áthaladó forgalomban résztvevők egyaránt. Jó sok pénzbe is került, és most itt a számokban nem is nagyon szeretnék belemenni. A lényeg, hogy ilyen elkerülő utakra azért rengeteg város mellett még szükség van, azért, hogy a forgalom fluiditása, a forgalom valahogy egy kicsit normálisabb keretek között tudjon lebonyolódni a nehéz részeken. De ez azért már valami, ez a 6 kilométer hosszúságú elkerülő út. Hajrá mindenkinek, aki részt vesz a közlekedésben. Accent, velük folytatjuk, jön a Don't Leave Kylie.

0: Biberexa és Fateless feldolgozása. Ez volt a New Religion dósahús üzem. Nagyon-nagyon jól ismerjük, kiváló termékeket állítanak elő. Tőlük egy termékcsomag érkezik igazi finomságokkal. Valaki ezt viszi haza nem sokára.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
6: ismét lágere.

0: valami Amerika!
1: A bombon és a valami Amerika. Most játszunk a történetünk, most kezdődik Zoltánnal. Szia, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
2: Szia.
1: Szia Zoltán, hogy telik a napod?
2: Igen. Jól, köszönöm, hogy
1: buszozok, hogy buszokodok. Aha, merre jársz?
2: Hát most jelenleg Szezembe, és megyek Krajovára.
1: Ó. Oh. Vannak emberek a buszon?
2: Hát, nagyon gyenge.
1: Gyenge, na jó. Akkor egy picit én is buszozom veled, ha megengeded. Van egy játékunk, az igaz vagy hamis, és mondok egy állítást. Ha tudod, hogy igaz vagy nem igaz, szóval igaz vagy hamis, akkor tudok adni egy jó kis nyereményt. Na figyelj, akkor fussunk neki. A világ legmagasabban fekvő aszfaltozott nemzetközi hágói közül több is a Himalájában található. Igaz vagy hamis?
2: Igaz.
1: Ezt tudtad, vagy így megérzés?
2: Nem tudtam, mivel ő valahogy ez egyik legnagyobb csúcs. 8000 valahogy méteren, úgyhogy gondoltam, hogy ez itt igaz legyen.
1: Így van, jól logikáztad ki. A nyereményünket a Dósa húsüzem adja. Őket valószínűleg ismered, azért sokan ismerik, 1992 óta vannak a piacon, jó minőségű termékeket készítenek, húst dolgoznak fel. Egy általuk összeállított termékcsomag a tiéd.
2: Szeretjük a Dósát, főleg a lányom, nagyon szeretjük.
1: Na, nagyon örülök akkor.
2: Úgy, ez nagyon kapura jött.
1: Ez a nyeremény, ez abszolút jó helyre kerül. Oké, Zoli,
2: igen.
1: További jó utat kívánok neked, és vigyázz magadra az utakon.
2: Köszönöm nagyon szépen, további szép napot nektek.
1: Köszi, hello, szia.
2: Hello, szia.
3: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.

0: Dermot Kennedy és a Kiss Meme. Én a csók helyett egy virtuális öleléssel is beérem. Na, fordítsuk komolyra a szót, érkeznek a hírek. 2 kor, majd térek vissza.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Kész a 10 órai!
6: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
7: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
8: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
9: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
10: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Kellemes, enyhe, őszies marad időjárásunk délután. Több mint 700 kg pontyot telepítettek szeptemberben a Maros megyei vizekbe, és Oroszország további szabotázs akciókat tervezhet Európában, figyelmeztetett az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Augusztus végén 2,76%-os volt a nyilvántartott munkanélküliségi ráta Maros megyében, ami enyhe csökkenés jelent júliushoz képest. A megyei munkaerő elhelyezési ügynökség adatai szerint 5716 munkanélkülit tartottak nyilván, közülük 4396-an nem részesültek munkanélküli segélyben. A munkanélküliek csaknem 72%-a vidékről származik. Iskolai végzettség szerint a legnagyobb csoportot az alapfokú tanulmányokkal rendelkezők alkotják, 44,26%-kal, míg felsőfokú végzettsége mindössze 4,6%-uknak van. Több mint 700 kg pontyot telepítettek szeptemberben a Maros megyei vizekbe. A Maros megyei Vadász és Horgász Egyesület összesen 711 kg halat engedett szabadon a Szászrégen környéki folyó szakaszokon. A pontyok átlagosan 1 és 2 kg közötti súlyúak voltak. A telepítés 2 helyszínen zajlott, a Szászrégeni gát fölött, a Görgény folyóval való összefolyás közelében, valamint Maros-Vécs térségében. A telepítés a következő időszakban is folytatódik, a tervek szerint hegyi patakokba őshonos pisztrángi vadékot is telepítenek. Az Alkotmánybírósághoz fordulna a Pinélé, ha a parlament holnap elutasítja a Siegfried Moresán vezette kormány beiktatását, és Nikus Ordán államfő ezt követően nem indítja el az előrehozott választásokhoz vezető eljárást, jelentette ki Alexandru Muraru, a Nemzeti Liberális Párt alelnöke. Szerinte az alkotmány 89. cikke alapján a parlamenti padhelyzetből az előrehozott választás jelenthet kiutat. Muraru úgy véli, az államfő nem értelmezheti az alkotmány politikai vagy személyes érdekek alapján. Oroszország további szabotázs akciókat tervezhet Európában, erre figyelmeztetett Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, hírszerzési információk alapján szerintem Moszkva a demokráciák elleni támadásokkal megosztani és megfélemlíteni akarja a társadalmakat, hogy azok felhagyjanak Ukrajna támogatásával. Kaja Kallas szerint ezért már a támadások előtt fel kell készülni és reagálni kell a fenyegetésekre. Kiemelte azt is, hogy Ukrajnának sürgősen légvédelmi eszközökre van szüksége.
12: Felkészülési mérkőzés játszik egymással a Sepsi OSK és a Marosvásárhelyi ACA válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünetben. A találkozót szombaton 11 órától rendezik a háromszéki klub sportbázisán. A két együttes idén már kétszer találkozott Sepsiszentgyörgyön, márciusban 0-0, júliusban pedig 1-1 lett a végeredmény. A Sepsi OSK jelenleg a Superliga 9. míg az ACA a másodosztály 13. helyén áll. Gianni Infantino FIFA elnök felülvizsgálatot rendelt el a Nemzeti Labdarúgó Szövetségeknek szánt többletforrások ügyében. Az UEFA és a CONCACAF elnöke azt javasolta, hogy mind a 211 tagszövetség legalább 10 millió dollárt kapjon, ami összesen mintegy 2 milliárd dolláros kifizetést jelentene. Infantino közölte, hogy a pénzügyi ellenőrzések és hivatalos jóváhagyások lezárásáig egyetlen összeget sem tekintenek biztosnak. A javaslatokat október 15-én értékelheti a FIFA tanácsa.
11: Kellemes, enyhe, őszies marad időjárásunk délután. A sok napsütés mellett legtöbb 22-25 fokot mérünk, csapadékra nincs kilátás. A mérsékelt légmozgás időnként többfelé megélénkülhet.
1: És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba. A mikrofonnál Szent Mihály Arkangyal ünnepe van, erről is szó lesz ebben a 60 percben, de természetesen játszunk, és a zene kapja most is a főszerepet. Kezdünk Taylor Swift énekelt.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
5: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
5: interjúk,
1: játékok
5: és sok-sok
1: nyeremény.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

Ismét foci nézős este előtt állunk, és nézzük a felhozatalt. Folytatódik a Nemzetek Ligája. Sevillában Spanyolország Horvátországot fogadja, Prágában pedig Csehország Angliát. A Sepsiszik közben hazai környezetben játszik bajnokit, a kínálatban szerepel még más sportág is. Spanyolország Horvátország a nap rangadója minden esetre 21 óra 45 perctől startol, de ahogy mondtam, pályán még az angolok és a csehek is, sokan mások. Ha kíváncsiak vagytok a mai nap történéseire, akkor a székely sporton minden hasznos, fontos, pontos sportinfó megtalálható. Nálunk zene, mindjárt Kygo folytatja, az lesz a Save My Love, most Caro Emeraldi a tér, ez a Back It Up.

0: Ma is tanultam valamit. Természettudományról, történelemről, találmányokról, érdekes életpályákról néhány percben a PC House támogatásával.
1: Ma is tanultam valamit, rovat egyik érdekes pillanat, a Szent Mihály napja, tehát szeptember 29-e. A magyar néphagyományban a gazdasági év fordulójáról van szó. Szakrális kultusza van ennek a napnak. Szent Mihály az utolsó ítélet angyala, a lelkek mérlegelője és kísérője. Aztán gazdasági fordulópont, ekkor hajtották be egykoron a legelőről a Szent György napkor kihajtott állatokat. Ez volt a pásztorok elszámoltatásának, újraszerződtetésének és a cselédfogadásnak a napja is. Emiatt a költözések időszaka is erre a napra esett. A pásztorok farkas ünnepet tartottak a csorda védelmébe, és dologtiltó nap is volt egyes vidékeken. De még az időjárás és termésjóslás is szóba kerülhetett egykoron. Ha a fecskék még nem mentek el, hosszú őszre számítottak az emberek, a keleti szél viszont kemény telet ígért. Úgy tartották, a fű ezután már nem nő tovább, a nap körüli 4 hét pedig a legalkalmasabb az őszi vetésre. A kompakt diszkó, lépünk tovább, jön a Te meg én.
0: Ma is tanultam valamit. Készült a PC House támogatása.

0: So Easy, ez volt Olivia Dean dalam. Itt a Rádió Gagán. Autógumi cseréről van szó, nem sokára ez aktuális kérdés lesz, és ha még most szeretnétek élni a lehetőséggel, akkor gyorsan iratkozzatok fel valamelyik gumis műhelybe, de ez sem kötelező, elég, ha nyertek tőlünk, illetve a Marsótól egy autógumi csere lehetőséget, egy ilyen jó kis nyeremény így a téli szezonhoz közeledve. Mindjárt igaz vagy hamis, azaz hamarosan játék.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án

0: legjobb árai. Deák-hámor.ro. Társadalmi célú hirdetés. Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
1: ismét sláger.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenék, ismét játszunk. Ezúttal egy újabb hallgató lesz velünk, remélem, Izabella. És ha sikerül felvenni a kontaktot vele, akkor eldöntjük együtt. Vagy Hello. Rábízom, hogy igaz vagy hamis. Szia, György Dávid, Csaba vagyok a Rádió Gagától.
1: Szia, szia.
0: Szia, Izabella. Na, hogy vagy? Mi a helyzet nálad?
1: Jaj, köszönöm szépen, jól vagyok. Minden rendben.
0: Dolgozol, vagy hogy telik a nap?
1: Dolgozok természetesen.
0: Meddig tart a munka?
1: Hát ez most attól függ. Ma pont 6 óráig.
0: Ó, 18 óráig, akkor van azért még egy kicsi belőle. Na figyelj, ezt a munkanapot meg tudjuk toldani egy nyereménnyel, mert ez az igaz vagy hamis játék. Van egy állítás nálam, ezt elmondom neked, és válaszolnod kell arra, hogy igaz vagy hamis az, amit hallasz, jó?
1: Rendben.
0: Na gyere, autós jellegű kérdés. Ha az autóban bekapcsolod a klímát, a légkondit, az kismértékben ugyan, de növelheti az üzemanyag fogyasztást. Ez szerinted igaz vagy hamis?
1: Igaz.
0: Így van, igaz.
1: Tapasztaltam én is.
0: Ezt te is tudod, akkor van autód, sofőr is vagy, azt jelenti.
1: Igen. Hát az egy nagy segítség a mindennapokban.
0: Így van, eljutni A-ból B-be. Na, az a kérdésem, hogy a nyári gumit cseréltetted-e még le? Vagy már le, bocsánat.
1: Még nem
0: cseréltetted le. Jó, akkor egy kicsit megsegítjük ezt a folyamatot, mert most nyertél egy autógumi csere lehetőséget a Marsó jó voltából.
1: Jó, hát ez nagyszerű. Rendben, köszönöm.
0: Köszönöm. Izabella, nagyon szívesen, és mondtam, hogy a munkanapot egy nyereménnyel megtoldjuk, és ha ígérek valamit, akkor azt be is tartom.
1: Nagyszerű, köszönöm szépen a játékot, és köszönöm a nyereményt is, örvendőknek.
0: Ildikó, nagyon szívesen, illetve Izabella, bocsánat, nagyon szívesen elkereszteltelek itt hirtelennyiben, és kitartást kívánok.
1: Hát akkor várom majd még egy játékot, amiben nyerhetnek valamit.
0: Jó, oké, megoldjuk, megbeszéljük, jó? Szóval kitartást a munkádhoz, vigyázz magadra.
1: Köszönöm szépen nektek is.
2: Gratulálunk a Marsó nyertesének! Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro

0: Sziasztok, további jó délutánt kívánok nektek, elköszönök, de indítják pontosabban a fiúk a vagány-vágányt, és ma még játszunk igaz vagy hamis, ez a játék neve, és már szerintem nagyon jól ismeritek. György Dávid, Csaba vagyok, holnap találkozhatunk.
1: A Rádió Gaga műsoraiban szinte mindenről beszélünk, de van, ahol csak zenélünk. Amennyiben erre van igényed, választhatsz a Gaga 5 zenei csatornája közül is. Van Dance. Van Disco Classic. Van 100% magyar.
2: Soha nem ér véget. Titkos szerelem. Más nem jön éget.
1: De van rock. És van Gold zenei csatornák is. A választás rajtad áll. Kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra, vagy használd a Gaga applikációt. Slágerek is, új zenék, valamint ötször több jó zene, mint máshol. Rádió Gaga. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében. Rádió Gaga.
1: Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
1: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
5: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: A következő napok időjárását is anticiklon határozza meg, így az előttünk álló periódusban is derült égboltra, száraz időre számíthatunk. Mintegy 200 biztos szavazattal számolt Siegfried Morasen kijelölt miniszterelnök a kormánya beiktatásához szükséges 233-ból, és 14 és 17 milliárd euró közötti veszteséget okozhattak az idei hőhullámok és az aszály az európai mezőgazdaságban. Jó napot kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Közel 6,8 millió lejes társadalmi felzárkózást segítő programban vesz részt a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság. A helyi tanács nemrég jóváhagyta, hogy az igazgatóság vezető partnerként csatlakozzon a svájci román támogatással megvalósuló projekthez. A teljes költségvetésből mintegy 5,8 millió lej svájci támogatás. A program elsősorban a Dumb utcában élő hátrányos helyzetű közösséget célozza, szociális és egészségügyi szolgáltatásokat, oktatási támogatást és a munkavállalásban segítséget biztosítanának, valamint támogatnák a különböző jogosultságokhoz való hozzáférést. A módszert később más hátrányos helyzetű területeken is alkalmazzák. Mintegy 200 biztos szavazattal számol Siegfried Moresan kijelölt miniszterelnök a kormánya beiktatásához szükséges 233-ból. Siegfried Moresan szerint a PNL, az USZERE és az RMDS továbbra is támogatja a kormányt, emellett a nemzeti kisebbségek képviselőivel, független képviselőkkel és kisebb frakciókkal is tárgyalnak további szavazatokért. A kijelölt miniszterelnök közölte, nyitott arra, hogy a PSD elnökével, Sorin Grindjánóval is egyeztessen a kormányprogramról és a parlamenti együttműködésről. Sorin Grindjánó szerint azonban Moresan nem hívta fel, hanem WhatsApp üzenetben küldte el neki a kormányprogramot. A PSD és az AUR korábban jelezte, hogy nem támogatja a Moresan kormányt. Bírálta Oana Zoiu román külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentését a dél-romániai Deveselui rakétatámaszpontról. Lavrovtól egy román újságíró azt kérdezte New Yorkban, hogy Oroszország továbbra is célpontnak tekinti-e a NATO rakétavédelmi rendszerének részét képző létesítményt. Az orosz külügyminiszter nevetve azt válaszolta, ez titok. Oana Zoiu szerint Oroszország kevésbé veszi komolyan azokat a kérdéseket, amelyek Románia számára rendkívül komolyak. A román külügyminiszter hangsúlyozta, Bukarest számára fontos a NATO-n és az Európai Unión belüli megszilárdult pozíció fenntartása. A NATO a Deveselui rendszer szigorúan védekező jellegűnek minősíti. 14 és 17 milliárd euró közötti veszteséget okozhattak az idei hőhullámok és az aszály az európai mezőgazdaságban, jelentette ki az agrárügyekért felelős uniós biztos. Hangsúlyozta, hogy egyelőre előzetes becslésről van szó, mivel még nem takarítottak be minden termést. Az idei szélsőséges időjárás Franciaországot, Dél-Németországot, Ausztriát, Szlovákiát és Magyarországot, valamint Románia keleti és nyugati térségeit is érintette. Az agrárügyekért felelős uniós biztos szerint a vízhiány egyre több európai országot érint, ezért fontos lesz a vízügyi infrastruktúra fejlesztése és a precíziós öntözés. Az uniós biztos kötelező mezőgazdasági biztosítás bevezetését is szorgalmazta. Továbbra is jobbára derült száraz időben lesz részünk, minimális felhővel az égbolton, 22 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. A következő napok időjárását is anticiklon határozza meg, így az előttünk álló periódusban is derült égboltra, száraz időre számíthatunk.
7: Most pedig. Összekedvan, szevasztok, kedves hallgatóink, itt vagyunk az egészen, Atya mind a hárman. Ez itt a Vagányvágány, ne féljetek semmitől, az agyunk legalább annyi, mint az én nyelven volt az előbb.
8: Hát körülbelül. Itt van visszavonzsolt kis Bence és Horváth Gábor. Tegnap addig néztem ezeket a dokumentumfilmeket, ahol valakit hát elásnak, ide dugnak, oda dugnak.
7: Te mit csinálsz? Miért kell ez neked? Kik dugnak?
9: Jó van, szerintem maradjunk abban, hogy a pöszekedet tartjuk. Indulunk Robin Thicke-kel, CIA-jal, Szerelel, jön a Blurred Lines.
1: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
4: Vagányvágány.
1: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat. Vágyerek és

0: Na jól van. Nézegetem, hogy nyilván várható volt, hogy lehozzák a tegnapi feketébe öltözött diákokat, akik az egyenruha ellen tiltakoznak. Az a helyzet, hogy mit annyi mindent elmondtunk erről, és diszkréten elfelejtettünk egy dolgot, megkérdezni azokat, akiknek valami halvány köze van hozzá, konkrétan a diákokat, elő-elő fordul nálunk az ilyesmi, ezt meg kell tanulni, hogy néha őket is meg kell kérdezni. Nem lett volna utolsó, hogyha az az okos beszedés, aki ezt kitalálta, megkérdez vagy egy gyereket.
1: De ugye manapság nagyon sok ilyen van, hogy csak irány dobnak valamit, csak akkor ugye nem kérdezték meg.
0: Mert előtte. Az okos beszédekről okay, de... itt mozog.
2: Á, jó, de tegyünk különbséget. Itt gyerekekről, diákokról van szó, tehát 18 év alattiakról. Meg kell ilyenkor kérdezni őket, vagy eldöntheti a felnőtt társadalom az, hogy esetleg egyenruhát viseljenek az iskolákban, vagy nem. Mert most én az ördög ügyvédje leszek, mert már beszélgettünk erről az egyenruha kérdésről már többször a Vagányvágányban, és mindig az volt, hogy hát a szülők írtak inkább a hallgatóink közül, hogy ők szeretnék-e, hogy a gyerekeik egyenruhába járjanak, vagy esetleg ne járjanak egyenruhába. Most akkor ott tartunk, hogy a diákok, a gyerekek, a fiatalok tüntetnek. Van-e szavazati joguk? Nincs. Neveljük-e a társadalmat, vagy nem neveljük?
1: Mi az ez a szavazati jog? Mik ez a szavazati joghoz?
2: Akkor tüntessenek, hogyha már 18... Igen. Tehát, hogyha elmúltak 18 évesek, akkor tüntessen.
1: Én ezzel nem értek egyet, mivel hát őket érinti ez a dolog elsősorban, ezért nyilván nem azt mondom, hogy kizárólagos döntésjog, de én legalább a döntésnek 50%-át arra tettem volna, hogy mit gondolnak. Ami nem olyan nehéz egy ilyet. Iskoláknak körbeküldesz-e kérdőívet, igen vagy nem? Kész.
2: Na igen, ebben igazad van, ezt támogatom. Tehát, hogyha körbeküldünk egy kérdőívet is, az iskolák nagyja kitölti, és visszaküldi a tanügyminisztériumnak, akkor eldöntetik így a kérdést. De nem az. Én egy kicsit úgy érzem, hogy a politikum felhasználja most a fiatalokat, a diákokat, és azok mellé állnak, akik hát inkább vagy fogadják az egyenruha viselését, vagy nem fogadják el az egyenruha viselését.
1: Na, én ebben nem látok ennyit őszintén. Azt viszont látom és érzékelem. Én otthon nem mondtam a lányoknak semmit erről a dologról. Mi ketten megbeszéltük felnőttek nyilván, hogy erről mi a véleményünk, elmondtuk, hogy marhaság. De tegnap reggel nézem a nagylányom, 6. osztályos, feketébe van öltözve, mondom, gyászolsz fiam, mi bajod van?
2: Miről nem tudok?
1: Azt mondta, nem szeretne.
2: Kislányom.
1: Nem, csak szeretne tiltakozni. És ezt teljesen magától döntött ezt a dolgot el. Figyelj, én innentől tovább már nincs mit mondjak, az igazság. Mert hogy ez sok mat.
2: Oké, de azért tiltakozik, mert szembe szeretne menni mindenképpen.
1: Nem akar szembe menni semmivel, vagy... nem akar egyenruhát. Tehát az összes sejtje tiltakozik az egyenruha ellen.
2: Jó, figyelj, itt a környékünkön több diákot és fiatalt megkérdeztünk az elmúlt napokban, de tényleg csak így a baráti vagy az ismerősi körünkből. És arra kérdeztünk rá, hogy miért nem szeretnétek, hogy egyenruha legyen az iskolában, és nem tudtak válaszolni rá. Ha azért, mert ne legyen. Mert biztos, hogy szűkben.
1: Ezt viszont nem várnám el egy gyerektől. Ők nem is feltétlen kell tudjanak erre válaszolni a kerek mondatban. Elég, ha egy gyerek azt mondja nem, és akkor mi van?
0: Gyerektől jön az információ. Nyilván nem akarnak egyenruhát, és hozzáteszi, hogy ezek abszolút el vannak tévedve, és a törvényhozók, mert nem az a bullying, amit annak hisznek, nem a ruhából indul meg ilyenek. Köszönjük szépen. Tehát ez az, amikor az a korosztály nyilatkozik, aki esetleg ezt az iskolában tapasztalja. Hogyha valaki azt gondolja, hogy attól, hogy a gyerekeknek egyforma nadrágjuk és ingük, vagy mit tudom, miük lesz, és akkor ettől megoldódnak a társadalmi különbségek, ez körülbelül olyan, mint amikor kicserélték a régi migekben a nem tudom mennyi pénzért a kezelőegységet, és akkor újra fogalmazom, azt mondták rá, hogy ez olyan, mintha a Trabantba beraksznál egy színes tévét, és azt mondanád, hogy Mercedes. Megint az van, hogy valami látszat dolgot akarunk kezelni, nem a problémának az okát. Kapalai

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: engedjük meg azt Beyoncé-nak, hogy ebbe tényleg beleadott mindent. Tehát szerintem úgy ez énekelte.
1: Biztos. Ez ott van.
0: Szerintem kislábújból volt ez megtámasztva.
1: Ez nem a Texas Hold'em.
0: Hát, jó, na igen, tehát ezért volt, ez volt a bajom a Texas Hold'emmel, hogy le tud nyomni Beyoncé egy ilyet, csak akkor Texas Hold'emet énekel utána.
2: Fel akartok idegesíteni, miért hoztatok fel ezt a témát?
0: Igen, Zsoltban a country man, megszólalt,
2: West Texas accent. Tényleg, ne haragudjál meg.
1: Mi az egyenlő viselése, vagy nem viselése, az nem idegesít fel.
2: Fiúk, én azon gondolkoztam, hogy Bukarestben szerintem behívták a PR-t. Kérdezték tőle, te mondj már valamit, légy szíves, amivel ez a sok hülyének a figyelmét el lehet terelni, mert ölnek meg, hogy legyen már kormányunk. Bement a PR-os, azt mondta, te. Elkezd az iskola. Hát jó, mondom, amit elmondtunk. Nem kell ilyen tanügyi határozatokat.
0: Nem kell
2: a tanügyet megváltani.
0: Hogy kijönnek a gyerekek fél analfabétán, elolvassa
2: mindenki
0: használatútesítást az ABC-n, és nem tudja megfőzni.
1: Tanároknak a fizetését csökkentettük. Ne,
2: figyeljetek rám. Egyenruha.
0: De ne hülyéskedj.
1: Szerintem a tanügyminisztériumban mindenki beleremegett.
2: Bum. Milyen tanügyminisztériumban te?
1: Hát a Pasadena.
2: A teljes, mindenhol. Hát szerintem Bukarest remegett ettől a dologtól.
0: Figyelj, mondjatok, amit akartok. Nagyobb cirkusz van belőle, mint abból, hogy most akkor tényleg azért buktatták-e meg a miniszterelnököt, aki azóta is miniszterelnök.
2: Az amerikaiak azt mondták, hogy...
0: Mert nem vásárolt palagázat.
2: Így van.
0: Azért az is ciki.
2: Na, szóval, hogyha ezt egy PR-os találta ki, én megizok vele egy sört, úgyhogy
0: jelentkezzem. Ha ezt egy PR-os találta ki, én adóz az emberhez elmegyek dolgozni.
2: Amúgy tényleg.
0: Ott tanulni lehet.
2: Ott tanulni lehet, az biztos. Tehát, na, amúgy nem nézek ennyit ki őszintén honatjáinkból, hogy ők ennyire
0: számítóak lennének. Nem, ez szerintem valamilyen Z-kategóriás.
1: Ezt is az amerikaiak csinálták
2: szerintem. Trump leszólt. Te hogy néztek ki te? Hogy néztek ki?
0: Hogy néznek ki? Hát azt hittem, hogy 18 éves.
2: Így van.
1: Jó, új Trumpról jut eszembe, láttátok, most felkerült egy rövid dokumentumfilm.
0: Melyik az, amikor
1: a törökországi NATO csúcsról, nem, amikor ja. Hogyan ment haza, hogyan szállították haza az Egyesült Államokat.
0: Na, hogyan szállították haza? Hogy
2: meséld el.
1: Hát úgy, hogy kapott a Katartól egy Air Force One-t, egy vadi újat, $400 millió értékű, és akkor úgy volt, hogy azzal fog visszautazni az Egyesült Államokba. Na de biztonsági okokból kapott egy fülest a titkosszolgálatoktól, hogy lehet, hogy merénylet készül ellene. Na és akkor a két Air Force One, a régebbi és az új, egymás mellett állt a repülőtéren Törökországban.
0: És akkor állóban a Fortok állával ült fel?
2: Nem, felment. A kettőbe felment valaki.
1: Igen, így van.
0: És ő ment egy harmadikkal.
1: Pontosan egy kisebb szállító repülőgéppel hagyta el Törökországot.
0: Marha vagomba
1: bírták. Úgy néz ki, hogy egy körülbelül igen, egy ilyen étel, mi az, pótló buszba, vagy ilyen kamionba ültették be, és akkor valahogy átvitték a másik repülőgéphez, ami nem volt látható.
2: Megéri amerikai elnöknek lenni, mit mondjak. Most abszolút.
0: Hát kapsz egy vadonatúj Air Force One-t,
2: és nem tudsz beleülni, mert lelőnek. Bele se
0: tudsz kucolni az ülésbe, jó nyugodtan. Pedig te lettél volna az első, gondold meg, ebbe azért ma Obamának ott van a nyoma.
1: Jó. De látod, ő is egyenruhában volt akkor is.
2: Igen, az a helyzet, hogy már nagyjából mindent elmondunk erről az egyenruha kérdésről pénteken, vagy nem? Mikor volt?
1: Hát többször beszéltünk erről.
0: Tehát, mi az esélye egyébként, hogy ezek
1: után, ezt
0: hogy
1: az
0: iskolákban tüntettek, valahogy észreveszik a döntéshozók, hogy nem kéne ezt a kérdést írni. Én arra tippelek, hogy nem is az lesz, hogy... hoznak egy negatív döntést, azt mondják, hogy nem kell, gyertek, hanem egyszerűen a kérdést el fogják engedni.
2: Gyertek, fogadjunk valami nagyon nagy hülyeségbe. Én szerintem elfogadják.
0: Ha elfogadják, akkor iskolai egyenruhába fogunk jönni. Valonnan kerítünk valami iskolai egyenruhába.
2: Nehéz, ez bonyolultna.
0: Mi vannak akkor ötödikesek, mint én?
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Mihályel Soltét hallgatuk itt a Rádió Gagán. Feketébe öltözve tiltakoztak még hétfőn, azaz tegnap országszerte a diákok a kötelező iskolai egyenruha bevezetés ellen. Erről beszélgettünk, és Margitka írja a következőket SMS-ben. Kedveseim, mint alsós tanítónő mondom, kollégáim nevében is, hogy itt jól fogna az a köténykés uniform is, ami az én időmben volt. Funkcionalitása lenne most is olyan köpeny kötények, ami védené egy kicsit a ruházatot. Felsőben mi lenne jó? Szülőként is prezentálok, hát nem a mazlak trikó. Az inget meg naponta cserélni, vasalni kell, kinek gyűlik meg a baja. Zakó, szoknya, nadrág, és aki nem áll jól, mert duci, sovány, beteg, a lába. Én alig vártam, hogy felsős legyek, hogy felvegyem azt a csínos lájbis szoknyát, és jó volt a színe is. Na most válogathatunk a ciklámen, hupilila, mustárzöld színekből. Szóval kétszer nem. Ölelés nektek, Margitka.
1: Köszönjük szépen. Ez olyan helyre jött, hogy komolyan vesszük.
2: Egyébként itt Margit leír egy olyan dolgot, amit én is elmondtam már pénteken, amikor beszéltünk először erről az egyenruhás dologról, hogy mi van akkor, hogyha valakinek előnytelen. Tehát egyenruháról beszélünk, és közben meg kamaszokról, főleg lányokról, akiknek nagyon sok esetben nem állhat ez a dolog jól. És ugye azt mondják, hogy a különböző, hát akár testi bullyingot szeretnék ezzel megszüntetni, meg nyilván azt is, hogy a gyerekek ne úgy mutassák, hogy milyen gazdagok a szüleik, hogy közben meg Vuitton ruhákban járkálnak. Ezt mondtuk, hogy amúgy is megoldható cipővel, kabáttal, táskával, amivel csak akarod, kiegészítővel, de szerintem, hogyha valakit a teste miatt szivatnak, egy ilyen egyenruha akár még jobban kiemelheti a...
0: De ez nem úgy van, hogy rászabják, tehát személyre szabják.
2: Persze, Gábor, mindenki M1 szabóhoz, dehogy is.
0: Nem.
2: Ott M1-es, kapsz egy M1-es.
0: Akkor mondok mást. Magyarországon nálunk úgy történt, egyenruha volt, nem volt kötelező, de aki akarta, hordta, hogy kijött egy szabó, és minden osztályba elment, levette mindenkinek a méretét, és személyre szabottan varta.
1: Ezt azért megnézném, hogy
2: köszönhetetben.
0: Ez komolyan így volt.
2: Főleg teleormánban nézném meg, szerintem szabó sincs.
1: Nem ott, hanem olyan helyeken, ahol nincsen.
0: Römlikus szerát.
1: Jó, a Robert üzenete. Sziasztok, legények, tiszta igazad van, Bence. Vannak akkor ötödikesek, mint erről jutott eszembe, hogy van egy komám olyan okos, 20 éves és hatodikos. Oké, köszönjük. A Rokmalac üzenetét kellene valaki megfogja.
2: Sziasztok, titánok, szép dolog a tiltakozás, de Gábornak igaza van. Addig, ameddig egy üveg olajért és egy kiló lisztért, meg egy kiló cukorért ül a minisztériumban az, aki ezt el akarja dönteni, mert ennyibe kerül a szavazat, a diákoknak esélyük sem lesz változtatást előidézni. Ezt a szülőkkel megoldják. Nekik, a tanárokkal és az iskolával együtt a szolidaritásnak ilyenkor van értelme, mikor közös a cél. De vajon közös a cél? Csak kérdem egy barátomnak. Te, Gábor nem ezt mondta, Gábor azt mondta, hogy a gyerekek ne szóljanak bele 18 éves koruk előtt. Én meg azt mondom, hogy ez így ebben az esetben nem feltétlen állja meg a helyét. Mert
0: de hogy nem állja meg helyét, Zsolt, ne arra, hogyha beleszólok, de te is otthon, ameddig a gyereked nem 18 éves, addig te, mint szülő és a kedves párod dönt arról, hogy a gyerek hogyan viselkedjen, hogyan öltözön, stb.
2: Hogy hogyan öltözön, biztos nem.
0: Hát azért kíváncsi lennék, hogyha megjelenne.
2: Hát figyelj,
0: miniduciban.
2: Tehát az, hogy határokat szabunk az öltözetét, az öltözködésében, ez egy dolog, de hogy mit vesz magára, azt ő dönti el, már öt éves, már az öt éves is, nem csak a nagy.
1: Na hadd vigasztaljalak meg. Egyelőre ugye kormányalakításról van szó Bukarestben, érdekli is ezeket az egyenruha. Egyszer az kell legyen. De komolyan ilyenkor az oktatási bizottság is az van, meg a szakbizottság, hogy az oktatási minisztert meg kell hallgassák. Apropó, lesz-e miniszterelnökünk? Vagy hamarabb lesz az iskolának egyenruhája, mint miniszterelnöke Romániának? Lassan kezdem azt hinni.
2: Szerintem igen. Erre a kérdés a válasz. Jó. Ha engem kérdeztél, szerintem igen.
1: Még van egy utolsó játékunk. Szerintem azzal kellene valamit kezdenünk.
2: És egy pizza utalványunk.
1: Így van. Jön Diaz Mente, és a méreg utána játszunk.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk.

0: találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
1: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
2: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
3: Most várunk.
4: Mire?
3: Hogy feltörjön bennem a vágy.
2: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
0: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
0: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: A reklám után
7: ismét lágere.

kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Megérkeztünk az utolsó játékunkhoz, ami az igaz vagy hamisat illeti. Van egy feladványunk, egy állításunk, ti pedig meg kell állapítsátok, hogy az az állítás igaz-e vagy hamis. Na nézzük, mit lehet nyerni ebben az órában.
1: Pizza Joe utalványt, ezzel búcsúzik az igaz vagy hamis játékunk, egy jó ízű nyereménnyel, igazából ez a legjobb ízű nyeremény ebben a játékban, mert hogy aki helyesen válaszol a kérdésünkre, az a Pizza Joe-tól kap egy 100 leértékű pizzafogyasztási utalványt, és aki válaszolhat a kérdésünkre, amennyiben felveszi a telefont, az Zala. Nem megye, nem vármegye, hanem Zala hallgatunk.
2: Ja.
3: Szervusz Zala, a telefonnál Bészabó Zsolt, Horváth Gábor, Kis Bence.
0: Szia.
3: Mi jót csinálsz?
0: Szia Zala.
2: Sziasztok. Hát itt a Bédelink.
3: Jó, most várjad.
2: Feleségem már.
3: Nagyon helyes. Amíg nem a feleségedet, addig nincs baj. Jó, figyelj csak.
2: Jó.
3: Van nekünk ez a zseniális játékunk, amiben felteszünk egy kérdést, neked pedig igen, nemmel meg kéne válaszolnod. Jöhet-e a kérdés?
2: Jöhet, persze.
3: Igaz vagy hamis? Egy robogó vezetése közben nem kell bukósisakot hordani, ha lassabban mész 20 km/h.
2: Robogó. Hát szerintem kell.
3: Tehát, hogy kell viselni sisakot, vagy sem?
1: Elmondta, hogy kell, és akkor nem igaz. Úgyhogy igaza van. Ennyi az egész. Megbeszéltük ezt a dolgot. Zala, az a szerencsés nyertes vagy, aki a legutolsó játékban nyertél, mert hogy te vagy az utolsó játékosunk. Ez egyet jelent azzal, hogy egy 100 leértékű pizza utalványt nyertél a Pizza Joe felajánlásával, amelyet mi a legnagyobb szívességgel az ebéd mellé odaadunk.
2: Köszönöm szépen.
4: Gratulálunk! Te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát Gyergyószent Miklós első és legrégebbi pizzázójától. PizzaJoe.ro.
5: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Na kezdj, csokorom, többet nem hazudozunk, már nem is szoktunk, de az igaz hamis játékunk nem lesz többet. Ez volt az utolsó, és Zalának adtuk oda az utolsó ajándékot egy pizza utalvány formájában.
1: Ami a témánkat illeti, írja nekünk Vihar, ha valaki tanulni szeretne, annak mindegy, hogy milyen öltözékben megy, aki meg buta, mint a fejsze, az kiöltözik, mert politikusnak készül. Na tessék!
0: Ebben van valami.
2: Azért megkockáztatnám, hogy láttam én okos politikust, de az ott más dologgal szoktak mindig. Nem politizálunk, híreket hallgatunk.
3: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Még egy óra, és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
3: Máté, mi a helyes válasz?
6: A kibéridósa húsüzem, házias ízei.
7: A Kivédi Dósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
8: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
9: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
10: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
11: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
12: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyeg

0: vadászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
1: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
0: Gamma Electronics.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
3: A következő napok időjárását is anticiklon határozza meg, így az előttünk álló periódusban is derült égboltra, száraz időre számíthatunk. Híradásunk idején kezdődik Ötvös Koppány Bulcsú kulturális miniszterjelölt parlamenti meghallgatása, és lezárul Laura Kudruca Kövesi 7 éves mandátuma az Európai Ügyészség élén. Szép délutánt kívánok, jönnek a részletek is, Rigmányi Eszter vagyok. Több mint 53 ezer leértékben szabtak ki bírságokat a Maros megyei csendőrök 2 nap alatt orvhalászat és környezetszennyezés miatt. A csendőrcsoport most hétvégén ellenőrizte a halászatra és környezetvédelemre vonatkozó szabályok betartását. Ezeken az akciókon összesen 23 szabálysértést állapított meg. A legnagyobb 30 ezer lejes bírságot Marosvásárhelyen szabták ki, ahol egy személyt tetten értek, amint PET palackokból származó hulladékot öntött közvetlenül a Maros folyóba. A gát közelében a természet védelmét célzó ellenőrzések egész évben folytatódnak Maros megyében. Híradásunk idején kezdődik Ötvös Koppány Bulcsú kulturális miniszterjelölt parlamenti meghallgatása, utána 17 órától Mihály Dimián oktatási miniszterjelölt, 18 órától Cseke Attila fejlesztési miniszterjelölt, 19 órától pedig Diana Buzoyanu környezetvédelmi miniszterjelölt kerül a szakbizottságok elé. Az Siegfried Maréchal kijelölt miniszterelnök által javasolt miniszterek meghallgatása ma várhatóan este 8 óra körül zárul. Hétfőn 4 miniszterjelölt kedvezőtlen, 2 pedig kedvező véleményt kapott. A parlament holnap 13 órakor szavaz a kormány beiktatásáról. Lezárul Laura Kudruca Kövesi 7 éves mandátuma az Európai Ügyészség élén, október 31-én távozik, november 1-től pedig a német Andres Ritter veszi át az intézmény vezetését. Az Európai Bizottság első értékelése szerint az Európai Ügyészség nagyon hatékonyan működik, és különösen a határokon átnyúló ügyekben jelent hozzáadott értéket. Az aktív nyomozások száma 2021 és 2025 között 515-ről 3602-re emelkedett. A befagyasztott vagyon értéke pedig 147 millióról 1,13 milliárd euróra nőtt. A jelentés ugyanakkor elégtelen erőforrásokat, eltérő tagállami alkalmazást és információcsere problémákat is azonosított. A bizottság további reformokat szorgalmaz. Feladta magát a svájci hatóságoknál annak a 28 éves nőnek az élettársa, akinek holttestét az Olt folyón úszó börönben találták meg Völcse megyében. A román hatóságok szerint a 30 éves férfi a gyilkosság fő gyanúsítottja, és korábban távol létében előzetes letartóztatását is elrendelték. A svájci hatóságok őrizetbe vették, és megkezdik a román hatóságoknak történő átadásához szükséges jogi eljárásokat.
4: 3 FK Csíkszereda játékos is bekerült a romániai U19-es női labdarúgó válogatott Máltára utazó keretében. Heim Sára, Zsajke, Nombot, Anabel és Fülöp Boglárka. Ma a válogatott október 6-án Kazasztán ellen kezdi az EB selejtezőt, majd Máltával és Csehországgal mérkőzik meg. A B6-os csoport győztese, valamint a legjobb második helyezett feljut az A divízióba. Ott tavasszal már a 2027-es magyarországi U19-es Európa bajnokságra való kijutás lesz a tét. Új 71.500 férőhelyes stadion épülhet Milánóban, a jelenlegi San Siro szomszédságában az AC Milan és az Internazionale közös beruházásaként. A látványterveket várhatóan október végén vagy november elején mutatják be, az építkezés pedig 2027 nyarán kezdődhet el. A jelenlegi San Sirót részben lebontják, ugyanakkor az új arénában több jellegzetes építészeti elemét is megőrizhetik. A tervek szerint az új stadion 2031-re készül el, így a 2032-es olasz-török közös rendezésű Európa-bajnokság mérkőzéseinek is otthont adhat.
3: Hűvös éjszakák és enyhe nappalok jellemzik az előttünk álló időszakot, csendes, nyugodt, száraz marad időjárásunk, jobbára derült égbolttal és sok napsütéssel. Ma éjszaka átlag 5 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap napközben 22 fok körüli maximumokat mérünk.
5: Most pedig. 16-ot üd a pásztoróra kedden, ami most tényleg ilyen hétfőnek tűnik, de valamit azért csinálunk. hát erőt veszünk magunkon, és meglökjük azt a szekeret, hadd menjen.
6: Igen, ismét elővettük péntek óta másodszor az egyenruha kérdését. Írtatok is néhány üzenetet, ezekkel nem sokára folytatjuk. Addig is, tartsatok velünk, Kis Bence, Horváth Gábor, B. Szabó Zsolt a mikrofonoknál.
7: 07 30 54 88 88, ide lehet írni. Hát, Gigi Becali úgy köszönt el, hogy hi, ciao, pa, de úgy látom, Enemery másképp. Ciao, adios.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
1: Vagány Vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: No, a tegnapi nyertesünktől kaphattunk egy üzenetet, mert azt írja, hogy hello srácok, nagyon köszönöm, megjött a Granit bankos voucher, már el is paltam, jobbkor nem is jöhetett volna, Isten áldjon benneteket, örvendünk.
1: Ez a beszéd,
2: igaz
1: is. Ez a beszéd, ez a beszéd.
0: Köszönjük szépen Szabinak.
1: Szabi, én annyit tudok mondani, hogy nem irigyellek. Jól van. Ugyanakkor meg érkezett még két üzenet, ami az egyenruhákhoz köthető. Beszéltünk erről, a gyerekek feketében mentek iskolába, és hogy én azt mondtam, hogy joguk van ahhoz, hogy eldöntsék. Gábor azt mondta, nincs joguk, hogy eldöntsék. Itt meg közben írt nekünk Mária, valamilyen fajta egyenruha ötlete üdvözlendő. Jelentheti az iskolához tartozást, közösséget, diákstátuszt, nem tartjuk rossznak, konszenzus kérdése az egész. Itt Bence mondott egy olyat pénteken, amikor beszéltünk a témáról, hogy egy dress code-dal jobban járnánk, ami igazából nem azt határozza meg, hogyan öltözzenek a diákok, hanem hogyan ne öltözzenek a diákok. Ez valójában nagyon sok iskolában van, a betartatása az továbbra is úgy néz ki, hogy akadozik és nehézkes. Attila is írt nekünk.
3: Hello, az egyenruhás kérdése egy javaslat. Ha a honatyák ragaszkodnak az ötletükhöz, akkor évkezdéskor utaljanak minden tanulónak 1000 lejt ruházatra, és akkor követelhetik, hogy abban jelenjenek
1: meg. Attila, hogyha ez megtörténne, akkor mondom én neked, hogy a fél ország kimenne az utcára, hogy miért egyenruhára adnak mindenkinek 1000 lejt. Mert hogy véleményem szerint is, én is úgy gondolom, sok minden van, amire adhatnának 1000 lejt egy diáknak, semmint az egyenruhára. Például tanszerekre, mert hogy nagyon rossz érzés, amikor az tanév elkezdődik, és kiderül, hogy mit tudom, bizonyos városokban pont azt a támogatást húzták meg, hogy ezt a különböző tanszertámogatást, és a szülőnek kell kifizetni. És higgyétek el, hogy van ember, akinek 150-200 lej az pénz.
0: Hát persze, hogy igen, de ez.
1: Sőt, hogyha még hozzáadod a karaté órát, még a nem tudom, hogy gyermeket viszed balettozni, meg gitározni, meg lovagolni, kicsit számoljátok össze a dolgokat. Nem hiszem, hogy egyenruhára kéne adni mindenkinek 1000 lejt, meg lenne annak a helye máshol is.
3: Ha jól tudom, akkor ez a megyei önkormányzatoknak a hatáskörébe tartozik, ugye?
1: Nem.
3: Hogy mennyit nem? Helyileg döntik el?
1: Ezt a helyi önkormányzat dönti el, amennyire én tudom.
0: Aki ezt tartozik, az iskola.
1: Így van,
0: tehát az iskola különböző változat.
3: Akkor rosszul tudtam, elnézést.
1: Na, jó, érkezett meg Izsáktól egy üzenet, de én ezt nem szívesen olvasom, mert mélységesen nem értek vele egyet.
0: Miért nézel rám? Én se értek egyet. Gábor?
3: Jó, akkor olvasom én.
0: Gábornak átdobtuk a döglött macskát.
3: Szerintem Beyoncé-nak egyik legjobb albuma pedig a Cowboy Carter, azon belül is a Hold'em. Hát milyen vagány texasi vibe-ot ad?
1: De figyelj, hogy a texasi vibe-ra vagy kíváncsi, akkor őszintén mondom, gyere, megadom a telefonszámomat, hívjál föl, és hogyha van időd, én fél órán keresztül fejből sorolom neked azokat a zenéket, amelyek cowboy vibe-ot adnak, de ennek a lemeznek és Beyoncé-nek egyetlen sejtjének sincs semmihez köze, amit valaha country-nak hívtak.
0: Izsák, szerintem ne tedd, mert Zsoltot rég láttam, úgyhogy nyakán láttam az eret, ahogy magyarázott. Én most őszintén muszáj lesz Zsolt mellé álljak ebbe a kérdésbe, mert sztrókot kap, akkor még én maradok. Én kell kívjam a mentőt hozzá, érted? Szóval nem rontjuk el a műsort ezért, mert Zsolt lefordul.
1: Iskolában vannak a halmazok, értitek? Van az egyenlősége, hogy beletartozik, nem tartozik.
0: Látod, Izsák, erről beszélek.
1: Ezt Beyoncével magyarázzák, hogy nem, hogy semmi köze a countryhoz. Ezért megy tönkre a világunk. Ezért halnak ki az őserdők.
0: Licés, van egy póló rajtad. És közben itt tüsszentek, de olvasd el ezt az üzit, mert ez neked most itt menne.
1: Sziasztok, milyen kemény lenne, mint a Harry Potterben lenne Gryffindor meg Mordekár, csak itt nálunk más-más nevek lennének. Azt nem írnám le, hogy milyen nevek lennének, mert egy-két nemzetet megsértenék. Szabolcs voltam, egy Seahawks szurkoló. Ez az...
0: Te!
1: Jaj, te!

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Igazából most már zárnánk ezt a témát, mármint az iskolai egyenruhát. Pénteken tényleg bőségesen kibeszéltük Bencével, de hát most mivel megtörtént ez a fekete ruhás?
1: Most már 68-szor említetted a pénteket, de péntek előtt még beszélgettünk erről az egyenruhás kérdésről, még amikor beterjesztette a Peszedi az
0: ezt. Mennyit beszélgettél
2: az egyenruhás? Sőt, én még azelőtt is beszélgettem egy magam.
0: Én még nagyon sokszor.
1: De pénteken aztán annyit beszélgettetek?
0: Na de Norbertnek az üzenetét engedjétek, olvassam. Nem értek egyet, de nagyon szeretem, ahogyan a véleményét megfogalmazta. Őszintén. Tehát, okay. De, nem értek egyet az egyenruhával, úgy értem, nem a Norbert véleményével. Nagyon szeretem, amit ír. Maroslódason jártam líceumba. Volt egyenruha, amit megvásároltunk felsőbb évesektől, végzősöktől. Nem haltunk bele. Manapság túlzárba viszünk sok mindent. Pont.
1: Hát én ezzel egyet értek, de te ezzel eddig nem értettél egyet.
0: Mondom, nem értek egyet az egyenruhával semmilyen szinten, sehol, semmilyen körülmények
1: között. De akkor mivel értesz
0: egyet ebben az 2026-ban vagyunk. Ahogy megfogalmazta Norbert, amilyen egyenesen, tisztán, érthetően, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tisztelet. Tényleg.
2: Akkor mondhatom én a következő témát.
0: Kérlek, Bence, mondjuk.
1: Gyere, légy szíves, vezess fel, mondd el, van 3 perc.
2: Köszönöm szépen, nyugodtan menjetek, gyújtsatok rá. Mondom nektek egy ideje, hogy nem a büntetések miatt, nem a büntetések összege miatt kezdenek el Romániában jobban közlekedni. És az az igazság, hogy én ezt meg kell mondjam, hogy ezt a Maszoron találtuk ezt a cikket, de nekem nagyon felkeltette az érdeklődésem, ugyanis megszólaltatnak egy olyan embert, aki közúti forgalombiztonsági szakértő, egy bizonyos Sándor Gábort. És nyilván a rendőrség közli, hogy a legtöbb balesetet a gyalogosok okozzák. És ez így valamelyest kamu. Azért kamu, mert valóban úgy néz ki, különböző kategóriára osztják a statisztikákat, de az első az, hogy a gyalogosok fegyelmezetlensége, az a szabálytalansága miatt a Romániában az összes halálos balesetnek 14,4%-a jön be. Viszont mondom, hogy utána mi van még kategóriában? Autós gyorshajtás, kerékpárosok szabálytalansága, elsőbség meg nem adása más járművekkel szemben, illetve elsőbség meg nem adása gyalogosokkal szemben.
0: Tehát gyalogosokkal, amiben gyalogosok érintettek, összesen 21,7%-a baleseteknek a rendőrség
2: és
0: adatai
2: a többi
0: szerint.
2: Az mind autós, és akkor mindjárt másképp néz ki az egész dolog. Az a helyzet, hogy végre szeretem azt, hogy szakértő is elmondta, amit gondoltunk és sejtettünk, hogy nálunk tulajdonképp még kicsit én is be kell húznom a farkam, mert nem arról van szó, hogy a közlekedési infrastruktúra az egyetlen baj, hanem az, hogy mi állampolgárok hogyan közlekedünk. És azt mondják, hogy az a rengeteg kamera, amit fel akarnak szerelni, az pontosan azért, mert azt a dolgot fogja csinálni, amivel lehet biztosítani a forgalom nyugodtságát, és az, hogy minden kicsi hülye szabálytalanságét megbüntetnek, az fog működni, ha megcsinálják azt az e-szigur rendszert, amit egyébként Christian Pistol jó ideje nyom, illetve hogy tol maga előtt ahelyett, hogy felszerelni. Jó, én ezzel befejeztem, akkor meg én cigarettát.
1: Igen, tehát igen, azért
0: mondjad, Gábor.
1: Tegyük azt hozzá, hogy Sándor Gábor egy volt közlekedési államtitkár, és ő azt nyilatkozta Maszolnak, hogy ha a gyalogosok számlájára 14,4% írható, akkor teljesen egyértelmű, hogy a maradék 85,6% a járművezetőknek tulajdonítható. Kétség kívül a közlekedésben a gépjármű jelenti a fokozott veszélyforrást, viszont azt is hozzáteszi, hogy a statisztikák hitelességét nem vonhatjuk kétségbe, hiszen mért adatokról tájékoztat, ugyanakkor elismeri, hogy az adatok közzétételi módja akár félrevezető is lehet.
0: Igen, mert felbontják. Tehát az a megtévesztő, hogy milyen csipeteket kapunk külön hírekbe, hogyha megfigyelitek, akár tévében nézitek, akár olvassátok, és akkor ezekben a csipetekben mindig valamilyen kettébontott, akár a gyorshajtás miatt, akár az alkoholfogyasztása miatt, akár a drogfogyasztása miatt, hogyha összesítünk, egy kicsikét másképp néz ki az összkép. Na, ezzel folytatjuk Rúzsa Magdi után.

0: Arról beszélünk, hogy nem feltétlen a tiszta képet számunkra az év során különböző balesetekről közölt statisztika. Ez nem azt jelenti, hogy a rendőrség félretájékoztat, ez azt jelenti, hogy darabokban tájékoztat, és hogyha a teljes képet nézzük, akkor kapjuk meg a romániai realitásnak egy részét, mert hogy, hát nem is egy részét igazából, mert hogy ezek valós adatok alapján lejegyzett statisztikák, és amint Bence is felsorolta, hogy hány százalékát milyen fajta kihágások okozzák a baleseteknek, ezeket figyelembe kell venni, viszont itt a cikkben is hibás a dolog, mert azt írja, és azt mondja a szakértő, hogy 85,6%-a a járművezetőknek tulajdonítható, nem igaz. Tehát úgy van, hogy 14,4%.
1: Ne, de várj. Mert ő úgy kezdi a szakértő, hogy ha a gyalogosok számlájára 14,4% írható, akkor egyértelmű, hogy a maradék 85,6%.
0: De nem egyértelmű, mert van még más gyalogos is.
2: De az elsőbség meg nem adás a gyalogosokkal szemben.
0: Az még autós, de a biciklisekkel mi az itt?
2: Hát az, hogy mondjam, az nem ez a kategória. A bicikli az, hát nem, a bicikli az jármű egyrészt, és a bicikli az nem gyalogos. Mert van egyébként gyalogos bicikli baleset is, ilyet is láttunk.
0: Így van.
2: Nem másik egyszerűen.
0: Sőt, bicikli is van.
2: Nyilván, mondjuk azért az a ritkább, meg a gyalogos még.
0: Hát nekem a három súlyos bicikli esésem közül az egyik pont egy biciklisnek a szabálytalansága miatt történt.
2: Nyilván meg az is benne van, hogy jössz, mint volt ugye valamelyik, nem tudom, komoly bicikli versenyen egy ilyen, hogy bácsi, miután ki volt rakva, hogy nem szabad oda menni, ő kidugta a fejét, jött a biciklista, nem tudom, 1000-rel, nem tudom mennyivel, 50-nel. És is akkor neki ment a bácsi fejének. Bácsi szörnyet halt a helyen, helyszínen biciklist elvitte a mentő. Sajnáljuk, a bicikli az tud gyorsan menni. Nyilván egy verseny az más, mint egy sima közúti helyzet, de hogy vannak ilyen diszkrepanciák.
0: Én sem járok lassan például a városban biciklivel.
2: Jó, de érted, nem 50-nel mész, vagy nem 60-nal mész. Nem, a másik dolog, de... ugye nyilván a bicikli egy kicsit azért könnyebb, mert nem mindegy, hogy másfél tonna vagy, vagy mit tudom.
0: Ja, nyilván. Hát de figyelj azért, hogyha 40-nel valakit elcsapsz.
2: Oké, rendben, de még az nem ugyanaz, mint egy 60-nal jövő autó, ami másfél tonnás, két tonnás.
0: Teljesen más nyilván. Na, jó, a lényeg az az, hogy ezt gondolhattuk, hogy az autósok követik el a szabálytalanságok nagy
2: részét. Olvassátok fel, könyörgöm, ezt a sort, mert tényleg annyira szép.
0: Igen, ez empátia nekem nagyon tetszik főleg.
2: A balesetek valódi oka az empátia és az előrelátás hiánya. Magyarán nem gondolkozunk, és ez tényleg, sajnos néha magamra is ismerek, igyekszem azért ritkábban, nem érdekel, én haladjak.
0: Igen, magasról toljunk a forgalom többi tagján, forgalomban részvevő többi emberre. De ez mindenhol, minden
2: a
0: látszik.
2: Ez a smenárkodás, tudod, amikor, ami jellemző az országra, nagyon, vagy mondjam, nagyon sok ember az országban, valószínűleg előbb-utóbb mindenkire jellemző bizonyos szövegkörnyezetben, de van az általánosan jellemző, és van a ritkán jellemző. Gábor, te hogy látod ezt?
1: Már többször hoztam fel ezt a témát, vagy többször beszéltem erről, és ma is így jártam, amikor jöttem a stúdióba melózni, hogy a biciklisávon, tehát a járdán a biciklisávon jöttem, és ha idősebb, ha fiatalabb, mindenki a biciklisávon járkált, mászkált, gyalogolt, érted? És nem tudtam, hogy a csengőt nyomja, milyenkor sokszor rájuk szóltam, akkor sem állnak félre.
0: Jaj, nekem van egy új módszerem.
1: Egyszerűen nem figyelnek egymásra.
0: Van egy
1: nem
0: új módszerem, veszélyes, de ezt csinálom.
1: Pof?
0: Nem.
1: Tarkoncsapás?
0: Nem. Kettő is van. Az egyik nagyon meghajtom, és egy centivel előtte, nagyon sipol a gumim, mikor fékezek.
1: Igen.
0: És egy centivel előtte állok meg. Szerintem egy életre megtanulják. Tehát három alkalommal olyan szinten sikoltozott a mind a három nő, akinél.
1: Ez lehet jó megoldás.
0: Befékeztem, tehát olyan szinten hófehérre vált.
1: De mi kellene egy olyant is, hogy benyomod a féket, és közben ordítasz, hogy áh!
0: Nem szoktam. A másik, amit csinálok, az még veszélyesebb, még ennél is veszélyesebb. Nagyon-nagyon közel előzöm meg őket. Tehát nagyon-nagyon közel megyek, és rögtön előttük húzok vissza a bicikli útra. Az utólag ijesztő nyilván számukra, remélem.

0: Reklám. De mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz.
1: 10 előadás. 2 bérlet. Teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évada Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755-289-832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
0: Eleged van a rohanásból? Hagyd ott a város zaját és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői bisztránk.

0: vezetés. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
1: ismét lágere.

0: profi utak, az nyilván erről is sokat lehetne beszélni. Nem bicikliutakról beszélünk, mert a bicikliút és gyalogos találkozó az kellemetlen vagy dühítő. De amikor viszont 120-szal beléd áll valaki úgy, hogy te ártatlan vagy, és a másik szembe előz a te sávodon, akkor utána a temetkezési vállalkozó is gondban van, hogy hogyan temessen el, mert nem marad belőled annyi, hogy egy koporsóba betegyék. És Romániában 649 ember halt meg az idén közúti balesetben, valamilyen számot. Aha, majdnem 1679 közúti baleset történt, és 492-en haltak meg. Tehát szinte 500 ember halt meg. Azért ez nem gyenge. 500 emberrel, hogyha 500 ember alkalmazottad lenne, akkor egy menő céged lenne. Ha 500 ember elmenne valahova szemetet szedni, nagyon szép tiszta lenne a környék. Ha 500 ember nem halt volna meg fölöslegesen, akkor Románia egy kicsit normálisabb lenne. És nyilván lehet ilyen horror baleseteket látni.
1: Szorozzad az amúgy, mert ez 500 család.
0: Igen, és azt is tegyük hozzá, hogy az idén tulajdonképpen kicsit kevesebb volt a halálos baleset, mint tavaly. A balesetek száma viszont nőtt, tehát gyakorlatilag az idén a balesetek eddig szerencsésebbek voltak. Csak ennyi a különbség.
2: Na igen, és Sándor Gábor volt közlekedési államtitkár, azt is nyilatkoztam Maszolnak, hogy a hazai baleset megelőzés kudarca nem a betonban is, nem is a törvénykönyvekben van, olyan jól fogalmaz. Azt mondja, hogy a valódi oka a fejekben keresendő, az aktív jelenlét hiányában, ami a közlekedési morál alapköve, és a számok feketén-fehéren bizonyítják, hogy a súlyos balesetek több mint 99%-át az emberi tényező, a figyelmetlenség, a szabálytalanság és a túlzott magabiztosság okozza.
0: És egyébként alá tudom támasztani, tudod, hogy mennyire látszik, hogy valaki telefonozik. Hazafelé én egy ilyen relatív hosszú egyenes szakaszon megyek, ha valaki ilyen 40-nel tökölődik, szinte biztos, hogy telefonozik.
1: Ez nagyon sok mindenből
0: akkor
1: látszik.
0: Elkezdem előzni, felocsudik, hogy hoppá, le vagyok lassulva, mellette, és akkor elkezd gyorsítani. És ilyenkor állok, és nézem, hogy de jó ember.
1: Te Gábor, mondtad, szépen fogalmaz ez úri ember, valóban szépen fogalmaz, de nesze semmi fog meg jól. Tehát oké, tudjuk, hogy a morállal van a probléma. Én azt akarom hallani már olyantól, aki tényleg ért hozzá, hogy mit kéne már csinálni, hogy ne ezekről kell, mi a rádióba beszéljünk.
0: Gábor Zsolt,
2: nem tudom, szerintem ez társadalmi kérdés. Tehát, hogyha nyugatabbra tekintünk, akkor valahogy...
1: Tovább, Gábor, ezek mind tudjuk, az a bajom. Társadalmi, morális, empátia.
0: Láttál-e mindenütt kampányt, ami szembe jön? Azt mondja, figyelj oda a forgalomban, megölsz valakit.
1: Igen, ez az én veszőparipám, a tudatosítás. Tegyetek 20 méterenként óriás bannereket, írjátok
2: és használ?
1: Lesz
2: és használ? Igen. Mert Romániában nem. De hogy használ? Kelet-Európában mióta vezetünk biztonságosabb?
1: Magyarországon ide, hogy nagyon nagy hatással volt ez a biztonsági övkampányuk.
0: Hát. Ez a Vitezao Csidó című táblák, csak egy kicsit többet igen. kéne nyomni. És máshonnan kéne megközelítem. Az kell, hogy a sebességből. Hanem az, hogy figyelj oda, mert a figyelmetlenségeddel késel, és embereket ölsz meg.
1: Vagy vannak ezek a fekete pontos táblák is, ahol ugye azt jelzik, hogy több haláleset történt a bizonyos utcakaszon. Ezt bevezették, de senkinek nem szólt.
0: Egyéb veszélyek.
3: Sírre tesszük a délutánokat.

0: Zsolt mondja, hogy a háromszögben a fekete karika, amit én egyéb veszélyek táblának tanultam, olyan útszakaszokon jelent meg, ahol sokan meghaltak. Hát köszönjük szépen, csak jó lett volna ezt, igazad van, kommunikálni.
1: Na, de hogy meg vagyok győződve, hogy a tudatosítás hosszú távon, ezek hosszú távú, de nyilván emellett kéne még rövid távú dolgokat, például amit Bence mondott, a kamerák azok valószínűleg sokat segítenének. Az időmérő táblák akár. Na, folytatjuk a témát.
2: Így van, 0730548888, íratok egész nyugodtan, meghallgatjuk a híreket, aztán jön vissza.
3: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőélek.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőélek.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőélek.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta a frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
4: A Brikóban szeptember 30-áig a Cavalli öblítőperem nélküli WC csésze és tartályszettet 19%-os kedvezménnyel mindössze 398 leért vásárolhatod meg, valamint a 90x90 cm-es Onega hidromasszázs zuhankabin 21%-os kedvezménnyel mindössze 999 leért. Együtt munkára készen!
5: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról. Rovino.ro Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
6: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
7: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
8: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
9: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Hűvös éjszakák és enyhe nappalok jellemzik az előttünk álló időszakot, mintegy 200 biztos szavazattal számol Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök. A kormány a beiktatásához szükséges 233-ból, és a romániai fogyasztók mindössze 26%-a érzi magát anyagi biztonságban. Jó napot kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Közel 6,8 millió lejes társadalmi felzárkózást segítő programban vesz részt a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság. A helyi tanács nemrég jóváhagyta, hogy az igazgatóság vezető partnerként csatlakozzon a svájci román támogatással megvalósuló projekthez. A teljes költségvetésből mintegy 5,8 millió lej svájci támogatás. A program elsősorban a Domb utcában élő hátrányos helyzetű közösséget célozza, szociális és egészségügyi szolgáltatásokat, oktatás támogatást és a munkavállalásban segítséget biztosítanának, valamint támogatnák a különböző jogosultságokhoz való hozzáférést. A módszert később más hátrányos helyzetű területeken is alkalmazzák. Mintegy 200 biztos szavazattal számol Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök, a kormány a beiktatásához szükséges 233-ból. Siegfried Murashan szerint a PNL, az USZR és az RMDS továbbra is támogatja a kormányt, emellett a nemzeti kisebbségek képviselőivel, független képviselőkkel és kisebb frakciókkal is tárgyalnak további szavazatokért. A kijelölt miniszterelnök közölte, nyitott arra, hogy a PSD elnökével, Sorin Grindjánóval is egyeztessen a kormányprogramról és a parlamenti együttműködés. Sorin Grindjánó szerint azonban Murashan nem hívta fel, hanem WhatsApp üzenetben küldte el neki a kormányprogramot. A PSD és az AUR korábban jelezte, hogy nem támogatja a Murashan kormányt. Október 16-án megkezdődhet a gazdáknak járó támogatások előlegének kifizetése, jelentette ki Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Közlése szerint azt kérte az ÁPIA-tól, hogy szeptember 30-áig fejezze be a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket. Táncos Barna szerint október 16-ától elindulhatnak a kifizetések, ha nem merülnek fel újabb nehézségek. Hozzátette, az Európai Unió új támogatási lehetőségek nyitott meg az üzemanyag, műtrágya, villamos energia és gázárak okozta válság kezelésére. Romániában azonban egyes intézkedések végrehajtása késik. A romániai fogyasztók mindössze 26%-a érzi magát anyagi biztonságban, derül ki egy tanulmányból. Ez elmarad a közép- és kelet-európai, mintegy egyharmados, valamint a globális 48%-os aránytól. Romániában egy év alatt 2,5%-ponttal csökkent a pénzügyi biztonságban élők aránya, miközben 10,8% szerint családjának nehézséget okoz a havi számlák kifizetése. A tanulmány szerint az inflációval kiigazított nettó átlagbér idén júniusban 6,3%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A kiskereskedelmi forgalom az év első 7 hónapjában 5,7%-kal csökkent. Hűvös éjszakák és enyhe nappalok jellemzik az előttünk álló időszakot, csendes, nyugodt, száraz marad időjárásunk, jobbára derült égbolttal és sok napsütéssel. Ma éjszaka átlag 5 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap napközben 22 fok körüli maximumokat mérünk.
1: Most pedig. A továbbra is a Vagány-vágányt hallgatjátok, és továbbra is a közúti balesetekről beszélünk, annak okán, hogy megjelent egy igencsak érdekes cikk, amelyben egy szakértő is kifejti a véleményét, többek között rámutat arra, hogy különböző helyeken, különböző módon jelennek meg a közúti balesetek.
0: Horváth Gábor, Bészabó Zsolt, Kisbenc a mikrofonok mögött.
2: Várjuk a további üzeneteket is, ott az applikációnk vagy a Facebook oldalunk is, oda is lehet írni. Likely-vel folytatjuk itt az I Follow Rivers.
9: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
8: Vagány-vágány.
9: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Arról beszéltünk, hogy mi a valódi oka Romániában a baleseteknek, az úti baleseteknek, hogyan lehetne ezeket megelőzni. Hát gyakran beszélünk erről, nyilván választ soha nem találunk, de azért szeretünk
1: róla beszélni. A szakember azt mondta, hogy ma az emberek bunkók.
0: Igen, na de egy nagyon pici zárójelet szeretnék nyitni, és szeretném, hogyha holnap erről egy kicsit beszélnénk, jó? Nagyon-nagyon parások lettünk. Nagyon sok esetben nem ismerjük fel a telefonos csalókat, de ezzel szemben nem adunk hitelt azoknak a, hogy is mondjam, hirdetéseknek vagy embereknek, akik tényleg valós dolgokat hirdetnek. Most látom, hogy gombatanfolyamot indítanak Erdélyben az végre, és egy telefonszámot adtak meg, és alatta gyerekek a kommentek arról szólnak, hogy ez telefonszámgyűjtő kampány. Az eszem megáll. Tehát miért nem kérdezel rá? Miért? Mindegy. Beszélünk
2: jó, akkor holnap beszélünk erről. Oké.
0: Okay. Hát ettől megállt az eszem. Na jó, ennyire, de eddig vissza az agyunk. Most képzeld el, hogy ezek az emberek, akik ezt kommentelik, ezek vezetnek valahol.
1: Ezek is közben kommentelnek.
2: Itt vannak között.
0: És lehet, hogy vezetés közben kommentelnek. Igen, igen, igen.
2: At is írja nekünk, én a büdös életben nem láttam nevelést az országban. Ki lehetne próbálni, és akkor kiderül, hogy van-e haszna, de szerintem ez lenne a minimum. Romániában nem azért vannak idióták az úton, mert hanem azért, mert ez a szint. Azt hiszik, ez a természetes. Igenis, a nevelés elkezdése a minimum lenne. Sokan azt hiszik, hogy így kell viselkedni az utakon, és másképp nem lehet. Elég elolvasni a közlekedési csoportok kommentjeit.
0: No. Jó, igen. Hát én...
1: Hadd olvassam az István üzenetét, mert azt mondja, hogy ahogy minket autósokat, bocsi, az is vagyok, idegesít, hogy az úton hárman egymás mellett közlekednek biciklivel, nemhogy egymás után, egyébként ezt...
0: Kérlek, olvasd helyesen, mert fontos. A
2: közlekedtek.
1: Ja, hogy közlekedtek. Jó, majd rámászok a monitorra, jó? Csak...
0: Tényleg rámászok.
1: Kéne egy szemüveg. Bence
2: már idős bácsi, mondjuk már nem látom.
1: Igen, igen, Biden bácsi, igen. Egymás után, hanem mint valami felsőbb rendűek.
0: Olvasd tovább, légy szíves, a végén szeretnék
1: őre. Jelzem, hogy minden utadott, utadót? Hosszúval, igen, igen. Ezt értem, jó? Bejavított a telefon. Biztosítást autósok fizetünk, nem biciklisek. Annyira idegesít titeket is az, ha a biciklisávon gyalogosok közlekednek. Azt, hogy egy centire fékez a gyalogostól, nem tudom, hogy mennyire fogod beolvasni, de egy idióta vagy.
0: Hát figyelj ide.
2: Köszönjük István. Hát...
0: Amennyiben ott sétálsz a bicikli úton, akkor nem tudom, valószínűleg akkor mögötted is egy centire fogok fékezni. Kedves István, az útadót azért fizeted az autóddal, mert szennyezed a környezeted, és rombolod az utat. Biciklivel meg, hogyha edzeni megyünk ki az útra, akkor azért megyünk egymás mellett nagyon gyakran, mert nagyon sok autós annyira barom, hogy nem képes megtartani a másfél méteres távolságot, márpedig, hogyha 40-50-es...
1: Három bicikli egymás mellett megy, ez a milyen egyetértek Istvánnal nem oké.
0: Jó, de vannak olyan helyek, ahol biztonsági okból szoktuk elfoglalni a teljes sávot, hogy kerüljenek ki, mert ha leszorítanak, akkor a mi életünkbe kerülhet.
1: Tisztában na,
0: de itt szerintem nagyon fontos meghúzni a határt, tehát vannak, akik tudatosan bicikliznek, tudják, hogyan kell biciklizni, betartva a szabályokat. És vannak azok a biciklisek, akik igen, valóban én is látok nagyon sokat, de ez egyébként nem azokra jellemző, akik edzenek biciklivel, hanem többnyire az ilyen kocogó biciklisekre látom, hogy jellemző, hogy nem figyelnek oda. Az idiótát meg nem tudom István, hogy ezt most miért dobálod a fejemhez. Figyelj, úgy gondolom, hogy nagyon balesetveszélyes az, hogyha valaki a bicikli úton sétálgat.
1: Zsolt, azzal igaza volt, hogy ez nem volt egy szép magatartás részedről.
0: Mi, hogy befékezek mögötte?
1: Hát, egy kicsit úgy ráijeszteni, ez az, na, nem oké.
0: Hát, de mivel jobb, hogyha lebunkózod, vagy leüvöltöd a fejét, vagy csinálsz vele?
1: Nyugodtan, bocsánat.
2: De akkor mit tudsz tenni?
0: De Bence, nagyon sok olyan helyzet van, hogy mit tudom én, nem az van, hogy távolról látod, hogy mi van, és akkor szólsz, hogy kikerül. Nagyon sokszor kikerülöm, és megyek tovább, nem foglalkozom. De mikor látom, hogy tényleg vagy hogy balesetveszélyesen közlekedik a másik gyalogoson a bicikli úton, mert vagy nem veheted észre, vagy a kanyarban van, akkor szeretném valahogy jelezni, hogy ezt tovább ne csinálja.
1: Ugyan itt tartunk, hogy kellene ugye a türelem, a tolerancia,
2: empátia.
1: És az, hogy empatikusan viszonyulni, még ahhoz is, aki hülyeséget csinál, autóban is előfordul, nem mindig tud állok le mindenkit.
3: Nem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Jó. Te kezdve?
1: Közben azon gondolkodtam, hogy ugye az, miről empátiáról beszélgettünk. Ez az István üzenete nagyon nem azt mutatja, hogy ő bármilyen empátiával bír a biciklisek iránt.
2: Jó, másik. Nem nagyon. Figyelj,
0: megírta neked szerintem. Mondjuk én le tudom képzelni, hogy tényleg felhúzza, amikor három biciklis megy egymás mellett. Engem is.
1: De miért? Mondd el.
0: Azért, Zsolt, mert autósként is pont annyira kényelmetlen, amikor három biciklist kell megelőzzél, hogy biztonságban tedd ezt.
1: Hát igen, csak...
0: De úgy, hogy őt ne bántsad.
1: Értem, csak ez bánt mondjuk két olyan autóst, vagy három olyan autóst, nem, aki odafigyel a biciklisekre. És bánt hét olyan autóst, aki amúgy nem figyelne oda. Most lehet megéri bevállalni.
0: Csináltam én is azt, hogy kihúztam olyan helyen, ahol tudtam, hogyha megelőz, egy busz volt, összevesztem a buszossal, hogy a nagykönyv írja, az út közepére, mert tudtam, hogyha megelőz, akkor csak úgy tud megelőzni, hogy leszorít az útról. Igen. Tudom, mert előzetes tapasztalat alapján előfordult, és nyilván nem oké. Szóval itt is lehet azért váltogatni, de három biciklis ismételten biciklizek eleget, nem szoktunk hárman egymás mellett.
1: Nem, amúgy tényleg nem, ketten tehát, szoktunk
0: az,
1: viszont.
0: De még az se. És amikor autó van, a legtöbben félrehúzódnak.
1: Így van.
0: Nagyon tudom utálni ezt egyébként, tehát hogy én értem az István felháborodását, az idiótát, azt én megsporoltam volna, ha István vagyok, de nem vagyok István. Nézzük.
2: Csaba meg. Írja, egy jó közmondás, ha bringázol, nem mobiloz, ha mégis akkor szállj le a bringáról egy olyan helyre, ahol nem zavarod a forgalmat. Aztán küld különböző bringás fotókat, Csaba. Így csináltam tegnap, amikor hívott az asszony, ha útközben a mobil szól, nem veszem fel, kihasználok egy pihenőt, ami a képen is látható. 2,5 kilométer Kovászán állomása a Penny üzletig, Csaba.
1: Uh-huh. Csaba, vannak azért átidaló megoldások.
0: Nem, hallod, jó, lehet fülest is használni, de Csaba, igaza van. Tehát ez az egészséges. Apósom szokta azt csinálni, ő, hogyha cseng a telefonja vezetés közben, csenket. Van ki hangosító kocsit, csenket, nem veszünk fel, pont. Vezetünk. Egyszerre egy dologra figyelj.
1: De amúgy is mennyi mindenre kell figyelned vezetés közben.
0: Egyébként tényleg az a halál, amikor valaki messengerezik vezetés közben, azt félek tőlük.
2: Hát én láttam, aminap át szerettem volna szelni az utat bringával, tehát az egyik járdáról a másikra átmenni, és egy nyerges vontatóval egy csávó ment, érted, az átjáró közelébe, de nem lassított. És közben azt néztem, hogy a mobiltelefonját nyomkodta, tehát gondolom, hogy messengerezett.
0: Ha valamit csinált, SMS-ezett, egyébként mindegy.
2: Vagy SMS-ezett, igen.
0: És egyébként saját tapasztalat, nem szoktam, nagyon ritkán SMS-eztem vezetés közben. Amikor utoljára ilyesmit csináltam, utol is értem az előttem hajtót.
1: Ugyanakkor Rokmalac írja, egyetért a tudatosítással, ha a cigarettás dobozra fel lehet tenni a halott embereket, amiket amúgy is látnak a gyerekek, akkor az út szélére is feltennénk pár posztert roncsokkal és egy lepedővel letakart manúst azzal a felirattal, hogy ő is úgy gondolta, hogy hamarabb odaér.
0: Én még tovább mennék. Tehát én nekem nagyon egyszerű, nem én találtam ki, az írektől lopnám ezt a kampányt, az, hogy Romániában látunk biciklist az úton, látunk szekeret az úton, látunk nyerges vontatót, látunk kis autót, látunk villanymotort, látunk tolószéket, akármit. De mindenkinek ugyanolyan joga van, hogy ott tartózkodjon. Figyeljünk egymásra. Ennyi. Nem kell túlizgolni a kérdést.
1: Van még egy-két fajta jármű, ami így hirtelen eszembe jutott, és láttam már az utakon. De
0: a kombánytól elkezdve most mindegy, teljesen mindegy, csak tényleg figyeljünk oda. Pont erről hát igen, szóval kicsit nézzük azt, hogy forgalomban sokan vagyunk.
2: Főleg a falusi környezetben, ahol nincsenek is járdák, mert egyszerűen nem volt, ahol járdát építsenek, hát ott aztán tényleg végképp kell figyelnünk egymásra. Nézem, hogy még vannak üzenetek.
1: Igen? Egy üzenetet, azt írja, hogy az én észrevételem az, hogy ha gyalogosként megyek, akkor sok gyalogost megfigyelek. Sokan azt hiszik, átjáró és egyből lépnek le, ahelyett, hogy felvennék a szemkontaktust a sofőrrel, és várjanak, hogy megálljon. A biciklisekből sokan nem tudnak besorolni egy jelzőlámpánál, vagy egy körforgalomban. Autósként meg sokan nem tudják a körforgalmi, meg a jobbkész szabályt.
0: Ezt hozzátenném, hogy nagyjából Marosvásárhelyet leszámítva szinte teljes adás körzetünkre érvényes.

0: Valaki szóljon a BTS-es fiúknak, hogy a kábelek ne vérjenek jól.
1: Megakadt.
0: Még az az autót...
2: Ez a menő most már, figyelj.
0: Nem baj, elmúltunk. Láttunk rosszabb. Jó, oké, itt közben.
1: Közben én is gondolkodom. Mert van egy olyan érdekesség, hogy az autósoknak van a fejében egy olyan, hogy bezzeg mennyi mindent láttam már, de higgyétek el, hogy a bicikliseknek is van egy ilyen gyűjteménye, hogy mennyi minden történt már és láttam már.
2: Hogyne, de akkor azt is hozzátehetjük, Zsolt, hogy az autósok is voltak egykoron biciklisek.
1: Vagy nem.
2: Úgyhogy, vagy nem.
0: Tudod, mi a jó? Én egyébként abban látom a legtöbb empátiát, aki mind a három pozícióban van. Volt biciklis is. Mert valószínűleg, hogy a villanyrolleresekre is azért haragszunk olyan nagyon, mert nem villanyrollereztünk. Egyébként nézegettem, van egy tényleg hosszú eszmefuttatás, hogy mi a veszélyes a villanyrollerrel, vagy bármilyen rollerrel. Ha rollerrel esel, és ezt autósnak, biciklisnek, gyalogosnak egyaránt mondom, ha rollerrel eltaknyol az illető, szinte biztos, hogy a pofáját fogja bejutni.
1: Hogyha közlekedésről beszélünk, és közlekedési balesetekről, oké, és hogy most megint kikaptuk a bicikliseket a közösből, mert hogy ők a fő mumus itt Erdélyben.
0: Ezt tudod olyan, hogyha kimondod, hogy taxis, akkor kiderül, hogy a taxisok a leggonoszabbak. Nem így van. Na, nem de a biciklisek a legrosszabbak.
1: Nem beszéltünk azokról, akiket hát azt hiszem, hogy leginkább érint ez a téma, és az a motorosok.
0: Ugyanaz a történet.
1: Annyi, hogy felvállaltabb ott az ő helyzetükben, ugye? Tehát aki nem akarja betartani a szabályokat, az nagyon felvállalta. Nem tartja be a szabályokat, és bevállalja azt, hogy ha baleset lesz, akkor az akár végzetes is lehet.
2: Hát az akár hello is lehet.
1: Viszont a motorbalesetek meggyőződésem, ezt most nem látom, nem adatok alapján mondom, jó nagy része, vagy jelentős része az megint csak az autósok figyelmetlensége miatt. Olyanok, tehát figyeljetek, elmész nyugatra, bárhová a nyugat, az jelenti már Magyarországot. Hogyha bárhol bedugul, látod, hogy rögtön az autósok húznak a két oldalra, hogy középen a motoros tudjon elmenni. Itt igen. Nálunk, ha bedugul, mit tudom, öt autó, és egy motoros megelőzi őket, már mutogatás van.
0: Nem értem, hogy miért.
1: De miért? Tehát téged miért zavar, hogy a másik haladhat?
0: Múltkor kérdezte a feleségem, hogy miért húztál le. Mondom, hogy mert láttam, hogy jön egy motoros hátulról. És ha valakit lehet, akkor ezt próbálom elengedni.
2: Elengedni, jaj.
1: Ja, itt van a másik kategória.
2: Na akkor egyszer olvasd-e.
1: De egyszerűen tudom, hogy nem azt akarod.
2: Nem, én Facebookról olvasom.
1: Bocsánat.
2: Csaba írja, én lassan már attól ideges leszek, ha valaki mögöttem jön, mert mindig attól félek, hogy rámászik. Romániában valahogy mindenki siet, én betartom a sebességet, de mögöttem villog, dudál, mutogat. Volt olyan, hogy lakott területen 50-nel mentem, mögöttem egy SUV is úgy jött, mintha én lennék az akadály az életében. Végül megelőzött, majd 200 méterrel később a piros lámpánál egymás mellett álltunk.
0: Igen, ez mondjuk előfordul.
2: Ez a türelmetlenség, igen.
0: Igen, azt is megértem, tudod, hogy néha tényleg nagyon sietsz valahova. Aki 50-nel megy, arra nincsen rossz szava. Ha valaki el tudná magyarázni azoknak, akik 30-al mennek a városban, hogy ne tegyék ezt, mert ha már
1: következő nem, azért hozzá,
0: én kapok agyvérzést.
2: Jó, de erre nekem mindig az a válaszom, mert sokszor vagyok olyan helyzetben, hogy ülök az anyós ülésen, és akkor a sofőr az mellettem tarogat, hogy hát miért megy a másik 30-al előtte, és erre mindig az a válaszom, hogy ő szerintem így érzi biztonságban magát.
0: Hát ha csak 30-al érzi magát biztonságban, inkább nevezesse.
2: Na, ne csak hát jó, oké. De... Ja,
1: Bence, neked megvan ugye a hát ott a törvényszéknél a kitérő.
0: Igen.
1: Jövök fentről nagy sebességgel, lejtő van, hogy a biciklivel csapatom, mert egyenes út.
0: Igen.
1: Nyilván nem megyek ki az út szélére, mert az autók bármikor kiparkolhatnak háttal, a bicikliseket kevésbé tudják észrevenni, éppen ezért az út közepe fele megyek, tehát még nehezebb kihúzni jobbra. Hölgyemény jön, szét se néz, a bekötő útról beáll előmbe, padlófék, alig tudtam megállni, mit az Isten, az átjáron pont átment, valaki pont be kellett fékezni, odaérek mellé, gondoltam, bekopogok az ablakon, hát a gyűrűmmel sikerült, hogy nagyon hatásos lett, lehúzza az ablakot, mi van, így kezdi. Mondom, az, hogy majdnem megölt, kedves hölgyem. Annyit mondott, nem láttam, visszahozta az ablakot, se elment.
0: Figyelj, legalább azok nem meg mondtad, volt.
1: Jó.
0: Nem jó, hát örvendjünk, Zsolt, hogy itt vagy velünk, nem tudok egyebet mondani. Néha van ilyen.
1: Amúgy igen.
0: Az egyik havernek van egy elmélet, hogy vannak olyan nők és olyan autók kombinálva, akik veszélyesek, ezt kell tudni.

0: Fitness, ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka Lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka Lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a Szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
6: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
7: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
8: Most várunk.
9: De mire?
8: Hogy feltörjön bennem a vágy.
7: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
10: A Brikóban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek is tartozékok teljes kínálatára. Brikó, együtt munkára készen.
11: Unod a megszokott kínálatot?
12: A szupermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
11: Szupermarket. Fedezd fel a különbséget.
12: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
13: Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét lágerek és új zenék.

0: Itt van egy érdekes üzenet. Írja nekünk...
1: Még mindig Izsák.
0: Izsák.
1: Igen.
0: Engem sokkal jobban frusztrálnak az utakon az idős emberek vezetési manőverei, mert sokszor nagyon veszélyesen közlekednek. Jelzés nélkül fordulnak, nem körültekintően kanyarodnak, és sokszor az az érzésem, hogy azt sem hallják a rájuk dudász. Szerintem ezeket a helyzeteket valahogy szűrni kellene. Lehet, hogy számukra az autózás az egyetlen módja annak, hogy eljussanak a boltba vagy különböző helyekre, ezt megértem. Viszont közben mások életét is kockára tehetik. Tisztelet a kivételnek. Izsák, az a helyzet, hogy...
1: Láttunk ilyen példákat.
0: Nagyon sokszor. És az a helyzet, hogy két olyan szituáció is volt, amikor külön-külön a gyerekeimmel majd, hogy nem elütöttek, de ilyen centi tartotta, és mindkét esetben sajnos egy nagyon idős ember volt. Az egyik meg annyira abszurd volt, ilyen David Lynch-es jelenet, hogy még haragudni sem tudtam, hogy igazán, mert reggel volt, és láttam, hogy örül a felkelő napnak a bácsi. Szembesütött vele a nap, így integettem, hogy mit csinálsz.
1: Nem lát. Mondjuk tudod, mi a durva? Hogy én is jártam így, és nem vagyok.
0: Nem, de mosolygott.
1: Tudom, hogy lélekben Joe Biden, de
0: fogta a kormányt, így közel volt az arca a kormány.
1: Állj félre!
0: Mosolygott. Láttam, figyelj, hogy ő nem fogja ezt a balesetet megelőzni.
1: Gyertek, akkor csináljuk úgy, hogy alapjában véve, még csodálkozom, hogy nem írta le valaki, de előbb-utóbb leszokták, hogy mindenkit várnak otthon. Legalábbis ideális esetben.
0: Így van.
1: Érjetek haza. Mindegy, hogy hogyan. Abból kell kiindulni, a preventív viselkedés forgalomban azt jelenti, hogy arra gondolsz, hogy itt mindenki ki akar téged nyírni. Így vezess.
0: Figyeljetek, a másik fontos dolog, hogy valószínűleg te is voltál már legalább egyszer olyan hülye valaki más számára, mint amennyire éppen a másik hülye számodra. Ez egy másik nagyon fontos gondolat, amire szerintem gyakrabban, ha gondolnánk, lehet, hogy csendesebbek lennénk legalább az utakon.
2: Attila írja Facebookon, én ezt az autós, biciklis, gyalogos katujázást nem szeretem. Emberek vagyunk.
0: Ez
2: van, aki autóval, van, aki biciklivel, van, aki gyalog, van, aki mással is, van, aki mindegyikkel közlekedik, de a lényeg, hogy emberek vagyunk. A motor előzéssel kapcsolatban pedig udvarhelyen úgy húzódtak az autók jobbra, hogy majdnem elütöttek a bicikli úton.
0: Jó, igen, na ez kemény.
1: Ez a másik, tudod, amikor a biciklist legálisan próbálja megelőzni a bringás, az autós, és közben úgy áthúz a szembejövő sávra, látom, hogy amelyik a szembejövő biciklis, az megnézi, hogy tudna bevenni
0: de
1: az
0: itt
1: áramban.
0: A motorost engedték el, és a biciklist húzták le.
1: De nem jártatok, hogy bringával a másik
2: próbálsz korrekt lenni minden szempontból, de hát valaki csak rossz helyzetbe kerül.
1: Ismételten, tehát abból indulj ki, hogy lehet, hogy neked volt olyan, hogy lerúgtam magam alól a bringát, és beugrottam a sáncba. Hál' Istennek a manővel sikerült, senkinek nem lett semmi baja. Nyilván anyáztam, de ezzel a kérdés el volt intézve, szerencsére.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új

0: Empátia és szeretet, ezzel zárjuk közlekedési blokkunkat itt a Vagány-Vágányban.
1: Így van. Mondjuk lehet, hogy István meg fog ródalni, de ez még benne van a pakliban.
0: Nem baj,
1: István,
0: majd befékezek.
1: Ne tegyél ilyet.
0: Majd befékezek.
2: Na nem baj, jövő órában palackot fogunk váltani. Egy kicsit arról is beszélgessünk, hogy lássuk, hogy Lengyelországban mi történik, és mennyi pénzt lehet keresni a visszaváltott palackokból. Most pedig akkor egy kicsit menjünk a hírekre. Igen, mindjárt 6 óra, úgyhogy jöjjenek a hírek.
1: Akkor azt hiszem ezek után puszi. Tartunk egy kis szünetet.
3: Reklám. Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi Kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
4: Még egy óra, és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
5: Máté, mi a helyes válasz?
4: A kibéridósa húsüzem házias ízei.
6: A kibéridósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
7: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
8: Hé Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
9: Október 17-én Marosvásárhelyen.
8: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
10: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
11: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mures Vet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár. Mures Vet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
12: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Hűvös éjszakák és enyhe nappalok jellemzik az előttünk álló időszakot. Lassan véget ér az Siegfried Moresen kijelölt miniszterelnök által javasolt miniszterek meghallgatása, és több mint 700 kg pontyot telepítettek szeptemberben a Maros megyei vizekbe. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. Augusztus végén 2,76%-os volt a nyilvántartott munkanélküliségi ráta Maros megyében, ami enyhe csökkenés jelent júliushoz képest. A megyei munkaerőelhelyezési ügynökség adatai szerint 5716 munkanélkülit tartottak nyilván, közülük 4396-an nem részesültek munkanélküli segélyben. A munkanélküliek csaknem 72%-a vidékről származik. Iskolai végzettség szerint a legnagyobb csoportot az alapfokú tanulmányokkal rendelkezők alkotják, 44,26%-kal, míg felsőfokú végzettsége mindössze 4,6%-uknak van. Több mint 700 kg pontyot telepítettek szeptemberben a Maros megyei vizekbe. A Maros megyei Vadász és Horgász Egyesület összesen 711 kg halat engedett szabadon a Szentsregen környéki folyó szakaszokon. A pontyok átlagosan 1 és 2 kg közötti súlyúak voltak. A telepítés két helyszínen zajlott, a Szentsregeni gát fölött, a Görgény folyóval való összefolyás közelében, valamint Maros-Vécs térségében. A telepítés a következő időszakban is folytatódik, a tervek szerint hegyi patakokba őshonos pisztrángi vadékot is telepítenek. Lassan véget ér a Siegfried Moresen kijelölt miniszterelnök által javasolt miniszterek parlamenti meghallgatása. Híradásunk idején kezdődik Cseke Attila fejlesztési miniszterjelölt meghallgatása, majd 19 órától Diana Buzoyanu környezetvédelmi miniszterjelölt kerül a szakbizottságok elé. A sorozat várhatóan este 8 óra körül zárul. Hétfőn 4 miniszterjelölt kedvezőtlen, 2 pedig kedvező véleményt kapott. A parlament holnap 13 órakor szavaz a kormány beiktatásáról. Lezárul Laura Kodruca kövesi 7 éves mandátuma az Európai Ügyészség élén, október 31-én távozik, november 1-től pedig a német Andres Ritter veszi át az intézmény vezetését. Az Európai Bizottság első értékelése szerint az Európai Ügyészség nagyon hatékonyan működik, és különösen a határokon átnyúló ügyekben jelent hozzáadott értéket. Az aktív nyomozások száma 2021 és 2025 között 515-ről 3602 emelkedett, a befagyasztott vagyon értéke pedig 147 millióról 1,13 milliárd euróra nőtt. A jelentés ugyanakkor elégtelen erőforrásokat, eltérő tagállami alkalmazást és információcsere problémákat is azonosított. A bizottság további reformokat szorgalmaz.
14: Felkészülési mérkőzés játszik egymással a Sepsi OSK és a Marosvásárhelyi JSZEA a válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünetben. A találkozót szombaton 11 órától rendezik a háromszéki klub sportbázisán. A két együttes idén már kétszer találkozott Sepsi-Szentgyörgyön, márciusban 0-0, júliusban pedig 1-1 lett a végeredmény. A Sepsi OSK jelenleg a Superliga 9. míg az JSZEA a másodosztály 13. helyén áll. Új 71.500 férőhelyes stadion épülhet Milánóban, a jelenlegi San Siro szomszédságában az AC Milan és az Internazionale közös beruházásaként. A látványterveket várhatóan október végén vagy november elején mutatják be, az építkezés pedig 2027 nyarán kezdődhet el. A jelenlegi San Sirót részben lebontják, ugyanakkor az új arénában több jellegzetes építészeti elemét is megőrizhetik. A tervek szerint az új stadion 2031-re készül el, így a 2032-es olasz-török közös rendezésű Európa-bajnokság mérkőzéseinek is otthont adhat.
13: Hűvös éjszakák és enyhe nappalok jellemzik az előttünk álló időszakot, csendes, nyugodt, száraz marad időjárásunk, jobbára derült égbolttal és sok napsütéssel. Ma éjszaka átlag 5 fokig süllyed a levegő hőmérséklete, holnap napközben 22 fok körüli maximumokat mérünk.
12: Most pedig.
2: Még van egy óránk a mai vagányvágányból, úgyhogy még lehet hát írni. Most már akartam mondani, hogy regisztráljátok meg játékunkra, de kész, befejeződött a játék, úgyhogy egyelőre ne tegyétek ezt.
1: Örvendek, hogy egy újabb órát kezdhetünk meg Horváth Gáborral, Bészabó Zsoltal és Kis Bence vagyok, jó magam. Van egy-két ötletünk, hogy miről beszéljünk, tartsatok velünk.
0: Igen, mindig vannak ötleteink, általában szakértői mellényt veszünk az utolsó órában, bár ez utóbbi időben az eléggé szétszakadt. Viszont vannak jó zenénk itt a legutolsó vagányvágány órában is, Fannal indítjuk ezt az órát, jön a Some Night.
12: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
10: Vagányvágány.
12: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Jaj. Összegyűlt.
1: Elfáradtál?
0: Én ma attól, hogy elolvastam, mert eszembe jutott, hogy otthon van egy bazi nagy zsák, teli flaksával, amit vissza kéne váltani. És úgy nézegetem, úgy minden nap rám köszön, hogy na, engem mikor viszel vissza az üzletbe, és most jutott eszembe, hogy még élesztőt sem vettem, úgyhogy van velem elég baj. Na, kérem szépen, ahhoz képest, hogy nekünk csak egy zsáknyi visszaváltandó palackunk van, valaki ezt azért még már túltolta.
1: Jó, oké, de az is kérdés, hogy ti mennyi ideig gyűjtitek a palackokat otthon, és mikor viszitek el, mert én múltkor mondtam nektek, hogy olyan 3-4 hónapot várok, és annyi összegyűl, hogy olyan jó érzés, amikor a palackokat visszaváltom, és 200-300 lejt tudok kapni érte, hogy inkább így negyed évente szoktam elvinni visszaváltani a dolgokat.
2: Most figyelj, az a helyzet, nekem egy pupa hátamon, két dolog pupa hátamon.
0: Egy, hogy nem fér?
2: Nem, tehát ez a ragasztós kupakokkal nekem az életemet tönkretették. Tehát amióta hozzá van a kupak csatolva az üveghez, én attól idegileg ki vagyok készülve. Nem tudom, láttátok-e ezt a videót, most direkt le fogom tépni a tetejét, most, hogy lássátok. Van egy ilyen...
1: Igen?
2: Európaiak Amerikában.
0: Ahol nincsen az üveg, igen.
2: Tehát, európaiak Amerikában, és akkor fogja a pasas az üvegecskét, külön kezében fogja a kis dugócskát, és hogy az üveget a szájához emeli, oda teszi a dugót is.
0: Esküszöm, az európai innováció időnként azért a zsenialitásával lehengerel bennünket, mert érted, vajon hány pala, na mindegy, hagyjunk békét, mert ettől mindig felmérgelődök ettől a témától.
1: De én nem mérgelődök fel, én veletek ebben nem értek egyet.
2: Ez neked a Texas Hold'emed? Nekem is részben.
1: De nem értek veletek egyet. Sokkal kevesebb ilyen műanyag dugót látok az úton, útszélen, tisztásokon, mint addig, ameddig le lehet tekerni teljesen a dugókat.
2: Komolyan. Igen, és mióta a visszaváltást csinálják, azóta valóban kevesebb a műanyag palack, ezért örülök neki. Viszont az én életemet őszintén megbolygatta. Tehát addig mindig a műanyagba gyűjtöttük külön. Azóta meg nem gyűjtjük a műanyagba külön, mert rakjuk, mert ez egész házban mindenhol van valahol egy ilyen kis sarok, ami ahol van 4-5 ilyen kis valamilyen üveg. Többnyire sörös üveg, hál' Istennek. Mert hogy műanyag üvegeket egyre kevesebbet veszünk.
0: Én erre azt tudom mondani, hogy a zacskós üdítőitalt várom már, tudod, emlékeztek, mint a teljes zacskó, hogy csak a sarkát úgy lecsípjük, és majd így nyomjuk a szánkba, és még habzik is.
2: Milyen egészséges lehet, azt képzeld el, amikor teleormából elhozzák ott a patkányos izébe. Az kemény. Nyaljad utána.
1: Halljátok? A lengyeleknél a pontos hét azt hogyan ejtik ki? Jéként vagy zsé?
0: Szerintem ízsének ejtik.
1: Na, mert itt van a fickó.
2: Áthúzzák. Az egy áthúzott
1: jó. Havel, mely hónapokon keresztül gyűjtötte a hulladékot Lengyelországban? Csehek? Nem tudom.
2: Nem, az ellet, hogyha keresztül húzzák, akkor egy kicsit lőz belőle, mit tudom.
1: Kedves hallgatók, cseh is lengyel órát tart.
0: De olyan emberek, akik nem értenek hozzá.
2: Keresztül húzzák.
0: Na, szóval, Pavel márciusban kezdte gyűjteni a palackokat és a dobozokat.
2: Meg a pasas,
0: figyeljek, jó,
2: a pasas, az rengeteg dolgot valahol egyhogy tárolni kellett március óta, igaz?
0: Igen.
2: Na. Utána nekiállt és 11 órán keresztül tömte a gépnek a száját. 11 órán keresztül. Nekem...
1: Na, de álljunk meg egy pillanatra, ne haragudjatok. Álljatok meg egy pillanatra. Én, hogyha 3 havi palackot viszek vissza váltani, akkor egy órán keresztül nem tudom a palackokat pakolni, mert mindig beszarik az a gép. És mindig ki kell hívni. Most komolyan mondom.
2: Hát de biztos ez... állt ott egy alkalmazott szegény, és cserégette neki. Igen, cserégette a gépből a pelenkát.
0: Tehát te röhögsz, de tényleg van ilyen. Tehát, hogy már minden visszavált a pontnál is. Igen, igen. Van, ahol igen. Van egy mókus, van, ahol az elárusítónak kell szólni, hogy kezdj csokolom, jöjjön már közelem a gép, megint nem veszélybe. Lehet Lengyelországban jól működnek ezek a dolgok.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

Jó telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Na, ami a várakozást, meg a palack visszaváltási életi. Hát most nem fogom mondani a bevásárlóközpontnak a nevét, viszont háromszor mentünk beszólni, a feleségemmel, hogy hát most már ide jelenne kijönni, mert az automaták nem működnek, meg vannak telve, úgyhogy ki kellene üríteni.
1: Hagyj egy szávén palack, trebuje
0: szávén báni zsósz, igen. Na, és mindig az volt a kifogás, de odáig jutottunk, hogy a napi üzletvezetőt kellett kihívnunk, vagy nem tudom, felelőst kellett kihívnunk ahhoz, hogy rászóljon az alkalmazottakra, hogy igen, most már végül valaki menjen oda ki az automatához és ürítse ki. Mert az volt az indok, hogy ebédszünet van, ilyen szünet van, kevesen vagyunk, blablabla.
1: Te hallod, te mi a sztármutatód? Esésbe van, Gáborkám. Most nem úgy van, hogy te megjelensz valahol, mondasz valamit, Gyergyóban mindenki ugrik.
0: Ott rontottuk el, hogy előbb a feleségem ment
1: be. Ja, igen, igen.
0: Aztán
1: bemész, és megmondod, hogy jó napot kívánok. Horváth Gábor vagyok.
2: Igen, vagy az asszony következő korizébe küldött.
0: Presszkártyámot elő kell vennem.
2: Na jó, ez Gábor ezzel megküldött, köszönöm. Jó, visszatérve. Tehát tényleg volt egy fickó, aki képes volt, mondhatjuk azt, hogy éveken át, nagyon nem éveken át,
1: hát
2: ez a Pavel.
1: Fél éven keresztül gyűjtötte.
2: Az nekem éveknek tűnt.
1: Utána 11 órán keresztül.
2: Hol a nyavajába tartotta?
1: Ez a kérdés.
0: De nem vicceljetek, mondom, hát sokszor fél évig én is gyűjtöm, hát akkor a kert van ott hátul, meg szeretem.
1: Csak te mit csinálsz, hogy nem 11 órát kell pakolni, hogy te nem mész körbe az úton, és úgy szeded össze, mert ez ment biciklivel, és gyűjtötte az útról is.
0: Jaj, azt gondoltam, hogy jaj.
1: Nem, ha ennyit megiszol, veséd leszakad.
2: Vannak ezek a modern gyűjtőpontok, ugye ezek a bádogok, az egész országban olyan van, mindent szidják a szolgáltatót miatta. Országos beszerzés volt, ott kell reklamálni. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezekből látom, hogy azért van, aki így önsegésző pénztármódra kikiszedegeti.
1: Te, én azt csinálom, hogy én elmegyek a visszaváltóhoz, általában 4-5 bevesz az 5-nél köhög, és ahogy köhent egyet, megnyomtam az 5 gombot, kiadta a bont, odaadtam a Leánkának az acskóba, ami maradt, azt az első embernek odaadom, mindig elveszik. Tényleg, aki jön először, visszatetszik-e váltani? Hogyne? Na tessék, váltsad. Mert hogy én ott, hogy aztán menjek, s kérjem, s jönnek, s még puffognak is, érted, hogy
0: Nem.
1: Ez így mindenkinek sokkal egyszerűbb, őszintén. Na, az, nem
0: pedig
1: mondtuk
0: tudod,
1: el,
0: hogy mennyi pénztől esel el?
1: 1300 eurótól. Annyit kapott Pavelke.
0: Ja?
1: Szerinted hány hallgató kérdezi, szegény már várja, hogy mennyit kaphatott a pasas, amely 11 órán keresztül rakta az üveget a visszaváltóba? Uh-huh. 1300 eurót.
2: Hát, azt azért tegyük hozzá, hogy velünk ellentétben ő nem arra csinálta, de ez általában akkor mész visszaváltani, amikor már nagyon fizetés előtt vagy, nagyon kéne már valami pénz.
0: Na. Mi nyaralás előtt ment.
2: Pedig nyaralás után indokoltam.
0: Korfu előtt.
1: Te, az 1300 euróból már tudsz venni egy használt Canon D-Leftit.
2: De nem azt csinálta. Azt csinálta, hogy támogatott iskolákat, a helyi önkéntes tűzoltókat, illetve egy nők jogait védő egyesületet. Tehát nem az volt, hogy elpalta a fickó.
0: Nem sem, ügyes Pavel.
1: Szintén, Pavel, le a kalappal.
2: Én így vettem észre, akik itt az önsegélyző üzemmódra a lelkes petpalasz gyűjtővé válnak, azok, de igazatok volt egyébként. Tehát azt a dolgot egyébként élvezem benne, hogy látom, hogy a mai napig van egy-két ember, aki eldobja a sörös flaksát, tudjátok, nem mondom melyik márkát, a petpalackosat, és másnap nincs ott, mert jön valaki és felszedés visszaváltja, ezért meg hálás vagyok.
0: De amúgy nem tudom, láttátok ezt a dokumentumfilmet, amely bemutatja, hogy Budapesten éjszakánként a hajléktalanok, és hát kialakult most már egy ilyen palackgyűjtő maffia.
1: Igen, igen, igen. Sőt, a Sziget Fesztiválon is kemény volt.
0: Igen, igen. Beszélünk erről akkor a következőnkben.
3: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Egy lengyel férfi egyetlen nap alatt 11.218 italcsomagolást vitt vissza a betétdíjas automatákba, erről beszélünk. És ott hagytuk abba, hogy én láttam egy dokumentumfilmet a budapesti, hát nem tudom, palack visszaváltó maffiáról, ahol hajléktalanokat bérelnek fel, és képzeljétek el, egy személy egy éjszaka alatt több mint 75.000 forintra tud gyűjteni petpalackokat. Azt számoljátok ki, tehát egy hónap alatt mennyi petpalackot tudnak összegyűjteni és visszaváltani.
1: De, és ezek miért nem maguknak gyűjtik? Mert akkor a petpalack mafia megveri, vagy ilyesmi?
0: Hát...
1: Egyébként én ezt, amikor először találkoztam ezzel a betéti díj visszaváltós rendszerrel, szerintem életben nem fogjuk így mondani, majd rohadtul hosszú, az Berlinben volt, ahol mondták, hogy amikor, ja, tudod, ott lehet az utcán sörözni, ez így teljesen rendben van. Mondták, hogy kérdeztem, hogy ezt akkor mit csinálunk az üveggel? Mondták, hogy tedd le, a junkik majd összeszedik. És tényleg az van, hogy jöttek, mit tudom én, most nem feltétlenül a junkik, de hogy olyan emberek, akik rászorultak arra, és nem volt pénzük, és összeszedték az üvegeket a szórakozó helyek környékéről, visszaváltottak és vettek maguknak, mit tudom én, kiflit vagy heroint, ez most már nem tudom megmondani.
2: Hát figyelj, hogyha itt most kihajolnánk az ablakon, most kezdenénk így potyogtatni a földre a petpalackokat, én fogadnék, hogy fél óra múlva nem lenne ott.
1: Egyértelmű. Mondjuk itt van egy zacskó hátadnál, amit már szeretnének.
2: Endre!
1: Kollégák diszkréten jelezték, hogy ezt most már vissza kéne a francba váltsuk, mert hülyén néz ki tényleg a fogadóövezetünk itt ez a sok flakonnal, de értem. Tehát, hogy jó, oké. És mi volt a Szigeten, Zsolt? Mert te is mondtad,
0: igen, ezt akartam én is kérdezni, hogy a Sziget Fesztivált hoztad te fel.
2: Igen. Hát ott ugye igazából az volt, hogy versenyeztek azért, hogy ki juthat be a Szigetre vagy környékére, és ilyen gyűjtheti össze a petpalackokat a hajléktalanok közül. És hát volt, aki 300.000 forintot keresett abból, csak a Szigeten összegyűjtött műanyag palackokból.
1: Azt hittem, hogy az ilyen visszaváltós poharakból, mert ott azt, nem tudom, emlékszem, hogy valamelyik évben voltam a Szigeten, és a sőt az nyilván valamilyen, ahhoz képest, hogy mennyi volt, mondjuk nem értettem, hogy miért olyan drága a ilyen rossz, de mindegy, egy nagy műanyag, vannak ezek a repoharak, ugye az összes fesztivál most már ezeket használ, és akkor a repohár visszaváltás is. Hát
2: emlékezzetek vissza,
1: lesz még egyet.
2: Nem tudom, hogy milyen gyakran jártatok rockfesztivál, metalfesztiválokra.
1: Fordult erre?
2: Na, régebb, mikor még nem volt ilyen visszaváltás, vagy nem visszaváltás, voltak fesztiválok, ahol kitalálták, hogyha visszaviszel 10 műanyag poharat, akkor kapsz egy ingyen sört.
0: Hát ez még így volt a Félszigeten is, emlékszel?
2: Még a Félszigeten
1: is. Még a Félszigeten is volt
2: ez. Ne, többet, valószínűleg 20-at, nem tudom, 10-20-at, na mindegy, ilyen tornyokat.
1: Valamennyi raktak egy tokányt, és igen, tudom, hogy emberek azzal...
2: Igen, tornyok így mentek végig a fesztiválon, érted? Hogy...
0: Igen.
2: És ez működik, tehát ez mindig is működött, de hát figyelj, hogyha arról beszélünk, hogy tudatos, fenntartható, környezetvédő magatartás egy vállalat, egy önkormányzat vagy egy rendezvény részéről, akkor ebben gondolkozzatok. Ennyire egyszerű ötletek kellenek. Például a másik kitalálta, hogy egy ilyen cigicsik gyűjtőt tett, az egyik két fele osztotta, tehát két helyen lehetett bepotyogtatni a cigicsikkeket. Az felírta tetejére, melyik jobb focista, balról Ronaldo, jobbról Messi, és kellett cigicsikeket dobálni bele, hogy melyik telik meg jobban. Érted? És nem volt cigicsik a rendezvényén. Ennyit kell csinálni, nem kell milliárdokat beleölni.
1: Nem, mert általában ugye az embereket motiválni kell, mondjuk nem tudom a tojtőbudinnek a haszeljes használatára, azt mivel lehetne, az max sokkolóval, hogy a földre ezért raksz elektródát, hogyha mellé megy, akkor megsokkolja az embert.
2: Nem, hogyha lenne egy ilyen rendszer, mint a kilépéskor egyszer csak kiválasztanak, és el kell töltened 2 órát benne.
1: Nem, lehet, hogy nem enged.
0: Vagy ki kell takarítanod, igen.
1: Uh-huh. Nem csuknád be magad mögött az ajtót, azért ezt tisztázzuk.
2: Na, a lényeg az, hogy vannak módszerek, amelyek tényleg működnek, csak lopni kell őket, még csak föl se kell találni a spanyol viaszt.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között. Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mures Vet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdijel szóval most 20% kedvezmény jár. Mures Vet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
2: A Hiper Dr. Maxban hiperajánlatok várnak. Szeptember 30-áig 20% extra kedvezmény jár az aknésbőrre alkalmas termékekre, 20% extra kedvezmény a bébi ételekre és 20% extra kedvezmény a sportolóknak szánt termékekre. A kedvezmény kuponformájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiper Dr. Maxban. További részletek a Hiper Dr. Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
3: Pizza?
4: Ham!
3: Burger?
4: Ham!
3: Napi menü?
4: Ham!
3: Gyrosz?
4: Ham!
3: Éhes vagy?
4: Ham! Kattalj rá a kajára!
3: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda. A házias ízek varázsa.
5: Társadalmi célú hirdetés.
1: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
6: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: jó van, palack visszaváltás. Mi van azokkal a cégekkel, akik vagy direkt olyan palackokat gyártanak, amelyek nem visszaválthatók, és mi van azokkal a cégekkel, akiknek a palackjai nem visszaválthatók, és mi van a külföldi palackokkal? Én ezt nem értettem, hogy miért nem lehet egy európai rendszert kialakítani, hogyha én elmegyek és veszek egy német sört, vagy 20-at, akkor miért nem tudom itt visszaváltani a palackját?
1: Tehát arra fele hajlanál te is, hogyha Európai Unión belül állítják ki azokat a palackokat, vagy hozzák létre a palackokat, akkor bármelyik tagállamban lehessen visszaváltani. Ez ott,
0: igen.
1: Habár én láttam olyan termékeket, amiket például Magyarországról hoznak be, és azon nincs az a visszaváltó
0: nincs,
1: kód.
0: Nincs.
1: Vagy,
0: de németen.
1: De várjál, mert most azt vettem észre, hogy Romániában rátesznek egy ilyen matricát, amivel vissza tudod váltani.
0: Na hát azért még a jobbik eset, de én a legtöbbször nem. Én nagyon sokszor például sört vásárolok, akkor német söröket szoktam vásárolni, de hogy azokat nem lehet visszaváltani. Na de, a másik oldal, hogy azok, akik mondjuk hazai gyártók, de valamiért, nem tudom miért, nem vesznek részt ebben a visszaváltós ízében, az üvegüket nem lehet, van egy pont egy sörmárka, aminek az üvegeit nem lehet visszaváltani. Na és akkor jön a kavarodás, az üzletes néni, bemegyek, mondom, kérek szépen három üveg, mit tudom én milyen sört, most nem akarom rádióban mondani. Kérdez, hogy üveg van, mondtam, nincs, akkor nem adhatok. És ezért nálam lefagyott az XP, azt tudtam, mit mondjak. Mondom, hogy érti, hogy nem adhat. Tehát az egy dolog, hogy van üzlet, ahol összekeverik, hogy tehát abban az esetben, hogy te pénzt kérsz vissza az üvegért, akkor igen, fel kell mutatnod a bizonylatot, hogy ott vásároltad.
2: Tehát ki tudod fizetni valahogy. Tehát ha nincsen
1: az üveget, nem tudom
0: vásárolni. Mondom a keveredéseket. Tehát volt már olyan, hogy kérték a bizonylatot, hogy sört sörért, tehát sörös üveget vigyek oda sörért, és ne fizessem ki megint. Mondtam, hogy azért nem kell bizonylat. Bizonylatot csak akkor kérhet üzlet, hogyha te pénzt kéred vissza. Tehát az üvegnek az értékét, de amennyiben sörért cseréled be, nem kell bizonylatot felmutatnod. Na és akkor jött, mondom, mindennek a non plus ultrája, amikor a néni kétségbe esettem, mondta, hogy ő nem tud nekem sört eladni, mert nincs nálam üveg. Aztán hiába mondtam neki a vonatkozó törvényeket az országban, mert ő egyszerűen neki azt mondta a főnök, hogy nem, de valószínűleg nem ezt mondta, csak hát gondolhatjátok, hogy észben tartani a 60 féle. Na, miért nem lehet ezt egységesíteni, azt akartam kérdezni.
2: Hadd mondjam már el, hogy van ilyen, konkrétan mindegy Magyarország üdítő márka, amelyiknek rajta van a magyar visszaváltható is, és a román visszaváltható is a dobozára, rá van gyárilag nyomtatva, tudják, hogy Romániában is forgalmazzák.
1: De én nem értem teljesen tisztán, azért is teszem neked fel, Zsolt, a kérdést. Tehát a néni egy olyan sör, mármint olyan márkájú sör palaszkját, vagyis üvegét kérte, amilyen te szeretél volna vásárolni, nem másképp nem.
0: Igen.
1: Aha.
0: Kérdezte, hogy üvegem hát van. Ez... Mondtam, nincs. Erre meg azt mondta, hogy akkor nem adhat.
1: Tehát akkor másfajta üveget, sörös üveget nem fogadott volna el, hanem csak a
0: de pénzes. De mi nem az a lényeg?
2: Tudod, van ez a pénz nevű dolog, amivel kifizet.
1: Hát jó.
0: Komolyan mondja, hogy akarok vásárolni sört, és nem ad el. Nem. Jó,
2: ez a shut up and take my money, mondja az angol.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

Radio Gaga. Șlagăre și muzică nouă.